0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Megjelent a magyar közlönyben az új kormány első átfogó intézkedés csomagja. Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpát-aljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem csak a miniszterek hatásköreit rögzítették, hanem egy sor politikailag érzékeny ügyben rendeltek el vizsgálatot a Magyar Péter vezette új kormány második magyar közlönyében. A csütörtökön megjelent hivatalos lap szerint a kormány több ügyben rendelt el vizsgálatot vagy felülvizsgálatot, írja 24.hu. A lista kiterjed a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására, valamint Novák Katalin volt köztársasági elnök nagy vihart kavart kegyelmi határozatának körülményeire. Emellett felülvizsgálják az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvényt, egyes titkosított nemzetközi szerződéseket és a nem nyilvános kormányhatározatokat, a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati média finanszírozását is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpát-alját ért orosz dróntámadást. A kárpát-aljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpát-aljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszláv Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpát-alját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány tör neki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta 3 meghaltak, 1 beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János álmodása alapján az Európában is megtalálható a hantavírusnál 1,15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be, ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután 2 helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behatolás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt-szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mi csak? Itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
2: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd némié.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Történt az átadás átvétel a külügyminisztériumban. Szüléssel foglalkozó szervezetek hívják egyeztetésre Hegedűs Zsoltot. Antikorrupciós csúcs találkozót tartanak Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Orbán Anita külügyminiszter elfoglalta hivatalát és rögtön állománygyűlést tartott a minisztériumban. Orbán Anita szerint a külügyminisztérium önálló világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, közölt a miniszter. Személyes egyeztetést kért Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, hogy a szülészeti ellátás fejlesztésébe a nők és anyák szempontjai is beépülhessenek a tervezés legelejétől. A más állapot a szülészetben szervezet tette közzé Facebook oldalán a közleményt, amelyet többek között a Császárvonal, az Emma Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület és az Ablaka Világra is aláírt. Abban bíznak, hogy az ellátással kapcsolatos párbeszéd többé nem szűkül a kormány, a MOK és a Szülészet és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium közötti diskurzusra. Hegedűs Zsolt úgy reagált, készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket, érintett közösségeket, az egyeztetések ütemezéséről értesíteni fogják őket. Budapesten rendezi meg első regionális antikorrupciós konferenciáját a világ korrupció ellenes intézményei tömörítő nemzetközi szervezet, derült ki az Integritás hatóság közleményéből. A közlemény szerint az esemény középpontjában hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása áll. A háromnapos budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupció ellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szerve képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Szent Ferenc Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont kapcsolattartási lehetőséget, akár rendkívüli látogatási kérelemmel a súlyos állapotú betegek esetében biztosítanak. A kórház hangsúlyozta, a járóbetegellátást, a szakrendelők működését a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Napi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Napi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
3: Apró dolgok tesznek bennünket igazán szépé. Például egyedülálló narancsszínű bárány bankkártyához. Kamu
4: reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve.

0: Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
0: Szivárvány.
1: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

szép mesék. Nem volt az éden, mégis közelnek tűnt az ég. A tiltott gyümölcsök íze édes volt nekünk, de hova lett, hova tűnt az az édes életünk. Jöjj hát,

hozzám közel. Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy csaknem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitánysága polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45, a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A Budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venné át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termék gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhet, minimum 1 évre van szükség, tette hozzá. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ez az. Megtalálta. Ez az ön frekvenciája.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Kamu reklám.
1: Küldjetek nekem pénzt. Ígérem, csak megnézem, és küldöm vissza.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Békés Csaba mentők.
2: A kórház?
1: Békés Csaba mentők.
2: De a kórház?
1: Milyen kórház?
2: Békés Csabai kórház?
1: Békés Csaba mentőállomás. Harmadszorra mondom, a kórháznak a száma 441-411.
2: Igen? Onnan kell a mentőket hívni?
1: Nem, ha a mentőket akarja hívni, akkor most jó helyre
2: telefonál. Igen, de hát én nekem negyedikére írta ki az orvos, hogy negyedikén, de hívjam már másodikán.
1: Jó, de még csak 30-a van.
2: Máma?
1: Igen.
2: Na, ma 30-a van?
1: Igen.
2: És akkor mikor lesz negyedik? Milyen napon?
1: Csütörtökön.
2: Csütörtökön?
1: Szerdán.
2: Szerdán?
1: Igen.
2: Akkor másodika mikor lesz?
1: Hétfőn.
2: Hétfőn? Máma vasárnap van, ugye?
1: Szombat.
2: Szombat van?
1: Igen.
2: Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Akkor mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a 444-844-et.
2: 444-844. Köszönöm.
1: Szívesen.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
12: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Nem bírod már elviselni.
2: Always look on the bright side of life.
3: A régi ismerős dallam új köntösben.
4: Nézd az élet jó oldalát.
3: Dupláljon a feldolgozások műsor. Minden szombaton.
5: Nekem ez így jó.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Tartóztattak egy gyermek pornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció, Illés.
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Taxi!
1: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
4: Hobbi Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló. Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
4: Világjáró
1: a Hobbi Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től a Hobbi Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Világjáró
1: a Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Balesetmegelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: James Bond.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul is, az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Nem bírod már elviselni.
8: Always look on the bright side of life.
9: A régi ismerős dallam új köntösben.
10: Nézd az élet jó oldalát.
9: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
11: Nekem ez így jó.
9: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
12: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 15-én köszöntjük Szonya, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat. A Szonya görög eredetű női név, a Szófia orosz becézéséből önállósult. Becézése Szonyácska, Szona, Szonika, jeles viselői a névnek. Oroszlán Szonya, színésznő, valamint ön, kedves Szonya. Ezen a napon ünnepelnek még Zsófia nevű kedves hallgatóink is. A név jelentése bölcsesség, görög eredetű, a Szófia névből ered. A Zsófiákat köszönhetjük még május 15-én kívül, szeptember 17-én, április 30-án, valamint augusztus 1-én is. A Zsófia rendkívül gyors, éleseszű, találékony gondolkodású személyiség lehet. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsoci, Zsóka. Jeles viselői a névnek. Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, valamint ön, kedves Zsófia. Ezen a napon köszöntjük még Denissa, Dionízia, Döniz, Fürtike, Izaura, Izidor, Izóra, Izsák, János, Médea, Rupert, Szófia, valamint Upor nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

Fantrája 2012, Fankadeli Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden így maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedvem.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1358. május 15-ével kezdünk, ekkor egy ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. A 15. századdal folytatjuk, 1440. május 15-én Erzsébet királyné a Visegrádról ellopatott koronával Székesfehérvárot Szécsi Dénes esztergomi érsekkel királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. Ismét egy századot ugrunk, 1567. május 15-én megszületett Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző. Az 1607-ben bemutatott Orfeusz című szerzeményét az első operaként tartják számon, Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett, majd madrigálokat írt. 1590-től a mantulai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco katedrálisban, 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámaiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. Ismét egy századot lépünk előre, 1618. május 15-én járunk, ekkor Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. Szerinte a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a nap körül, amely egyik legjobb bizonyítéka a heliocentrikus világképnek. 1848-al folytatjuk, május 15-én a márciusi forradalom után újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben, amely kikényszerítette az általános választójog és az új alkotmány ígéretét. Most maradunk még a 19. században, 1859. május 15-én megszületett Pierre Curie Nobel-díjas francia fizikus. Az 1903-as évi fizikai Nobel-díj egyik jutalmazottja volt, a radioaktivitás kutatása során ő és felesége Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. Még mindig maradunk a 19. században, 1891. május 15-én megszületett Mihály Bulgakov, orosz regényíró novellista, akinek főműve a Mester és Margaréta című szatirikus filozófiai regény. 3 évet lépünk előre, 1894. május 15-én megszületett Catherine Ann Porter, amerikai írónő, a szerkezet és a karakterek bonyolult jellemének mesteri stilisztája. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 23. fejezetéből.
1: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne? Ígére olyat, amit nem teljesít.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. május 15-e péntek. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 20. verstől 23. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Elmélkedés. Jézus szavai egyaránt megrendítőek és vigasztalók. Nem kendőzi el a valóságot. Távozása, elmenetele miatt a tanítványokat sírás és szomorúság várja. A világ örül majd a kereszt látszólagos vereségének, miközben az Úr követői gyászolni fognak. De ez az öröm és szomorúság nem marad örökké így. Jézus megígéri, hogy a tanítványok bánata örömre fordul. Ez az evangéliumi mondat a keresztény remény alapja. Jézus nem ígér fájdalommentes életet, de biztosít minket afelől, hogy a szenvedés nem lesz értelmetlen. A kereszt nem a vég, hanem az örök élet kapuja. Az Istenbe vetett hit nem a szenvedés elkerülésében mutatkozik meg, hanem abban, hogy hisszük, minden fájdalmat Isten képes átformálni, azaz nem csak enyhíteni, hanem valóban átváltoztatni. A keresztény öröm tehát nem a nehézségek hiányát jelenti, hanem Isten jelenlétét a szenvedések közepette. Krisztus mély, szívből fakadó örömre hív, amely a sötétségben is ragyogni képes. Ez a húsvéti öröm. A sírás éjszakája után a hajnal világossága következik. A halálból új élet fakad. A veszteség után eljön az öröm ideje. A szakasz végén Jézus ezt mondja, azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ez az öröm beteljesedésének pillanata. Amikor már nincs szükség kérdésekre, mert az Úr jelenlétének fénye mindent megvilágít. Ezt az ígéretet éljük meg részben már most a földi életben, és teljességgel majd az örök életben. A keresztény ember nem menekül a szenvedés elől, hanem átadja azt Istennek, aki képes azt örömre változtatni. Uram Jézus, te megígérted, hogy szomorúságunk örömre fordul. Köszönöm, hogy nem hitegetsz, hanem igazat szólsz, és a szenvedések által is az örömbe vezetsz. Segíts, hogy a nehézségek idején is bízzak benned, és higgyem, hogy semmi sem történik értelmetlenül, ha veled élek. Add, hogy szívem nyitott legyen a húsvéti örömre, még ha könnyek között is. És amikor majd eljön a nap, amikor téged teljes fényedben láthatlak, ne legyen több kérdésem, hanem csak örömmel dicsérjelek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az égett testfelszín nagyságának megállapításakor a fej egy-egy felső végtag, a törzs elülső felszínének a fele, a háti felszín fele, egy-egy alsó végtag fele számít a test felület 9%-ának? Gyermekek esetében az eltérő testarányok miatt módosulnak az értékek. 5%-nál nagyobb égésnél a gyermek esetében mentőt kell hívni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Most egy olyan ételt hoztam önöknek, ami hús nélkül készíthető, körte sajttal rakva. A hozzávalók 4 személyre: 60 deka körte, 30-40 deka ementáli sajt, 20 deka dióbél, 4 egész tojás, 2 deci tejföl, 1 deci tejszín, 1 csipetnyi fahéj, 1 evőkanál szegfűszeg, 3 evőkanálnyi cukor, 1 citromleve, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál zsemlemorzsa és ízlés szerint só. A körtét meghámozzuk, a magházát kiszedjük és egyforma vastagságú cikkekre vágjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Beletesszük a szegfűszeget, a fahéjat, a sót, a cukrot és a citromlevét, majd egyszer felforraljuk. Ezután lecsöpögtetjük, kiszedjük belőle a szegfűszeget és melegen tartjuk. A dióbelet kissé lepirítjuk egy serpenyőben. Hőálló üvegedény kivajazzuk, meghintjük zsemlemorzsával, pikkelyszerűen rétegezzük a körtét és a sajtszeleteket, majd megszórjuk darabosra vágott pörköldióval. Simára keverjük a tojást a tejföllel és a tejszínnel, kissé megsózzuk, majd a sajtos körtére öntjük. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 15-20 percig sütjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Megjelent a kormány tagjainak feladott köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Ma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kis filmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
13: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 15-én köszöntjük Szonya, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat. A Szonya görög eredetű női név, a Szófia orosz becézéséből önállósult. Becézése Szonyácska, Szona, Szonika, jeles viselői a névnek. Oroszlán Szonya, színésznő, valamint ön, kedves Szonya. Ezen a napon ünnepelnek még Zsófia nevű kedves hallgatóink is. A név jelentése bölcsesség, görög eredetű, a Szófia névből ered. A Zsófiákat köszönhetjük még május 15-én kívül, szeptember 17-én, április 30-án, valamint augusztus 1-én is. A Zsófia rendkívül gyors, éleseszű, találékony gondolkodású személyiség lehet. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsoci, Zsóka. Jeles viselői a névnek. Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író, újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, valamint ön, kedves Zsófia. Ezen a napon köszöntjük még Denissa, Dionízia, Döniz, Fürtike, Izaura, Izidor, Izóra, Izsák, János, Médea, Rupert, Szófia, valamint Upor nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbirádió hallgatóit.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 15-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1358. május 15-ével kezdünk, ekkor egy ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. A 15. századdal folytatjuk, 1440. május 15-én Erzsébet királyné a Visegrádról ellopatott koronával Székesfehérvárot Szécsi Dénes esztergomi érsekkel királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. Ismét egy századot ugrunk, 1567. május 15-én megszületett Claudio Giovanni Antonio Monteverdi olasz zeneszerző. Az 1607-ben bemutatott Orfeusz című szerzeményét az első operaként tartják számon, Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett, majd madrigálokat írt. 1590-től a mantulai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco katedrálisban, 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámaiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. Ismét egy századot lépünk előre, 1618. május 15-én járunk, ekkor Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. Szerinte a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a nap körül, amely egyik legjobb bizonyítéka a heliocentrikus világképnek. 1848-al folytatjuk. Május 15-én a márciusi forradalom után újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben, amely kikényszerítette az általános választójog és az új alkotmány ígéretét. Most maradunk még a 19. században, 1859. május 15-én megszületett Pierre Curie Nobel-díjas francia fizikus. Az 1903-as évi fizikai Nobel-díj egyik jutalmazottja volt, a radioaktivitás kutatása során ő és felesége Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. Még mindig maradunk a 19. században, 1891. május 15-én megszületett Mihail Bulgakov, orosz regényíró novellista, akinek főműve a Mester és Margarita című szatirikus filozófiai regény. 3 évet lépünk előre, 1894. május 15-én megszületett Catherine Ann Porter, amerikai írónő, a szerkezet és a karakterek bonyolult jellemének mesteri stilisztája. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 23. fejezetéből.
1: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne? Ígére olyat, amit nem teljesít.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. május 15-e péntek. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 20. verstől 23. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Elmélkedés. Jézus szavai egyaránt megrendítőek és vigasztalók. Nem kendőzi el a valóságot. Távozása, elmenetele miatt a tanítványokat sírás és szomorúság várja. A világ örül majd a kereszt látszólagos vereségének, miközben az Úr követői gyászolni fognak. De ez az öröm és szomorúság nem marad örökké így. Jézus megígéri, hogy a tanítványok bánata örömre fordul. Ez az evangéliumi mondat a keresztény remény alapja. Jézus nem ígér fájdalommentes életet, de biztosít minket afelől, hogy a szenvedés nem lesz értelmetlen. A kereszt nem a vég, hanem az örök élet kapuja. Az Istenbe vetett hit nem a szenvedés elkerülésében mutatkozik meg, hanem abban, hogy hisszük, minden fájdalmat Isten képes átformálni, azaz nem csak enyhíteni, hanem valóban átváltoztatni. A keresztény öröm tehát nem a nehézségek hiányát jelenti, hanem Isten jelenlétét a szenvedések közepette. Krisztus mély, szívből fakadó örömre hív, amely a sötétségben is ragyogni képes. Ez a húsvéti öröm. A sírás éjszakája után a hajnal világossága következik. A halálból új élet fakad. A veszteség után eljön az öröm ideje. A szakasz végén Jézus ezt mondja, azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ez az öröm beteljesedésének pillanata. Amikor már nincs szükség kérdésekre, mert az Úr jelenlétének fénye mindent megvilágít. Ezt az ígéretet éljük meg részben már most a földi életben, és teljességgel majd az örök életben. A keresztény ember nem menekül a szenvedés elől, hanem átadja azt Istennek, aki képes azt örömre változtatni. Uram Jézus, te megígérted, hogy szomorúságunk örömre fordul. Köszönöm, hogy nem hitegetsz, hanem igazat szólsz, és a szenvedések által is az örömbe vezetsz. Segíts, hogy a nehézségek idején is bízzak benned, és higgyem, hogy semmi sem történik értelmetlenül, ha veled élek. Add, hogy szívem nyitott legyen a húsvéti örömre, még ha könnyek között is. És amikor majd eljön a nap, amikor téged teljes fényedben láthatlak, ne legyen több kérdésem, hanem csak örömmel dicsérjelek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az égett testfelszín nagyságának megállapításakor a fej egy-egy felső végtag, a törzs elülső felszínének a fele, a háti felszín fele, egy-egy alsó végtag fele számít a test felület 9%-ának? Gyermekek esetében az eltérő testarányok miatt módosulnak az értékek. 5%-nál nagyobb égésnél a gyermek esetében mentőt kell hívni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: Kamu reklám.
1: Azt mondják, az osztriga növeli a szexuális teljesítőképességet. De én ezt nem tapasztaltam. Lehet, hogy túl korán teszem fel.
0: Kamu reklámot hallottak. The Shadow.

a híd, nagyon csendesek most az utcák, csendesek nagyon a léptek, valami semleges hajón utazni, szeretnék nélküled utazni.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita a külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak. 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
5: Nos, adó vagy nem adó, adó.
4: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Edő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: a Minden Tudás Egyeteme. A társadalom, amelyben élünk. Ferges Zsuzsa akadémikus előadása.
7: Nincs egy kicsit nehéz helyzetben a társadalomtudós? Talán könnyebb a feladata egy természettudósnak, akinek sokkal több illusztrációs háttere van.
8: Olyan szép nagy ez a világ, és annyi sok érdekes van benne. Ami a könnyűséget illeti, hát persze a társadalomról rengeteg képet lehet mutatni, a szegénységről is, a gazdagságról, a szeretetről is, a munkáról, arról, hogy hogy élnek. Igazából rengeteg videó van arról, hogy Ozdon, hogy próbálják kitermelni a meddőről a megélhetést, és arról, hogy hogy élnek a gazdagok, és hogy bérelik ki a rudasfürdőt arra, hogy egy este legyen. Lehet játszó gyerekeket mutatni és értelmezni, hogy ez a játék miről szól, és milyen fajta társadalmi kapcsolatokról. Tehát nem az illusztrációk hiánya talán a baj. De több nehézség van. Az egyik az, hogy hát hihetetlenül gazdag a Minden Tudás Egyetem programja, de a társadalom tudományok viszonylag szorványosan vannak benne képviselve, és ilyen általános előadás, hogy hát mi is az a társadalom, amelyben élünk, az igazából azt hiszem most tényleg csak ez az egy van. Hogy 45 percben mit lehet elmondani a társadalomról, egy olyan nagyon színvonalas előadássorozat keretében, amelyben talán ez az egy olyan előadás van, ami erről szól. Tehát el kéne mondani, hogy mi a szociológia, el kéne mondani, hogy mit csinál, el kéne mondani, hogy a magyar társadalommal eddig mit csinált, hogy milyen ez a társadalom, hogy merre megy ez a társadalom, hogy a világ, amiben vagyunk, merre megy ebben a társadalommal együtt. Tehát végtelenített ez a téma, ez az egyik nehézség. A másik nehézség az, hogy a génekről nagyon keveset tudnak az emberek, vagy arról, hogy mi megy végbe, amikor a gondolat és a nyelv valahol összekapcsolódnak. De a társadalomról mindenki nagyon sokat tud, mert benne él ez a mindennapi tapasztalat. Tehát hogy is lehet erről úgy beszélni, hogy az ne legyen túl elvont, hogy az valahol köszönjön az ember mindennapi tapasztalatainak, de ugyanakkor megmutassa azt is, hogy a mindennapi tapasztalatok csak egy szintje a valóságnak, és hogy az ezekről való gondolkodás, amit divatos szóval reflexiónak hívnak, tehát egy reflexív viszony a valósághoz, az még hányfajta réteget tud feltárni. Most még egyszer mondom, mindezt 45 percben elmondani, azt egyelőre nem tudom, hogy hogyan oldható meg.
7: Érdemes lenne kérdéseket feltenni, olyan kérdéseket, amelyre esetleg mi válaszokat találhatunk, hallgatók, hiszen a hallgatóság most nem homogén. Más, mint egy egyetemi előadásnál, ahol az ember tudja, hogy kiknek fog beszélni, és hogy milyen szinten kell beszélni.
8: Biztos, hogy kérdéseket kellene feltenni, de legalább egy-két kísérleti választ azért valahogy meg kell fogalmazni. Egyébként tényleg arról van szó, hogy a tudomány általában is, de a szociológia különösen is arról szól, hogy szabad egyáltalán kérdéseket feltenni, és ezek a kérdések merre mutatnak. Ez majdnem, hogy a központi témája ennek a dolognak, hogy a szociológus dolga alig, ha lehet más, mint az, hogy olyan kérdéseket tegyen föl, amelyeket valamilyen érdekből, valamilyen rejtett érdekből nem szokás föltenni. Ha ezt meg tudja csinálni, akkor talán tud valami érdemlegeset, vagy valami nem teljesen közhelyszerűt mondani a valóságról. Egyébként ez világszerte igaz, hogy a szociológiának vannak hullámhegyei és hullámvölgyei. Én magam egyébként a szociológián belül egy nagyon meghatározott szakterületet művelek, ami csak félig szociológia, ami arról szól, hogy a társadalom olyan, amilyen, nem jó. Akkor mit is lehetne vele csinálni? Na erre az egyik válasz az, hogy tisztességes társadalompolitikát, és az én szakterületem az egy ilyen legyen kérdés, hogy mit is lehetne csinálni ahhoz, hogy egy kicsit jobb legyen. Ha úgy tetszik, ez a fajta társadalompolitika egy relatíve elkülönült önálló gondolkodási meg szakága annak, amit szociológiának hívnak. Ennek viszont most, hogy úgy mondjam, divatja van. Éppenséggel a rendszerváltás óta valahogy helyet változtattak a szociológia és a szociálpolitika, ami persze Magyarországon így nem látszik, de de mondjuk az Európai Unió szintjéről már nagyon is. Sőt, még az is igaz, hogy ezek a divatok, amelyeket én magam egyébként nem szeretek, mert a divatok mindig azt jelentik, hogy valami valaminek a rovására túldimensionálódik, és akkor azt a másik valamit nem értjük meg eléggé, elfelejtjük, már nem is tudjuk, mi a kapcsolat egyiknek a másikkal. Szóval minden esetre a szociálpolitikának ez a felívelése, ez Európa szerte, vagy éppen világszerte, ez azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon hasznos. Abból a szempontból is jó, hogy a szociológiának talán segítene új tartalommal is megtöltenie önmagát. De minden esetre én azt hiszem, hogy a normális politikai viszonyok mellett természetesen tere van annak, hogy megpróbálja megérteni a társadalmat, amelyben élünk, megpróbálja megmagyarázni az összefüggéseit, megpróbálja fogalmilag leírni a változó tapasztalatokat. Tehát hiába igaz az, hogy most a szociológiának éppen nincs divatja, mert nem kell. Azt gondolom, hogy hosszú távon ez egy nagyon is fontos tudomány.

Hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők és rádióhallgatók! Köszöntöm Önöket a Minden Tudás Egyetemének 13. előadásán, itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem B28-as előadójában. A mai előadás a magyar társadalom szerkezetéről és annak átalakulásáról szól. Előadónk akadémikus, az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének professzora, a Szociális Szakmai Szövetség elnöke. Felkérem Ferge Zsuzsát, tartsa meg előadását!

Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, ma este 5 témával szeretnék foglalkozni, és mint hogy az egész előadás kevesebb, mint egy óra, hát mindegyikre épp csak, hogy valamennyi idő fog jutni. Először valami nagyon keveset mondanék arról, hogy mit csinál a szociológus, amikor szociológiát csinál. Aztán 3 részben elmondanám az előadás tulajdonképpeni témáját, a fogalmakat, amelyeket használok, amikor a társadalmi egyenlőtlenséget és struktúrát vizsgálom. Azt, hogy mit gondolok én, nem merem azt mondani, hogy a tudományunk mit gondolok én ezekkel a fogalmakkal az államszocializmusról, mit az új kapitalizmusról, és végül néhány szó lesz arról, hogy az EU csatlakozás és ez a téma egyáltalán hogyan is függnek össze. Hát a szociológiát úgy határozom meg, mint az egyén és a társadalom közötti kölcsönhatásoknak a tudományát. Ezt igazából nem árt hangsúlyozni, mert hiszen a szociológia sem egységes, mint semmi, és van, aki a társadalomra helyezi a hangsúlyt, és van, aki az egyénre. Én a 3-ra együtt szeretném a hangsúlyt tenni, tehát igazából a kölcsönhatások azok, amelyeket a szociológusnak valahogyan néznie kell. A társadalom maga, amelyik tehát a szociológia tárgya, az úgy működik, hogy nagyon fontos dolgokat elrejt a laikus szemlélő elől, nagyon sokszor azért, mert bizonyos fajta érdekek, nagyon sokszor átláthatatlan, nem világos érdekek szólnak amellett, hogy az a dolog ne látszódjék. Hát, hogy csak 2 példát mondjak, az egyik ilyen társadalmi jelenség, amelyikről nagyon sokszor a társadalomban működő erők úgy gondolják, hogy jobb, ha nem látható, ez éppenséggel a szegénység, amelyről ma este még igen sok szó lesz. Egy másik érdekes jelenség, amire mostanában különös erővel figyelek fel, de erre is még visszatérek. A háború előtti világban is, sőt, hát sokkal régebb óta szó van arról, hogy munkásság, munkásosztály, munkások. Az, hogy 40 évig mi volt ennek a kategóriának a szerepe, ezt tudjuk. Figyelem a szakirodalmat, körülbelül 10 önálló könyv van már az elitekről, a munkásokról egy cikket sem találtam. Tehát valahogy ez a fogalom eltűnt, elmúlt, elrejtőzött. Tehát a szociológusnak az a dolga, hogy kikaparja azt, ami szabad szemmel nem látszik, és megpróbálja azt vizsgálni, hogy akkor miért is van eldugva, és mi is ott a helyzet azzal, ami el van dugva. Hát, hogy 3. példát mondjak, itt van például a hatalom természete, amit vagy látható, vagy nem látható. Nem véletlen, hogy annyit hangsúlyozzuk manapság, hogy átlátható hatalmi működés kell.

0: Az előadásom második része ez azokról a fogalmakról szólna, amelyeket felhasználok, amikor a struktúrát vizsgálom. Hát ugye az első kérdés az, hogy egyáltalán érdemes-e a struktúrát vizsgálni. Van-e társadalom, és van-e ennek a társadalomnak valami megfogható, társadalmilag értelmezhető szerkezete? Elég sokan úgy gondolják, hogy egyáltalán nem érdemes ma már társadalomról beszélni. Mondjuk a Thatcher asszonynak a mondása az volt, hogy olyan dolog, hogy társadalom nincs. Mások úgy gondolják, hogy társadalom talán van, de arra nem igazán érvényesek azok a kategóriák, amelyeket például én is használok, vagy olyasmi, hogy egyenlőtlenségrendszer, mert ezek a régi egyenlőtlenségek már nem játszanak szerepet, a társadalom milliókre, életforma csoportokra töredezett szét. No, ezekkel a különböző közelítésekkel szemben, amelyekből egyébként mindig kijön valami, mondjuk az elsőből nem, de a másodikból nagyon sok érdekes megfigyelés jön ki, én magam azt gondolom, hogy még van olyan dolog, hogy társadalom, és óriási szerepe van abban, ahogy élünk. Töredezettebb, kevésbé átlátható, mint volt, de van. Az egész értelmezésnek a lényege az, hogy ezt a szerkezetet úgy lehet megérteni, ha úgy fogjuk fel, mint társadalmi viszonyoknak a nagyon bonyolult rendszerét, tehát a struktúra mögött a társadalmi viszonyok vannak, amelyek emberek között feszülnek, de a viszonyokat, magukat nem tudjuk megfogni. Egyébként ugye azért beszélek folyton tapasztalat és elmélet összefüggéséről, mert azok a bizonyos tapasztalati tények sem értelmezhetők úgy, hogy ne rakjam már beléjük az értelmező fogalmakat, hiszen a viszonyt nem látom, csak azokat az embereket látom, és tudom bizonyos sajátosságaikat megfigyelni, akik egymással viszonyban vannak, mert gazdagok és szegények, mert vidékiek és budapestiek, mert férfiak és nők, és ez viszonyba állítja őket egymással, de a viszonyt magát nem látom, csak így tudom meghatározni. Na most ezek a viszonyok abból a szempontból, ahogy én vizsgálom, valamilyen erőforrások köré rendeződnek. Azokat a viszonyokat nézem, amelyek a legfontosabb társadalmi erőforrások körüli harcokban, küzdelmekben, versenyekben, vetélkedésekben alakulnak ki.
1: A komplex társadalmak mindegyikére jellemző, hogy az erőforrások egyenlőtlenül oszlanak el. Az egyének és csoportok közötti viszonyokat ezek az eloszlások formálják. Az erőforrások, tőkék megszerzése, megtartása különböző szintereken, társadalmi erőterekben történik. De csak az lép be eséllyel bármilyen játéktérbe, aki ismeri a szabályokat, azaz, akinek van valamilyen tőkéje, felkészültsége és megfelelő habitusa.
0: Az erőforrások vagy tőkékért folyó küzdelem persze, hogy a társadalom egészében is folyik, de alapvetően mindig valamilyen körülhatárolt erőterekben, mondjuk az egyetemen belül, a Magyar Tudományos Akadémián belül, egy vállalaton belül, az egész iparon belül, és ezek a különböző erőterek megalkotják magukat, a téteket. Tehát egy egyetemen belül azért küzdenek, akik ott vannak, még akkor is, ha ez a küzdelem nagyon baráti és békés, hogy kiből lesz adjunktus, kiből lesz tanársegéd, kiből lesz egyetemi tanár. És ott ez a tét, amellett, hogy persze a fizetés is tét, de azért nagyon fontos az, hogy itt van egy saját tét. A sportolók azért küzdenek, hogy olimpikonok legyenek. De ehhez az kell, hogy az egyes falukban vagy egyes városokban lévő kézilabdázók vagy focisták először abban az erőtérben küzdjenek meg, ahol éppen vannak, és ott például az a tét, hogy ki fogja a bajnokságot elnyerni. Úgyhogy ez, és aztán ezek az erőterek összegződnek, a kisvállalattól mennek föl iparági, majd aztán az egész gazdaság szintjére. Az első erőforrás úgy hívom, hogy hatalom, vagy politikai tőke, és ezzel nem egészen, vagy nem csak azt értem, hogy kinek van joga a másiknak parancsolni. Ez is egyfajta hatalom, de én nem a személyes hatalomról, hanem a társadalmi hatalomról beszélek, és ez azt jelenti, hogy kinek van lehetősége a közös ügyeket befolyásolni. És a politikai hatalom természete aztán attól fog függni, hogy ez a befolyásolás, ez milyen eszközökkel, milyen módszerekkel bír történni. De a politikai hatalom az azt gondolom, hogy vitathatatlanul erőforrás. A következő rendkívül fontos erőforrás a gazdasági erőforrás, a tőke, amelyik, vagy tulajdon, amelyik sokféle lehet, tehát lehet egyéni tulajdon, magántulajdon, kisebb közösségek, nagyobb közösségek tulajdona, de a tőke, a gazdasági tőke ettől ebben az erőforrás szemléletben tőkének neveztetik.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint a mai magyar társadalomban melyik tőke biztosítja a legnagyobb előnyt az egyén számára?
0: Fogós, nehéz kérdés. Ma eléggé nyilvánvaló a válasz, hogy a gazdasági tőke az, amelyik lehetővé tesz nagyon sok mindent, csak éppen ezek nem pillanatfelvételek, és azon kívül létezik az a dolog, amit úgy hívunk, hogy tőke konverzió, hogy az egyik tőke a másikba átfordítható. Abban, hogy az ember indulhasson valamilyen erőtérbe azok közül, amelyekről itt beszéltünk, illetve nem beszéltünk, gazdaságban, kultúrában, sportban, bárhol, ahhoz már kell valamilyen úgynevezett induló tőke. Ha csak pénzben mérje a dolgot, akkor teljesen világos, hogy a pénzbeli nyereségek akkor lehetnek a legnagyobbak, hogyha valaki gazdasági tőkével rendelkezik. Ebben a történetben az érdekes és talán a nagyon szép, hogy noha minden mezőben folyik a küzdelem azért, hogy ne csak a rangot kapjam meg, vagy ne csak az elismerés, vagy ne csak az olimpiai érmet, hanem anyagék is járuljanak hozzá, azért még egyelőre nem minden mezőt sikerült egyértelműen alárendelni annak, hogy csak a pénz számítson. Tehát e pillanatban még vannak olyan mezők, ezek fogynak és csökkennek, amelyekben nem az a legfontosabb, hogy sok pénzem legyen, megélni akarok, de nem ez a legfontosabb. Egy szabadjára engedett piacnak, és főleg egy globalizálódó piacnak megvan az a sajátossága, hogy a piaci szemléletet, a piaci logikát rákényszeríti a többi területre is. Azért mondtam, hogy a mezők küzdenek egymással, mert ebben is folyik egy küzdelem, hogy mennyire engedem ezt be. De úgy tűnik, hogy a mezők közötti határok áttörése elég sikeres. Tehát az ön kérdésére azt kell, hogy mondjam, hogy talán 100 évvel ezelőtt volt egyforma fontosságú tőke, ma attól függ, hogy miben mérem a dolgot. Ha abban mérem, hogy melyik tőke mennyit fial, és ez anyagi javakban mérem, akkor egyértelmű. Ha abban mérem, hogy melyik hozhat jobb egyéni életminőséget, akkor már sokkal nehezebb a válasz, mert akkor nincs válasz, akkor attól függ, hogy kinek mi a fontos. A harmadik rettenetesen fontos és mind fontosabbá váló társadalmi erőforrás, ez éppenséggel a tudás, az információ, a szimbólumrendszerek ismerete. Azt gondolom, hogy akik a Mindentudás Egyetemét hallgatják, vagy éppenséggel itt ülnek, azok mindenkinél jobban érzékelik, vagy hogy mondjam, a saját bőrükön érzékelik, hogy igen, az információ fontos. Ezeket az információkat, tudásokat, készségeket, képességeket, szimbólumismereteket, ezeket együttesen úgy hívjuk, hogy kulturális tőke. A szimbólumrendszereket se véletlenül hangsúlyozom, mert ugye egyre inkább olyan világban élünk, amelyik több nyelvű, és hát egy-egy nyelv az igazában szintén egy-egy szimbólumrendszer, és nem kell sokat magyarázni, hogyha valaki több nyelvet tud, akkor már sokkal jobban hozzá tud férni mondjuk gazdasági erőforrásokhoz. Ugye azt mondtam, hogy ezeket a tőkéket külön is kell vizsgálni, de különösen fontos az, ahogyan egymáshoz kapcsolódnak. Még megemlíteném ugye azt, hogy vannak játékosok. Ezeket a játékosokat, akik részt vesznek azokban a küzdelmekben, versenyekben, tevékenységekben, amelyek ezekben a mezőkben az erőforrásokért folynak, hát ezt is sokféleképpen hívhatjuk. Igazából nincs rá jó magyar szó, a legtöbbször az úgynevezett ágens szót használjuk, amely ágens azonban a szép magyar nyelven rögtön ügynököt is jelent. Tehát ezért én legszívesebben azt mondom, hogy a cselekvők, ezek nem egyszerűen szereplők, mert nem szerepet játszanak, hanem cselekszenek. Tehát legszívesebben úgy hívnám őket, hogy cselekvők, de akinek van jobb ötlete, az azt gondolom, hogy akár egy pályázatot is lehet indítani, hogy az ágensnek mi a jó magyar megfelelője. Vannak, akik sehol, semmilyen versenyben nem tudnak elindulni sikerrel a versenyben, vagy semmilyen reményük nincs arra, hogy győzzenek egy versenyben, vagy, és megint ezt kezdjük megérteni, hogy ez mit jelent, már be se tudnak lépni a versenybe. Tehát ők azok, akiket kiszorulóknak hívnék, minden mezőből vannak kiszorulók, de a mezők, mondtam, hogy a mezők összegződnek, és ilyen értelemben nem csak egy-egy mezőn belül vannak nyertesek, vannak akik, akik jó pozíciót szereznek, hanem a társadalom szintjén is, és ugyanígy vannak, akik kiszorulnak.
1: Akinél nem elég a felkészültség, annak kicsi az esélye. Sokan így kiszorulnak a küzdelemből, de nekik is szükségük van valamilyen forrásra, a megélhetés elemi feltételeire. Tehát ők is küzdenek, de nem a győztes helyekért, csak a megélhetésért. Náluk is van tét. Az, hogy mennyire van lent a lent.
0: Ez az egyik kulcskérdése a társadalom elemzéseknek, amiket megpróbálok csinálni, hogy milyen fokú, milyen mélyre kerül az, aki nem tud indulni, és természetesen az is, hogy és milyen magasra az, aki viszont el tudott indulni. Mindezek a fogalmak hogyan is alkalmazhatók az államszocializmusra, vagy talán inkább másképp kezdeném, hogyan lehet ma strukturális értelemben az államszocializmusról beszélni. Hát mindenek előtt hadd mondjam azt, hogy olyan dolog, hogy államszocializmus nincs. Hát volt először néhány év, amikor nem tudjuk pontosan, ez az átmenet 45-48 közötti időszaka, és utána voltak periódusok, rosszabb, majd jobb periódusok, amelyekben másképp működött a hatalom, amelyekben minden tőke, minden erőtér egészen másképp működött. Az 1956-os forradalomig tartó időszak, tehát a 49-56 közötti időszak és az utána következő 2-3 év kiesik abból a vizsgálatból, amelyről beszélek, tehát annak a diktatúrának az évei, amikor igazából még semmi nem kristályosodott, legfeljebb az, hogy a hatalom úgy működik, ahogy, de tulajdonképpen még az emberek nem találták meg a helyüket a társadalomban, vagy legalábbis én nem nagyon tudok erről gyönyörű, szép, tiszta fogalmakban beszélni. A többinél se tiszták ezek a fogalmak, de ennyire átmeneti és nehéz időkre ezek a fogalmak nem alkalmasak. Ott a politológiának több szava van, mint a szociológiának. Az a szakasz, amiről beszélek, az tulajdonképpen a 60-tól 90-ig tartó szakasz, amire már mégis valamit lehet mondani. És ezen belül hát néhány dolgot hangsúlyoznék, amelyeket majd a végén valahogyan összefoglalunk. Ezt a társadalmat még 60 után is a politikai hatalom szélsőségesen egyenlőtlen elosztása jellemezte, annak ellenére, hogy a diktatúra egyre puhult. Tehát igazából azáltal, hogy a hatalom fölött nincs kontroll, hogy vannak, akiknek lehetőségük van a dolgok, a közös ügyek befolyásolására, és vannak, akiknek nincs, mert legfeljebb ugye a civil társadalom gyakorlatilag nincs, a választások formálisak, tehát a többségnek nincs módja arra, hogy az ügyekbe beleszóljon, vagy az ügyek alakulásába komolyan beleszóljon. Jól lehet, vannak mozgások mindig a felszín alatt, amelyek informálisan ezt lehetővé teszik. De azért alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy az intézményesített, a formális hatalom egyenlőtlen eloszlású. Ez a hatalmi rendszer a strukturális mozgásokat lefolytotta. Ez azt jelenti, most az, hogy valahol a hatalom egyenlőtlenül oszlik el, vagy ha úgy tetszik, diktatúra van, ez nagyon sok mindent elmond a szabadságokról, de a világon semmit nem mond arról, hogy az egyenlőtlenségek hogyan fognak alakulni. Lehet diktatúra szélsőséges egyenlőtlenségekkel, ez olyan diktatúra volt, amelynek az ideológiájában az volt benne, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket, hát először az volt, hogy eltöröljük, aztán kiegyeztünk avval, hogy csökkenteni fogjuk. A hatalmi egyenlőtlenségek maradtak, jól lehet a formájuk nagyon változott, mondom. A nem hatalmi egyenlőtlenségekből azonban nagyon sok korlátozódott, noha megint sok egyenlőtlenség megmaradt, és ezek egy részét

0: összekapcsolódnak, így végül is kialakult egy olyan struktúra, amelyet úgy lehetett hívni, hogy rétegezett struktúra.
1: Az egyenlőtlenségeket lehet-e korlátozni a szabadság megsértése nélkül?
0: Ugye nem akarják, hogy még 3 órát beszéljek. A rövid válasz az, hogy tulajdonképpen nem, hiszen minden korlát szabadságkorlátozás, de azt tudnunk kell, hogy teljes szabadság nincs. Tehát az, hogy mi egy társadalomban együtt élünk, az már 1 millió fajta szabadságnak a korlátozása, mert az út jobb oldalán vagy bal oldalán kell haladnunk, és a piros lámpánál meg kell állnunk, és akkor ráadásul még biztonsági övet is kell viselnünk, amiért egyébként nagyon sokat küzdöttek. Tehát az egyenlőtlenségek sem csökkenthetők szabadságkorlátozás nélkül. A másik kérdés az, hogy mennyi szabadságkorlátozás elfogadható. Hát ugye a Putin próbája egyfelől az evésben van, és úgy tűnik, hogy az a bizonyos államszocializmus túl sok egyenlőtlenséget csökkentett, túl sok szabadság megsértése árán. Most valószínűleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem találtuk még meg a mértéket, néhány ország jobban megtalálta. De ahhoz, hogy bármi megvalósuljon az egyenlőtlenségek csökkentésében, akár még csak az az igyekezet is, hogy alul az alsó korlátokat feljebb építeni, nem oldható meg az összes állampolgár együttműködése nélkül, nem oldható meg hatalmi akarattal, mert akkor nem lesz elfogadott, nem lesz legitim. Tehát itt olyan társadalmi kérdésekről, társadalmi közakaratról van szó, méghozzá minősített közakaratról, nem elég 52%, biztos, hogy 60-70% kell, hogy egyetértsen abban, hogy alulról is, és esetleg fölülről is. Most a fölülről korlátozás a legeslegnehezebb, mert tudják, hogy Magyarországon is már megalakult az úgynevezett ATTAK mozgalom, ami nem azt jelenti, hogy támadásba akar átmenni, csak azt akarja, hogy az iszonyatos mennyiségű föld körül, globusz körül megforduló pénznyereségeknek egy icipici töredékét, egy 2-3 ezrelékét fizessék be a nyerők valamilyen közös alapba, amelyből például a szegény országokat támogatni lehetne. Ez az úgynevezett Tobin-adónak valamilyen formája. Ezt egy évtized óta nem sikerül elfogadni, mert egy vagy két ország mindig leszavazza az ENSZ közgyűlésen, hogy a Tobin-adó átmenjen. Ez nem egyenlőtlenség csökkentés lenne, ez egy icipici morzsa lenne, és ez a morzsa sem megy át. Tehát nagyon nehéz itt arról beszélni, hogy fölülről korlátozni, az alulról korlátozásnak több esélye van, ha az állampolgárok is úgy akarják.
2: Ferge Zsuzsa előadását hallják a társadalomról, amelyben élünk.
0: Ami különösen érdekes az, hogy ez a bizonyos belénk égett történelem, a habitusok hogyan alakultak. Kevesebbet változtak, mint a körülmények. Utólag, ugye ez, hogy mondjam, kipróbálva és alkalmazva ezt a kérdést különböző területekre, úgy tűnik, hogy a habitusok jelentős része éppen azért, mert olyan belénk rögzött beállítódásokról van szó, mint például az, hogy a gyerek tanuljon vagy ne tanuljon, ezek elég lassan változnak, és nagyon örökítődnek a családon belül. Ami talán a legmeglepőbb az egész dologban az az, hogy a társadalmi megkülönböztetés külső és belső jelei, tehát a hierarchikus különbségek, amelyek kifejeződnek alázatosságban, meghallásban, megszólításokban, hogy tekintetes és méltóságos úr, ezek pillanatok alatt eltörlődtek. És a nagyon érdekes az, de ezt még mind kutatni kell majd, hogy volt egy ránk kényszerített megszólítás, az elvtárs. Az elvtárs szót, mihelyt az ember kiment abból a világból, ahol kellett ezt használni, nem használta. De ugyanakkor a sokkal oldottabb személyközi viszonyok úgy tűnik, hogy második természetünké tudtak válni. Akkor hogy is néz az ki, hogy a struktúra feljebb tolódik, mit jelent ez néhány számnak a tükrében. Összesen 3 dolgot emeltem ki, és rögtön hadd mondjam, nincs módom és lehetőségem sem minden javulásról, sem egy-két nagyon markáns romlásról beszélni. Hadd mondjam azt, hogy én egy igazi romlást érzékelek azokra az időkre nézve, ez pedig az egyik legfontosabb érték, az élet körüli mutató, azt tudnék, hogy mennyi a várható élettartam, vagy mennyi a 40 éves korban várható élettartam.

És úgy tűnik, hogy ez minden államszocialista országban csökken, és erre mondtam azt, hogy sok mindent nem tudunk megmagyarázni, mert ez se a dohányzással, se az alkoholizmussal nem lehet megmagyarázni, ugyanis először talán azt kéne megmagyarázni, hogy miért isznak az emberek, és aztán lehetne az alkohollal magyarázni a halált. De ugye ne ítéld el a kokainistádól, gondolkozz az okainistán, szóval ez az okokon való gondolkodás, ez még nagyon messze van. Három dolgot mutatok itt meg. Az egyik egy abszolút növekedés, az egy főre jutó fogyasztásnak a növekedése. Hát ez a görbe 50-től indul, de nézzék csak 60-tól. 60-tól kezdve is 2,5-szeresére nőtt a fogyasztás, amiben benne van a kenyér és a villany, és még nagyon sok minden más. A másik két mutató azt mutatja, hogy 100 családból vagy 100 emberből hogyan is néztünk ki egy olyan jóléti jószágnál, mint a fürdőszoba. A fürdőszobás lakások aránya a háború előtt 10% volt, nagyon lassan növekedett, 60-ban érte el a 30-valahány%-ot, és 90-ig elérkezett a 80% fölé, ma is körülbelül a lakások 85%-a fürdőszobás. A másik görbe tulajdonképpen rendkívül fontos, ez a biztonság görbéje, hogy mit csinál a társadalombiztosítás, hogy kiket fedett le az egészség és a nyugdíjbiztosítás. Itt is, hát ugye a háború előtt valahol a 30% körülről indultunk, és nagyjából 75 után elérkeztünk oda, hogy a magyar állampolgárok tulajdonképpen, hát az egészségügy mindenkit lefedett, és a nyugdíjbiztosítás is minden aktív keresőhöz eljutott. Ez azt is jelentette, hogy a nyugdíjas korúak túlnyomó többségének volt nyugdíja. Ez megint olyan dolog, amit természetesnek tekintettünk, és azt gondolom, hogy lassan észre kell vennünk, hogy az a bizonyos alacsonyabb foglalkoztatási arány, amiről még szó lesz, azt is jelenti, hogy a nyugdíjbiztosítások nem olyan, ilyen automatikusan lesz mindenkié, de ez még egy következő téma. Amikor feljebb tolódásról beszélek, akkor azt mondom, hogy azok a szintek, amelyek körül az egyenlőtlenségek alakultak, már másutt voltak 80-ban, mint 60-ban. És ez miközben az egész emelkedett, az egyenlőtlenségek, hol markánsabban, hol kevésbé, hol politikai hatásra, hol spontánabb hatásra csökkentek. A kulturális szokásokat, amelyeket hát akkor megpróbáltunk valahogy mérni, minthogyha a habitusok lassabban tudnának változni, nagyon világos, hogy itt is van egy följebb csúszás, itt is van a fesztávolságok között egy egyenlőtlenség csökkenés, de emögött ott van az is, hogy a gyerekek milyen iskolába mennek, és minthogyha ott a gyors változásokkal együttvéve is, minthogyha lassabb lett volna a habitus változás, mint sok más területen. Érdekes az, hogy alulról is volt valamilyen korlát, annak ellenére, hogy a rendszer sem a szegénység fogalmát, sem a segélyezésnek a gyakorlatát nem igazán ismerte el. Ami alulról mégiscsak korlátozta azt a bizonyos tétrendszert, az annyi volt, hogy a versenybe be lehetett lépni, mert hogy ez a bizonyos művileg fenntartott teljes foglalkoztatás erről szólt. És az utolsó állításom, amit én állítok, és lehet vitatni, az annyi, hogy ennek a 30 évnek komoly civilizációs hozadékai voltak, ellátottság, társadalmi viszonyok, a társadalom állapota terén.

0: professzor asszony, az volna a kérdésem, hogy mit mutat az összehasonlítás a volt varsói szövetségi államok között, vagy mondjuk a KGST államok között, hogy Magyarország hogy áll az összehasonlításban a többivel, mennyiben volt ez szükségszerű a történelmi előzmények miatt, és mennyiben hozott különbségeket különböző országok, különböző népeinek különböző magatartása.
1: Azt hiszem, a kérdés nagyon fontos, és természetesen csak azt tudom rá válaszolni, mint eddig is mindig, amit erről én gondolok, ami nem biztos, hogy ugyanaz, mint amit mások gondolnak. Tényeket tudok mondani, elég sok tényt ismerünk, mindenféle összehasonlító adatokat tudok mondani arról, hogy Nyugat-Európához, az Unióhoz, hogy viszonyul ezek az országok, mindegyike hogy viszonyul, és akkor egyértelműen a legjobb helyzetű Szlovénia, a második legjobb Csehország, mi vagyunk a harmadikak, a többiek utánunk jönnek, Lengyelország is. Egy másik oldalról Szelényi Iván most vizsgált 6 országot, beleértve Bulgáriát, Romániát, Magyarországot. Ebben a mezőnyben röviden azt mondanám, hogy ők azt találták ebben a vizsgálatban, hogy a romániai átlag felel meg a magyar roma cigány átlagnak. És akkor innentől, tehát a magyar cigányok úgy élnek, mint a romániai átlagpolgár, ami hát, hogy mondjam, mindenféle értelemben eligazító és egy nagyon szomorú adat azután Romániára nézve. A szlovén és a cseh adatokból arra lehet következtetni, hogy nem volt szükségszerű, ami történt. A csehek első rendelkezése az volt, hogy egy minimális küszöböt a törvény biztosít, az alá nem lehet süllyedni jövedelmileg, és ez sikerült is, utána pedig lassították a munkanélkülivé váláshoz vezető átstruktúrálást. Rengeteg magyar jósló elmondta, hogy ebbe a csehek össze fognak roppanni, úgy tűnik nem roppantak bele össze. Tehát azt hiszem, hogy nálunk is lett volna más út. Annál is inkább, mert itt a lefolytottságról beszéltem, és azt mondtam, hogy ezután robbanás jön, a magyar lefolytottság kisebb volt, mint a többieké. Tehát nagyon önmagunkba kellene nézni, hogy megértsük, hogy miért is hatalmasodott el nálunk ennyire ez a bizonyos alulfelül korlátozatlan társadalom. Biztosan van oka, de nem volt szükségszerű. És visszacsinálni nem lehet, de javítani lehet. Azt gondolom, hogy a nagyon lényeges változás a politikai hatalom teljes átalakulása, amelyik tehát megszűnik struktúráló tényező lenni a régi értelemben, úgyhogy kívülről jöjjön bele a struktúra fölé, és két másik nagyon fontos tényező struktúrális hatásának a növekedése, ez pedig a gazdasági tőke és a munkaerőpiac. Mind a kettőnek van külön strukturáló ereje, attól függően, hogy hogy alakul a tőketulajdon és hogy alakul a munkaerőpiacra való egyáltalán belépés. Megint azt gondolom, hogy túl kevés az idő. Annyit hadd mondjak, hogy tehát én a gazdasági tőkét, ami jelent nagyon sok mindent, egyszerűen nagyság szerint tudom elcsoportosítani, és azt mondom, hogy sok tőkéje van valakinek, közepes vagy kevés, vagy éppen nagyon kevés. Ez a nagyon kevés tőkével dolgozó tőkés, azok az önfoglalkoztatók, kényszer kisvállalkozók, akikről még a másik ábrában is szó lesz, ez valószínűleg csak átmeneti megoldás, de nagy tőkés, meg kis tőkés, meg középtőkés az lesz egy piacgazdaságban. És igazában azt hiszem, zárójelbe ideírtam, hogy ezek talán ilyen osztályba sorolható csoportok, hogy ezt tőkés osztálynak kell-e hívni, vagy sem, erről fogalmam sincs, a szociológiának sincs, senki nem mer állást foglalni. De hogy egy másik, és nem nagyon sokat mondó kategória rendszerben, ők valahol a felső osztályba, nagy tőke és a nagyvállalkozó a felső osztályba tartozik, és a kis bizonytalan kényszervállalkozások még a középosztályhoz sem tartoznak, ez valószínű. Azt már az elején mondtam, hogy az osztálykategóriákkal óvatos leszek. De az, hogy ennek döntő fontossága van a struktúra egészének az alakításában, ez biztos, még akkor is, hogyha néhány kézen megszámolható, hogy mennyi az igaz magyar nagytőkés, hát ugye a 100 nagytőkés vagy 100 leggazdagabb ember nevét most kiadta a Magyar Hírlap, aki rajta van a listán, tiltakozik, hogy miért van rajta, aki nincs, az tiltakozik, hogy miért nincs rajta, de azért ez egy megfogható számosság. Ez néhány tíz, minden országban ugye az igazi nagy tőke nagyon kevés ember kezében van. A következő ábra egy picit újabb, az arról szól, hogy a munkaerő piachoz való viszony milyen fajta helyzeteket határoz meg, és ez egy olyan csoportosítás, amiről nem szoktunk beszélni, és aminek azt gondolom, hogy van érvényessége, bár nyilván még sokat fogunk rajta vitatkozni. Mindig is beszéltünk szegmentált, szétváló munkaerőpiacról, jó és rossz helyekről, de ilyen markánsan, mint most, azt hiszem nem vált szét azért a munkaerő, a foglalkoztatás. Megkülönböztetem tehát, és számokkal is valahogy ezt igazolni tudom, az erős, stabil és legális munkavállalókat, a tőke nélküli önfoglalkoztatókat, van egy nagyon erős tendencia, hogy ne kelljen TB-t fizetni, a portás, meg az őrzővédő, meg és így tovább váltsa ki a vállalkozó igazolványt, és nagyon érdekes az, ahogy most a politika megpróbálja ezeket az önfoglalkoztatókat, akik nem igazi vállalkozók, visszaterelni egy másik mederbe, ami szabadságcsökkentő és biztonságnövelő szerepet van hivatva játszani. Már beszéltem arról, hogy itt a nyugdíjjal rettenetes problémák lesznek, ha mindenki a minimumbér után fog nyugdíjjárulékot fizetni. A harmadik csoport a rendszertelen fekete gazdaságban, szürke fekete gazdaságban dolgozók. Ez egy elég jelentős és nagyon nyomorúságos tömeg. A fekete gazdaság vagy szürke gazdaság szerepe megváltozott, és igazából, ha annak a szónak van értelme, hogy kizsákmányolás, akkor ez a kizsákmányolás és biztonsághiány terepévé vált. És megkülönböztetek még két csoportot, éppen a munkaerőpiacihoz való viszony miatt, azokat, akiknek volt stabil helyük, tehát az első csoportba tartoztak, és ettől vannak mindenféle jogaik. Van nyugdíjjogosultságuk, van táppénzjogosultságuk, rokkantnyugdíjjogosultságuk, munkanélküli járadékjogosultságuk. Tehát van jogcímük ahhoz, hogy kapjanak viszonylag stabil és majdnem elviselhető szintű újraelosztási jövedelmet. És vannak azok, akik, és a fiatalok között úgy tűnik, hogy nő ezeknek a száma, akiknek sose volt stabil munkaerőpiaci helyük, és ezért semmilyen jogcímük nincs arra, hogy bármilyen jövedelmet kapjanak, vagy legfeljebb valamilyen segélyt, de az mindig nagyon kétséges, hogy azt megkapják-e. 90 óta végbe megy egy nagyon gyors modernizálódási folyamat, ahol most már azt érdemes megfigyelni, hogy ezek a bizonyos középszintű szellemi dolgozók, ezek robbanásszerűen nőnek, ebben benne van az is, hogy a szolgáltatásokban dolgozó, a szolgáltatások aránya megnő, és nagyon világosan látszik, hogy a segédmunkások és a mezőgazdasági munkások aránya rendkívüli módon csökken. Na most ebben az ábrában csak egy fájdalmas dolog van, az, hogy azért ez nem egészen valóságos modernizálódás, mert ugye emögött az van, hogy nagyjából 1 millióval kevesebb munkahely van. És a segéd és mezőgazdasági munkások szorultak ki sokkal jobban, mint más, úgyhogy ez egy olyan modernizálódás, aminek elég sokan megfizették az árát, úgyhogy ezen megint érdemes gondolkodni, hogy tényleg mivel mérjük azt, hogy modernebbek vagyunk. Na most, ha a jövedelemegyenlőtlenségek nőnek, főleg csökkenő források mellett, akkor természetesen muszáj a szegénységnek nőnie. Arra nincs sajnos idő, hogy elmondjam, hogy mi az, hogy szegénység, de sokféle mértéke van. Van olyan, hogy a létminimum alatt élők, és van olyan, hogy a többiekhez képest szegények. A helyzet az, megint csak a statisztikai adatai szerint, hogy akik a többiekhez képest szegények, azoknak az aránya kisebb, de az is háromszorosra nőtt, 5-ről 15-re, és akik a létminimumhoz képest szegények, azok aránya ugyancsak háromszorosra nőtt, 10-ről 30-ra.
2: Említette, hogy nem kell eldugni a szegénységet a mai Magyarországon. Ez egy társadalmi moralitást feltételez, vagy arról szól, hogy már nem is szégyeljük, hogy vannak szegények, és megszoktuk, hogy vannak máshol is a világon. Köszönöm szépen.
1: Csúnya magyar talán szóval azt szoktuk mondani, hogy banalizálódott a szegénység. Ez a bizonyos társadalmi érzéketlenség, ez annak is a következménye, vagy annak a következménye, hogy osztályozzuk a szegényeket, érdemesre és érdemtelenre. Mindig, amikor nő a szegénység, akkor ez a bélyeg, hogy a szegények érdemtelenek, isznak, nem akarnak dolgozni, és így tovább, felerősödik az a tendencia, hogy megbélyegezzük a szegényeket. Én elég sokat járom az országot, és hadd mondjam azt, hogy aki nem dolgozik, az többnyire azért nem dolgozik, mert borzasztó nehéz munkát keresni. Köllő János mutatta most ki, hogy a magas közlekedési árak milyen akadályai a helyközi mobilitásnak, és hogy a fenébe menjen el valaki Miskolcról több ízben Fehérvár környékére, hogy lakást keressen, hogy iskolát keressen, hogy munkát keressen, amikor már egyikre sincs pénze, és nem arra, hogy háromszor elmenjen, és alkalmasint még ott is aludjon. Érdemes felvillantani egy pillanatra, hogy kik a különösen rossz helyzetű, különösen törékeny helyzetű csoportok, a munkanélküliek, a szakképzetlenek, a romák, és aztán egy néhány demográfiai csoport, köztük az időseknek egy jelentős része, de különösen az egyedülálló idősek, és különösen a nők, ha egyedülállóak, mert ha saját nyugdíjuk is van, az is mindig alacsonyabb, mint a megfelelő korú férfiaké. És akkor itt vannak a hajléktalanok, a fogyatékkal élők egy része, és azoknak a kis településeknek a lakói, akik még munkát se tudnak vállalni, mert nem tudják megfizetni a közlekedést. Amikor a problémák halmozódnak, akkor azt ma egy Európában, az Európai Unióban elterjedt szóval úgy hívjuk, hogy kirekesztés. Ez egy fontos új kérdés, ami valamit mond arról, hogy sok hátrány együtt jelentkezik. Vettünk 9 különböző problémát a lakástól az élelemig és a fűtésig. A 9 vizsgált problémából 5 vagy több ott van a családban. És akkor világosan látszik, hogy még a szegények körében is vízválasztó az, hogy van vagy nincs a családban aktív kereső. És ugye már említettem, hogy a romáknál különösen nagyok a problémák, halmozott hátrány, vagy a kirekesztéshez vezető úton nagyon magas a romák aránya. De ugyanakkor rendkívül fontos azt hangsúlyoznom, hogy a szegény kérdés nem cigány kérdés. Tehát akiket vizsgáltunk, az alsó harmad, 80% nem roma, 20% roma. És ha még lejjebb megyek, az alsó 1 millióra, fél millióra, 200 ezerre, nagyobb lesz a cigány arány, de még a legszegényebbek között is 40-50% a nem cigányok aránya. Tehát nem lehet a szegény kérdés cigány kérdésnek kezelni, a probléma ennél sokkal összetettebb.

Összefoglalva, és lassan a végéhez közeledünk a dolognak, ugye azt mondtam, hogy a szocializmusban a diktatúra sok mindent elárult, mindent elmondott a szabadságról, de az egyenlőtlenségről semmit. Ma még meghatározatlanabb a helyzet, tehát az, hogy egy kapitalista társadalomban mi történik a szabadsággal és az egyenlőtlenségekkel, vagy az egyenlőséggel, nem előre megmondható. Van diktatórikus kapitalizmus, amilyen demokratikus, és van nagyon kevés egyenlőtlenséggel dolgozó kapitalizmus, amilyenkbe elszabadultak az egyenlőtlenségek. A gazdasági tőke, mint tét és mint erőforrás és mint mező visszatért, a mezők maguk is akárhány mező lehet, ezt nem a politika szabja meg, a versengés is korlátlan. Felső korlát nincs, legfőjebb annyi, amennyit egymásra rákényszerítenek a mezők, hogy eddig és ne tovább, de a politika nem mondja meg. És sajnos az a helyzet, hogy e pillanatban alsó korlát sincs. Tehát aki vesztes ebben a küzdelemben, az e pillanatban akár meddig zuhanhat. Az Európai Unió az utolsó 5 évben elkezdte mondani, hogy az Európai Unió nem csak gazdasági közösség. Ezeket a szövegeket mind az brüsszeli Európai Bizottság, tehát a legfontosabb bizottságok dokumentumaiból szedtem ki, de csak azért ilyen röviden, hogy valamit mutatni lehessen. És azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos állítások, amelyek lehet, hogy nem mindig valósulnak meg, de én azt hiszem, hogy a politikai hívószavak és célkitűzések önmagukban is fontosak. Itt tehát azt olvassák, hogy az európai szociális modell értékes és megerősítendő. Két fő értéke a szolidaritás és a társadalmi összetartozás, az úgynevezett kohézió. És aztán olvasnak egy új fogalmat, a társadalom minőségét, ezt 97 óta használják, és azt mondják, hogy egy társadalom minőségét az méri, hogy milyen mértékben képesek részt venni a polgárok, közösségeik társadalmi és gazdasági életében, azaz milyen erős a civil társadalom, és hogy ez a részvétel milyen mértékben folyik olyan körülmények közt, amikor nem csak a közösség helyzete javul, hanem az egyes egyén jóléte és lehetősége is javulnak. Én azt gondolom, hogyha ezek az uniós elvek nálunk is követendők, megvalósítandók, és erre van esély, akkor talán a következő alkalommal szebbeket tudok mondani a társadalmi struktúráról. Köszönöm a figyelmet!

0: Ferge Zsuzsa akadémikus december 9-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Lánci Ágnes szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a drón támadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: A Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzeti Nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Reklám következik.
9: Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
13: Reklámot hallottak.
14: Hobby Rádió.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Közeledik az adóbevallás ideje.
17: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
16: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
17: 18-12-99-82-1-41.
16: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
17: A jövedelemadó... Nevű.
15: Társadalmi célú közleményt hallottak.
16: Hobby Rádió!
18: Hallottál már erről a rádióról?
19: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
17: Hobby Rádió. A hangadó.
16: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
20: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
21: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
20: Tudomány ma.
22: A tudomány mai állása.
20: A tudomány mai állása.
16: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
15: Műsorajánló.
23: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
24: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
25: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
26: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
27: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
28: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK
0: Fever Show.
1: UK Fever Show.
0: UK. Ez a UK Fever Show.
24: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
1: UK Fever Show.
24: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
15: Műsorajánlót hallottak.
24: Hobby Rádió. Értünk szól.
20: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása.
20: Jó szórakozást!
21: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Többek között arról, hogy 8500 robotot, köztük 5000 robotkutyát indít el Kína a villanyoszlopokra, hogy miről van szó egészen pontosan, ki fog derülni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, ez is egy érdekes téma, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna. Annyit elárulok előre, hogy egy vérnyomás csökkentőben találták meg azt a hatóanyagot, amit egyébként nagyon régóta keresnek a kutatók. Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére csökkenhet, hú de érdekes, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy a kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, ami még aktualitás volt az elmúlt időszakban, hogy május 8-án 100. életévét töltötte be David Attenborough, a brit természetfilmes és természettudós. Ebből az alkalomból azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen technológiai forradalmat vezényelt le, többet is David Attenborough a 70 éves televíziós természetfilmes munkássága során, de mindenek előtt egy szintén érdekes témával indítunk. A mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt, ezt azért jó tudni. Lássuk, hogy miről van szó. Az automatizált tartalomgyártás robbanásszerű növekedése alapjaiban változtathatja meg a podcastek ökoszisztémáját, írja az sg.hu. A platformok és a hirdetők nehéz helyzetben vannak, a minőség és a hitelesség kérdése is egyre fontosabbá válik. De csak hogy értsük, és bizonyos számokat is megtudjunk mindezzel kapcsolatban, 8 hónappal ezelőtt létrejött egy új podcast startup, amely nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készít mesterséges intelligenciával. Az iparági megfigyelők gúnyolták a cég erőfeszítéseit, miközben a cég alapítója közölte, hogy mindenki csak azért van felháborodva, mert pontosan tudja, hogy ez a jövő. Ezek után a cég új adatokat osztott meg, miszerint a vállalatnak ma már több mint 10 000 aktív műsora van, és több mint 2500-at készítettek az előző 3 hétben. A csapat egyébként 48 óra alatt például 877 új műsort tett közzé legutóbb. De hogy értsük, hogy milyen podcastekről is van szó, például az Amazon elindított egy funkciót, amely egyfajta podcastként magyaráz el egy terméket, két műsorvezető beszélgetésével és a felhasználók kérdéseinek megválaszolásával, vagy ott van Adam Levy, aki egy Epstein aktákon alapuló mesterséges intelligencia generálta podcasttel ért el sikert, majd új céget indított, hogy folytassa ezt az irányt, tervei szerint havonta 120 epizódot készít, amelyeket napi írott tartalom egészít ki. A helyzet még bonyolultabbá válik, amikor a pénzről van szó. Ezek közül a podcastek közül ugyanis sok, legalább egy olyan ingyenes szolgáltatáson fut, amely nulla belépési korláttal engedi be a műsorokat a hirdetési piac térbe, ami azt jelenti, hogy ezek a műsorok és a tárhely szolgáltató minden egyes hallgatás vagy letöltés után bevételhez jutnak. Egyébként valószínű, mondják a szakértők, hogy ezek közül, a több ezer műsor közül a legtöbb nem ér el nagy közönséget, összességében azonban a hallgatók és a bevételek összeadódhatnak. A kérdés az, hogy a hirdetők hajlandók-e társulni mesterséges intelligencia által generált tartalommal. A szektor szereplői szerint ez egy fontos szakmai kérdés lesz a jövőben.
20: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, adta hírül a Covid, miután a holland Hondius óceán járó hajó utasai közül már hárman meghaltak azt követően, hogy megjelent a fedélzeten a hantavírus. Egy nemzetközi kutatócsoport olyasmire készül, amit még egyetlen nyugati laboratóriumnak sem sikerült elérnie, hatékony védőoltást fejleszteni a fertőzés ellen. A projekt hármas együttműködésben valósul meg, egy bristoli startup fogott össze a hantavírus elleni antigént kifejlesztő texasi céggel és a vakcinákat előállító dél-afrikai céggel, tehát így néz ki az együttműködés. Bár a projekt már több mint 2 évvel ezelőtt, 2024. januárjában elindult, a most kitört hajójárvány sürgősebbé tette az erőfeszítéseket. Az egészségügyi világszervezet szerint jelenleg egyébként sem engedélyezett antivirális kezelés, sem vakcina nem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg lehet kezelni, a légzőszervi, szív- és veseszövődmények ellen küzdve. A kórokozó az úgynevezett andoki vírus, amely elsősorban Dél-Amerikában honos, és ez az egyetlen az ismert hantavírus fajok között, amely bár rendkívül ritka esetben, de emberről emberre is terjedhet. Az elsősorban rákcsálók által hordozott és terjesztett hantavírus globálisan ritka kórokozónak számít, becslések szerint évi néhány tízezer fertőzés történhet, nagyrészt Ázsiában és Európában. Egyébként, de az itt terjedő vírusfajoknak viszonylag alacsony a halálozási rátájuk, és elsősorban vérzéses lázat vagy veseelégtelenséget okozhatnak. Ezzel szemben az amerikai kontinensen terjedő formái súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhatnak, amelynek halálozási aránya az 50%-ot is elérheti. No, de lássuk, hogy hogyan áll a hantavírus elleni vakcina fejlesztés. Magának a vakcinának a fejlesztésének a kulcsa egy úgynevezett enszilikálásnak nevezett forradalmi eljárás, amelyen már több mint 15 éve dolgoznak. A módszer lényege, hogy a vakcina aktív fehérjéjét szilícium-dioxid héjba zárják, vagyis gyakorlatilag egy mikroszkópikus homokszemcsébe foglalják, amitől az oltóanyag szobahőmérsékletén, sőt, akár 100 fokos melegben is stabil marad, és hűtés nélkül akár 3 évig is eltartható. Ez különösen fontos a hantavírushoz hasonló fertőzések esetén, amelyek jellemzően olyan távoli, vidéki területeken jelennek meg, ahol a hűtőlánc fenntartása nehézkes vagy lehetetlen. Becslések szerint jelenleg a vakcinák közel fele megsemmisül szállítás és tárolás közben, a hűtés pedig akár 80%-kal is megdrágíthatja az előállítási költségeket, így az enszilikálás mindkét problémát orvosolhatja, és akár a vakcinák drónnal történő kiszállítását is lehetővé teszi. Miközben a hantavírus elleni vakcina egyelőre fejlesztés alatt áll, a jelenlegi járvány rámutatott, hogy mekkora űr tátong a globális járványügyi felkészültségben ezen a területen. A világon kizárólag egyébként Dél-Koreában és Kínában léteznek engedélyezett hantavírus vakcinák, ezek azonban más fajokat céloznak, és az andoki vírus ellen nem hatékonyak. Hamarosan újabb témával folytatjuk, ha már arról volt szó, hogy mennyire gyorsan érkezik el a hantavírus elleni védőoltás, akkor most nézzük meg, hogy mennyivel gyorsabban juthatunk el a Marshoz egy másik útvonalon, ugyanis találtak egy gyorsabb utat a Marshoz kutatók, a korábban kalkulált menetidő állítólag a felére is lecsökkenhet. Hamarosan mondom, hogy miről van szó.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elképesztő, de találtak a kutatók egy gyorsabb utat a Marshoz. A korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Ezt adták tudtára a világnak egy egészen friss tanulmányban, amely szerint az aszteroida pályák geometriájából merített ötletek révén akár egy éven belül is teljesíthető lenne egy oda-vissza út a Marsra, adta hírül a Portfólió tudományos rovata. Ez a megoldás nagyjából a felére csökkenteni, tehát a jelenlegi tervekben kalkulált körülbelül 14 és 20 hónap közötti időszakot az oda-vissza menetidőre, amely a jövőbeli emberes küldetések egyik legnehezebb pontját jelenti. A jelenlegi forgatókönyvek alapján a Mars elérése 7, illetve 10 hónapot vesz igénybe, mivel a Föld és a Mars csak 26 havonta kerül olyan kedvező helyzetbe, amely lehetővé teszi az üzemanyagtakarékos bolygók közi utazást, az űrhajósoknak meg kellene várniuk a következő indítási ablakot. Emiatt egy teljes küldetés közel 3 évig tartana. Az idén áprilisban megjelent kutatás szerint azonban létezhetnek ennél lényegesen gyorsabb útvonalak is. A brazíliai Észak-Rio de Janeiro-i Állami Egyetem kozmológusa 2015-ben föld közeli aszteroidák tanulmányozása közben jutott egyébként arra a felismerésre, hogy mindez lehetséges volna. A 2001 CA21 jelű kisbolygó korai, még pontatlan pálya adatai azt sugallták, hogy az égitest olyan ritka útvonalat követ, amely metszi mind a Föld, mind pedig a Mars pályáját. Bár a későbbi mérések pontosították az aszteroida valós útját, a kezdeti geometria értékes támpontokat kínált az úgynevezett ultragyors bolygóközi útvonalak tervezéséhez. A kutató a két térbeli pont közötti lehetséges pályákat meghatározó úgynevezett Lambert módszert alkalmazta. Ennek során a vizsgálatot az aszteroida pálya hajlásának mintegy 5 fokos sávjára szűkítette, és így elemezte a 2027-es, 29-es és 31-es Mars szembenállásokat. Számításai szerint a közeljövő technológiájával egyedül a 2031-es indítási ablak kínál reális lehetőséget egy ilyen gyors utazásra. Ebben az időszakban a Föld és a Mars között egy oda-vissza küldetés mindössze 153 nap lenne, vagyis nagyjából 5 hónap alatt teljesíthető lenne a táv. A kutató azt is kiszámolta, hogy az űrhajó 2031. április 20-án indulhatna a Földről, és 33 nap alatt el is érni a Marsot ezen az útvonalon keresztül. A legénység körülbelül 30 napot tölthetne a Mars felszínén, majd a jármű június 22-én indulna vissza, és szeptember 20-án érkezne haza. Az elképzelés egyelőre nagyrészt elméleti, megvalósíthatósága erősen függ az űrhajó kialakításától, a hasznos teher tömegétől, valamint az alkalmazott meghajtó rendszertől. Szoktuk mondani, az ember lehet, hogy nem nyugszik addig, ameddig el nem jut a Marsra. Ami bennünket illet, vissza is térünk a Földre, ugyanis olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amelyre senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag a kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Hogy miben rejlik a felfedezés nagyszerűsége, hamarosan elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, az úgynevezett kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Az emberiség számára egyébként egyre nagyobb gondot jelentenek azok a baktériumok, amelyek már képesek ellenállni a legerősebb antibiotikumoknak is, így pedig már életveszélyes fertőzést is okozhatnak. A leküzdésükre tehát most egy nem várt helyről érkezhet a segítség, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként az egyik texasi egyetem tudósai jutottak mindenre. A kutatócsoport szerint ez a baktérium nem reagál a meticillin kezelése, ezért MRSA néven is ismert a kórokozó. A laboratóriumi és állatkísérletek során a gyógyszer károsította a baktérium sejthártyáját, ami megzavarta a sejtek működését, és végül elpusztította a baktériumot. A kutatócsoport szerint a kandezartán szilexecil az egyik legizgalmasabb hatóanyag, amit az utóbbi években az MRSA kapcsán találtak. A baktérium legyőzése kulcsfontosságú az egészségügy számára, hiszen 2019-ben mintegy 1,27 millió halálesetért volt felelős világszerte. A tudósok képalkotó technológiák segítségével is vizsgálták, hogy miként hat az MRSA-ra. A kandezartán szilexecil azt találták, hogy a hatóanyag a baktérium sejtmembránjához tapad, majd megbontja azt, ami végül a baktérium elpusztulásához vezetett. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer lyukakat ütött a baktérium membránján, amelyeken keresztül a sejt belső részei egyszerűen kiszivárogtak. A kutatók remélik, hogy a jövőben embereknél is megvizsgálhatják ezt a bizonyos baktériumölő hatást. Azt is mondhatnám, hogy maradunk az orvostudománynál, ugyanis az életünk megmentéséről lesz szó még a következő percekben egy másik hír kapcsán, de tulajdonképpen már a technológia világában fogunk járni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, adta hírül az Origo tudományos rovata. Az OpenAI bevezet egy új funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-t használók vészhelyzeti kapcsolatfelvétel céljából kijelöljenek egy megbízható felnőttet. Arról van szó, hogy amennyiben a chatbot aggasztó, önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos üzeneteket észlel, akkor a chat üzenetek belső átvizsgálását követő

0: A cég moderátorai riaszthatják a vészkontaktot. A vészkontakt nem nézheti meg a gyanús csevegéseket, de beszélgetés indító tanácsokkal ellátja az OpenAI, hogy miként próbálja megnyílásra sarkalni a gyanús üzeneteket írt rokont vagy barátot. Az ötlet hátterében jogi és társadalmi nyomás áll, ugyanis az OpenAI ellen több haláleset kapcsán indítottak már pert. Ezekben a hozzátartozók azt állítják, hogy a ChatGPT nem megfelelően reagált a felhasználók lelki válságára, sőt, egyes esetekben ösztönözte is őket az önkárosításra. Ezt a funkciót várhatóan néhány héten belül aktiválja majd az OpenAI, de első körben csak pár országban, többek között Dél-Koreában élesítik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Május 8-án 100 éves lett David Attenborough, aki minden bizonnyal a világ legismertebb és legnagyobb hatású természetfilmese. Egy ideje már a Föld élő lelki ismerete is, hiszen próbálja felhívni a figyelmet a klímaváltozás és a természetpusztítás visszafordíthatatlan következményeire. A háromszoros Prime Time Emmy-díjas angol természettudós és dokumentumfilmes, aki 1926-ban látta meg a napvilágot Londonban. Elképesztő 100 év, és David Attenborough még mindig nagyon aktív, kiáll a kamera elé, és bátran elmondja a véleményét lényegében bármiről, még mindig forgat, és valószínűleg nagyon sok mindent el lehetne mesélni az élet útjáról, de vizsgáljuk azt meg most abból a szempontból, hogy hányféle technológiai forradalmat vezényelt le a 100 éves Sir David Attenborough, ezt se felejtsük el. A természettudós életének nagy részét esőerdőkben kamerák előtt suttogva töltötte el, ezzel páratlan életművet épített fel a televíziós természettudomány dokumentum műfajban, és nevéhez számos technológiai innováció kötődik. Például ikonikus sorozataiban, például a Bolygónk című sorozatban számos olyan technológiai innovációt használt, amelyek akkor példanélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak. Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások, vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök. Aztán például a 2006-ban bemutatott Bolygónk a Föld című sorozata az első teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, amely végül óriási globális sikert aratott. Ennek egy jelenete azt mutatja, amikor helikopterrel és egy speciális több százezer dollárba kerülő kamera stabilizáló rendszerrel készül a felvétel. Ez akkoriban teljesen korszakos alkotó megoldásnak számított a maga műfajában, és két évtizeddel a készítését követően a drónkorszakban is lélegzet elállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét. Attenborough emellett a VR technológia jelentőségét is hamar felismerte, és tábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra. Aztán a közösségi médiát meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt 1 millió követője lett, ezzel Jennifer Aniston korábbi rekordját is megdöntötte. A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van, hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake videókkal, amelyeket Attenborough narrál, de a mesterséges intelligencia kutatásban is szerepe van, méghozzá az AI modellek intonációjának kialakítása során. David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja egyébként Végvári Tamás volt, aki Harrison Fordnak és Robert De Niro-nak is kölcsönözte a hangját. De ez csak úgy mellékesen egy információ, természetesen nem ez a legfontosabb David Attenborough-t illetően, egy biztos, a televíziózás történetének egyik leghitelesebb embere, 7 évtizede narrálja a Föld bolygónkat, és tanít minket arra, hogy tiszteljük, óvjuk a Földet, hiszen csak egy van belőle.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén nézzünk rá arra a robot dömpingre, amelyet már műsorunk elején is ígértem, illetve említettem. $1 milliárd robotikai beruházást tervez Kína, amelynek a keretében 8500 darab mesterséges intelligenciával működő robotot, elsősorban egyébként négylábú robotkutyákat vetne be arra, hogy ellenőrizzék a villamos energiahálózatokat, és ha kell, akár karbantartási feladatokat is végezzenek. Igaz, ekkor már humanoid és kétkarú robotok is segítenének, tehát a karbantartáskor. Míg a robotokat olykor ellenszenv kíséri azzal összefüggésben, hogy elveszik az emberek munkáját, a kínai kezdeményezés épp a kockázatok alól mentesíteni a hús-vér munkavállalókat, írja a HVG tudományos rovata. A beszámoló szerint a robotok számos feladatot látnának el 26 tartományi régióban, olyan feladataik lennének, mint a távoli alállomások ellenőrzése, az átviteli hálózatok felügyelete, valamint a karbantartás veszélyes vagy nehezen elérhető környezetben. A terep, illetve a feladat kiválasztása egyébként nem véletlen, az elektromos hálózatok ugyanis egyre fontosabb szerepet töltenek be a mindennapokban, miközben egyre nagyobb nyomás alatt állnak, például a mesterséges intelligencia óriási fogyasztása és az előregedő infrastruktúra miatt. No, de visszatérve erre a robot hadseregre, mert hogy tulajdonképpen így is titulálhatjuk a 8500 katonából álló robot osztagot, amelyből 5000 lenne négylábú robotkutya, ezeket tehát járőrözésre és ellenőrzési feladatokra vetnék be, elsősorban egyébként a hegyvidéki terepeken. Ezeken kívül lenne 500 darab humanoid, vagyis emberszerű robot, és 3000 kétkarú kerekes egység az összetettebb nagy kockázatú műveletekre. Egyébként érdekes a kérdés, mert miközben számos ország villamos energia hálózatának teljes felújítására van szüksége a korszerű igények kielégítése érdekében, addig Kína úgy tűnik, hogy a robot karbantartásban bízik az infrastruktúra élettartamának meghosszabbítása érdekében. Meglátjuk, hogy válik be hosszú távon. Ki tudja, melyik következő tudományos magazinunkban fogunk beszámolni már a tényekről, ami a robot hadsereget illeti. Ma is számos érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal, ugye, hogy őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, és hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Szó volt arról is, hogy találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet, és azzal is foglalkoztunk, hogy miután egy holland óceánjáró hajó utasai közül többen is meghaltak hantavírus fertőzésben, megnéztük, hogy egyébként egy nemzetközi kutatócsoport mire készül ezzel kapcsolatban. Hatékony védőoltást szeretnének fejleszteni a fertőzés ellen, egyébként nem most kezdtek bele a munkába. A projekt már több mint 2 éves. És magazinunk legelején foglalkoztunk azzal is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Elképesztő számokat soroltam. 8 hónappal ezelőtt jött létre egy új podcast startup, nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készítenek mesterséges intelligenciával, úgy, hogy a vállalatnak már több mint 10 000 aktív műsora van. Az egyik legutóbbi alkalommal 48 óra alatt 877 új műsort tettek közzé. Elképesztő számok, elképesztő tartalmak, és remélem, hogy mindenki jól érezte magát a mostani tartalom hallatán. A Tudomány mai állása című magazin ezzel búcsúzik, én Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt, hogy jól válogassuk meg a podcast tartalmakat.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Leállítják a védett erdők kitermelését. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat. Erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelent. Fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul is, az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli szelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1
2: 1-41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló.
7: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Szivárvány.
10: Orbán Zoltán.
11: És a vendég
10: Mari Zsuzsi.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Zsuzsi.
1: Körülbelül 2 óra hosszáig tartott, még végre ideértem erre a kellemes helyre.
0: Mama, hány éves a mama?
1: Most ünnepeltük, nekem a most ugye vár, hogy száll az idő, olyan, mintha most lenne. 2008-ban volt a mama 40 éves, 1968. augusztus 20-án nyertem meg a Táncdal Fesztivál Dobos Attila Szenes Iván mama című dalával, amelyből egy hét alatt 100 000 kis lemez kelt el, ami ugye annyit jelent, hogy aranylemezes is vagyok, aminek én nagyon örülök. A mai napig nem tudom megunni ezt a dalt, de a többit sem, és ugyanúgy izgulok minden előadás előtt. Ja Istenem, csak el ne felejtsem a szöveget, pedig hát nem, egy millió
0: el lehet ezt felejteni.
1: Néha a művészek azt mesélik, hogy rutinból is lehet énekelni, és ez bizony, az már veszélyes. Nem szabad. Mindig ott kell lenni, mintha életemben először. Tehát, mintha premier lenne, úgy kell előadni a dalokat. És akkor megvan az adrenalin. Tudod, ami nálam is nagyon fontos.
2: Szivárvány. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Műsorajánló.
4: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Márvány. Van valami hókusz-pókusz, mielőtt a színpadra lépsz?
1: Van. Körülbelül negyed órával a fellépésem előtt, tehát mielőtt bemondják a nevem, hozzám szólni nem lehet. És járok leföl az öltözőben, vagy éppen a szabadtéren, akkor ahol lehet, és egyfolytában tiszta ideg vagyok. Tehát a barátnőm, aki egyben a segítségem is, és a menedzserem, mindig azt mondja, hogy messze kell, hogy tartsa tőlem az embereket, mert látja rajtam, hogy egy szó is robbanok. Ez kell ahhoz, hogy megfelelő a hangulatba kerüljek, és akkor aztán, amikor bemondják a nevem, fölrobbanok a színpadra, és ott is fölrobbanok, és robbantom a közönséget.
0: Az alatt a negyed óra alatt a szöveget memorizálod, a dallamot, vagy az, hogy melyik szám után mi következik?
1: Ezt, mert tulajdonképp minden egyes előadáson más a sorrend. Tehát én ott szimatolom ki a színpadon, hogy vajon itt most egy lassú dal kell majd a közönségnek, vagy több a fiatal, tehát inkább pörögjek. Ha hosszabb egy műsor, akkor hogyan osszam be, hiszen hát levegővel is kell bírni. Ugye köztudott, hogy én nagyon szeretek táncolni, és úgy kell csinálnom, hogy 2-3 gyors dal után egy lassúnak muszáj, hogy benne legyen a programomban, hogy utána megint bírjam a gyors számokat.
0: Megvan az antré, ami mindig az első szám.
1: Igen, ez a mama.
0: Tényleg? Mindig bármikor, nem ezzel fejezetbe?
1: Nem, mamával kezdem, amikor aztán az van, hogy vissza, és olyan helyeken, ahol közel vannak hozzám az emberek, és megkérdezem, hogy nos, akkor az egész repertoárból melyik dal az, amit szívesen hallgatnátok még egyszer, és akkor nagyon gyakran előfordul, hogy a mama című dal kérik, és akkor mondtam, hát ugye elkéstünk, ugye? Miután én ezzel kezdtem. Hol volt eddig? Ez akkor nevet mindenki, de szívesen éneklem akkor az utoljára is. De a mama az, amikor én mielőtt megszólalok, megszólal a mama.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: szivárvány.
1: Annyit elárulhatok, hogy mind a ketten szegediek vagyunk.
2: Szegediek vagyunk, igen, amire igen, nagyon büszke is
1: igen,
2: vagyok.
1: Igen, én is. Én tudom, hogy már ott a gimnáziumban, a Ságváriban mondták, hogy a Mari Zsuzsi az nagyon jól énekel, de hogy robbantál be egy pillanat alatt a zenei
2: de
1: világba?
2: De aranyos vagy? Honnan tudom?
1: Hát oda jártam.
2: Én nagyon én kemény, is, kemény volt. Szegeden tudom, a Radnótival jártál. Szerencséd volt. Kemény idők voltak azok, mert akkor még nem volt szabad 18 éven alul, este 22 óra után bárhol is megjelenni, nem az, hogy még énekelni. És az akkori igazgatóm, Juhász Antal igazgató úr nagyon-nagyon haragudott rám, hogy én tulajdonképp 14 éves koromban már színpadon voltam. Volt ott egy, nem jazz, hanem inkább, hát olyan kis zenekarral kezdtem el, D plusz C, Dixieland együttes, nem volt azért annyira kicsi, nagyon nagyok voltak, mint művészek, és I'm Sorry-t énekeltem Brenda Lee-től életemben először, fonetikusan leírva a szöveg, ugye, örültem, hogy ezt is megtudtam, mert akkor még a rádiót kagylóztuk, és persze, hogy ez fülébe jutott az igazgatónak, meg lettem fenyítve, hogy amennyiben ugye nem hagyom abba az éneklést, akkor kereshetek másik gimnáziumot. És én mondtam, miután nagyon jó tanuló voltam, hogy szerintem semmi akadálya, bármelyik gimnázium szívesen vesz, és édesanyám is ugye nagyon mellettem állt, de azt mondta, rendben van, kitűnő tanuló leszel végig, akkor csinálhatod, és a mama megy, mint gárdadám veled, akkor rendben van. Szóval egy nagyon stresszes 4 éven volt, mindenki mit tudra jelentkeztem, te is tudod, hogy van városi, megyei, országos. Aztán végül megnyertem a Salgótarjáni Amatőr Tánzzal Fesztivál női énekesi első díját. Ott összejöttem a Wanderers együttessel, akik szintén nyertek. És akkor érettségi után másnap fogtam a kis bőröndömet, és föl a vonatra, és itt van előttem a világ, mert Budapest a világ közepe, és csak onnan lehet tovább jutni. És akkor 2 hétig ott laktam az egyik zenekari tagnál, a szüleivel együtt persze, és utána kerestem munkát, mert muszáj volt. Medikor műveknél dolgoztam majd 1,5 évig, hajnalban keltem, délután próba a zenekarral. Úgyhogy nagyon-nagyon keményen megdolgoztam azért, hogy végre eljussak az Oriba, ahol letehettem a működési engedélyhez szükséges
1: mert
2: vizsgát.
1: Mert hogy anélkül nem lehetett
2: anélkül
1: fellépni.
2: Nem, úgyhogy ma is megvan, kitűnőre vizsgáztam, aminek nagyon-nagyon örültem, és még ma is nagyon szeretem ezt a kis emléket. Sokat köszönhettem első férjemnek, Dobos Attilának, és napersze Szenes Ivánnak, a királynak, aki rengeteg gyönyörű dalszöveget írt, de S. Nagy István sem szabad elfelejtenem, aki Pályer öcsivel együtt hihetetlen sok slágert írt. Csak sajnos én ugye abból ki voltam rekeszve, hát hiszen a férjem volt a zeneszerzőm. De most
1: házi zeneszerző
2: volt. Igen, igen, de akkor tudod, emlékszel, nem voltam ez divatban, hogy a kedvesemnek írjak dalt. Ezt titokban kellett tartanunk, hogy mi férj és feleség vagyunk. És úgy szerzett nekem még dalokat. És olyan sok jó dalt írt másoknak is, hogyha azt mind én énekelhettem volna, akkor hú, még sokkal több jó számom lett volna, de nem volt szabad. Ma már nyugodtan írhat az ember, sőt, önmagának. Ó, akkor meg még jobb.
0: Szivárvány.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: szivárvány.
1: Szóval ma maradjunk egy pillanatra még ennél a számnál. Te kaptad ezt a számot, vagy direkt neked írták? Hogy volt ez?
2: Direkt. Nekem írta Attila és Iván.
1: Attilával... Akkor már felesége voltál?
2: Nem, akkor még nem.
1: Akkor még csak...
2: Nem, 68 végén házasodtunk össze decemberben, és a fesztivál ugye 20-án volt, de már együtt éltünk 67 végétől, és éppen az akkori Csehszlovákiában voltunk, az Alacsony Tátrában egy kicsit egy hétre pihenni, télen ugye, imádtam, ott öleltem meg életemben először és utoljára egy fát, síelni tanultam, és azóta a kezemben tartom a fát, ennyi a síelésemről, és ott egy éjszaka Attila a bárban pötyörgött ott a zongorán, ütögetett ezt, azt, amazt, és hirtelen megjött, szóval valami ihletet kaphatott, mert reggel fölrázott engem, és azt mondja, gyere le, megvan a dal, megvan, ezzel indulunk a fesztiválon. És akkor lejátszotta nekem a mamát, hát nekem nagyon tetszett, már rohantunk haza, Szenes Ivánhoz előadtuk neki, csak la-la-la-la-la-la, és így tovább. Nem telt bele, szerintem egy negyed óra már mondta az Iván, hogy mama, ez az. Nagyon hamar megvolt. Egyetlen nehézség az volt, hogy én teljesen ismeretlen voltam így még a szakmában, és tudod, volt egy bizonyos csoport, akiknek mindig indulni kellett, és esetleg megengedtek egy-két új énekest. Beengedtek ebbe a csapatba, és képzeld, hogy nem akarták nekem adni azt a dalt. Ugye ez hihetetlen nehéz volt. Az Iván és az Attila azt mondták, hogy amennyiben nem nekem adják, akkor visszavonják ezt a dalt. Mert mindenkinek tetszett, de azt mondták, hogy ezt nem. Én énekeljek mást. Kaptam volna egy valami borzasztó dalt, amit nem tudom, már elfelejtettem, hogy mi volt. Lényeg az, hogy nem volt egyszerű, de nagyszerű volt, és mi sem igazolja ezt jobban, mint hogy még ma is óriási sikerrel éneklem a kicsiktől a nagyokig. Szóval egy generációt áthidaló valaki lett belőlem.
0: Szivárvány.
3: Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Rádió.

0: Szóval lementél az Attilához, vagy felmentél hozzá?
1: Igen, le is, meg fel is, amiről most beszélni szeretnék csak egy mondatban. Én azon énekesek közé tartozom, akik, ha valaha egy sláger nagyon-nagyon tombolt, és az emberek imádták, és egy idő után már nem hallani róla, akkor elkezdek helyesebben utána menni, nyomozni, hogy miért nem. És rátaláltam egy dalra, ami nekem nagyon tetszik, átdolgoztuk Kaszás Tiborral és Pályer Andrással, és Esnagy István beleegyezésével énekle.

0: Szóval felmegyünk hozzád.
1: De jó voltam már megint. Nekem nagyon tetszik ez a dal.
0: Szoktad magad hallgatni?
1: Nem szívesen. Mostanában van egy olyan szokásom, hogy megnézem az előadásokat, amelyek felvételről mennek a tévében, de magam visszahallgatni már csak egy tökéletes stúdió munka után, de akkor is egy kis idő eltelik, amíg ráveszem magam arra, hogy magam hallgassam, mert borzasztóan maximalista vagyok, és ha valami hibát találok, akkor bennem a világ dől össze. Úgyhogy egy idő eltelik, és utána ugye ahhoz, hogy előadjam a közönség előtt, érni kell a dalnak bennem, ami annyit jelent, hogy akkor 7 nappal át éve megy a rádióban, megy az autóban, mindenütt, és néha 3-4 óra hosszáig ugyanazt a dalt éneklem a dalommal együtt.
0: De miért? Beénekled magadnak, és akkor már annyira
1: beidegződik.
0: Tudod, mikor...
1: tudod, ez az úgynevezett éjszaka felköltenek is, tudjam, hogy hol kell folytatni.
0: Említetted, hogy szereted, ha jól elkészül egy CD, de azt szokták mondani a zenészek, hogy egy CD-t csak befejezni lehet, illetve abba hagyni és nem befejezni.
1: Ez így van.
0: Mert soha nincs kész. Te is így érzed? Nincs. De miért?
1: Jaj, borzasztó, nagyon rátapintottál arra, hogy én amikor így mondasz, hogy visszahallgatom el magam, vagy szeretem-e, mindig találok, vagy egy enyhén mély, vagy egy kicsit magasabb hangot, amit persze direkt hagyunk benne, hogy ne legyen nagyon mű az a bizonyos dal. Tehát én nagyon apárti vagyok, hogy az emberekkel együtt tudjam énekelni. Tehát egy pici, nem azt mondom, hogy fals, mert az már rossz lenne. Azt nem szabad benne hagyni. De egy kicsit mellé énekel.
0: És lebegés maradhat benne?
1: Úgyhogy egy kicsit följebb csúszom a hanggal, vagy lejjebb, ahogy az emberek is úgy, annak ellenére, hogy fülük azért van. De hogy ne legyen túl tökéletes. Mert nem vagyok operaénekesnő, konzervatóriumban sajnos nem jártam, tehát más élőbben szeretem előadni a dalokat, még egy stúdióban is.
2: Szivárvány Fobbi Rádió, a világon mindenhol hallható.
3: Kamu reklám.
4: Nem eszik messze a hal ma a rájától.
3: Kamu reklámot hallottak.
2: Fobbi Rádió, értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán évfél előtt. A közzétett jogszabályok miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garantálna. Biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.
7: Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Reklám következik.
11: Jogomvan.hu.
12: Jogomvan.hu.
11: Jogi segítség mindenkinek.
12: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
11: Jogomvan.hu.
13: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
7: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
10: Társadalmi célú közlemény következik.
14: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobbi Rádió. A jövedelemadó. Kedő.
10: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
15: Amikor fellépsz, legtöbb esetben nincs zenekar a hátad mögött, az fél playback?
16: Fél playback, így van, és hát sajnos bevezették a magyar televíziókban minden csatornán, hogy tökéletes az tökéletes, tehát legyen akkor teljes playback, ami persze sokkal rizikósabb, szóval sokan azt hiszik, hogy ó, hát fölmegy és tátog, nem így van ez. Aki igazán művész, és aki igazán komolyan veszi, vért izzad mielőtt elvállal egy playback előadást, mert ott úgy kell énekelni, mintha élőben menne az egész, és de még a lélegzetvétel minden is énekelni kell. Csak esetleg a mikrofont kikapcsolják, vagy én nem tudom, hogy milyen dolgokat művelnek.
15: Énekelni szoktál?
16: Én mindig. Mindig énekelek. Én akkor is, hogyha rizikós a dal, persze, hogy egy kicsit keverem én is a playbacket a fél playbackkel, főleg ha 40-50 percet végig énekelni, táncolni. Hát szóval Zsuzsi legyek a talpamon. Hogy ez
15: Zsuzsi jól, vagy, Zsuzsi vagy.
16: Keményen. Akkor bevállalom azt is, hogy playbackről, de egyfolytában énekelek. Hát soha nem tudhatom, hogy milyen technikai balhé történhet a zenével hátul. És akkor leáll a zene, de azért én a mikrofonban végig énekelem a dalt. Olyan helyen is voltunk, ahol hirtelen nem volt áram, akkor én mikrofon nélkül szólóban elénekeltem éppen azt a dalt, amit aktuálisan énekeltem végig, kész, élőben.
15: Almát eszem.
16: Igen. Fájér, és nem es nagy, Huszár Erika, bocsánat, nagyon hálás vagyok ezért a feldolgozásért. Köszönöm Clementinának is, aki annak idején
15: sláger csinált.
16: Igen, maga innen. Köszönöm.

0: Szivárvány.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
2: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: szivárvány.
1: Jó nagy szuflád van.
2: Most is majd megfulladtam.
1: Jó dolog feldolgozni másnak a sikereit?
2: Jó. Ugyanis biztosra megyek. Látod, a Hofi Géza dalát feldolgozni, hát ennél csodálatosabb élmény nem volt. Tudtam, hogy ő ebből sláger csinált. Nézd, vagyok olyan jó kritikus, magamhoz meg pláne, őszinte vagyok, hogy jól áll-e ez a dal nekem, belülről jön-e, vagy csak azért csinálom, mert éppen ráérek, nem. Azért csinálom, mert nagyon szeretem is. És van egy pár. Például az előbbi dal is, az Almát eszem, ezt nagyon szerettem mindig. És most is olyan jó, hogy énekelhetem.
1: Ez jó, hogy említetted, hogy neked szeretni kell a dalt, amit előadsz. De mikor szereted meg, az első hallásra, vagy sokat zenélik neked, és játsszák azt a számot?
2: Első hallásra.
1: És... Tehát első látásra szerelem, és ha nem, akkor azt akkor, el is lehet dobni? Nem.
2: Igen. Ez így volt mindig is, és így is maradt szerintem. Most épp aktuális ez a téma, mert egy nagyon jó zeneszerzőnél vagyok most már hosszabb ideje, kis stílusváltás, de erről a végén majd mesélek. Sihel Feri, és nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és mutat nekem egy pár dalt, amit ő szerzett, és nem kell udvariaskodnom, hogyha éppen az a dal nálam, ahogy szokták mondani, nem jön be. Megmondhatom őszintén, hogy nézd, keressünk még, mert ez még nem fogott meg úgy rögtön.
1: Ez
2: rögtön
1: nem hangulatfüggő?
2: Nem. Én eleve a stúdióban megyek, a jó hangulatom itt van, az ajtó meg be van csukva. Aha. Minden, ami rossz, az kint marad.
1: Szóval trombitás.
2: Igen, jaj, hát ez is egy nagyon édes dal. Megéltem már a 42. születésnapját, ugyanis én 68-ban külön díjként kimehettem Szocsiba, a régi Szovjetunióba, a Nemzetközi Tánzzal Fesztiválra, és ott harmadik díjat nyertem, a mamával szintén, aminek nagyon örültem, és ott hallottam meg ezt a dallamot. Mert ez egy orosz sláger volt.
1: Tényleg?
2: És ezt szoktam néha elmesélni a közönségnek, hogy egy valamit hazaloptam Szovjetunióból, az annó Szovjetunióból, és az nem más, mint egy dallam, ami az agyamban és a szívemben megmaradt. Hazajöttem, ledudoráztam Attilának, elmentünk az Ivánhoz, neki is előadtuk, és ők ketten aztán megszerkesztették, és megoldották azt, hogy itt Magyarországon is nagy sláger lett, és ezt is még ma is nagyon szeretik az emberek, és én is imádom a trombitást, a pampamot, ahogy én szoktam nevezni.

0: pam, pam. Jaj, de szerettem. És ma is, ha közönség, ha tehetik, vonatoznak rá. Hát ez nagyon
1: tényleg?
0: Jó. Na, fölpattannak.
2: Szivárvány.
3: Hobbi Rádió.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Zsuzsi.
1: Nálam sokáig ülni a széken nem lehet. Ott valahogy rájuk ragadt, hogy én nagyon szeretek a színpadon is táncolni. Önfeledten szoktam élvezni azt, amit csinálok.
0: Közönség közé mész, ha úgy adódik?
1: Olyan is van, igen. Az a technikától függ, tudod? Mert hogy van beállítva a hangszórók, monitor, hogy van, besípol a mikrofon, elég hosszú a zsinór, hogy ülnek, vagy hogy nem ülnek, állnak.
0: Van-e, hogy azt mondod, hogy jöjjön fel, mondjuk kiszúrsz a...
1: Volt ilyen is.
0: Nézők közül valakit, gondolom, egy valami csinos fiút.
1: Rövidlátó vagyok. Csak akkor tudom, hogy csinos, amikor mellettem áll. Jaj, Istenem! Nem, én úgy szoktam, hogyha látom, hogy valaki nagyon mozog már, nem bír magával, akkor mondom, hogy nyugodtan jöjjön ide mellém, azt, ez általában hölgyek mernek. Csinos fiúk ülnek, mint nem mondom micsoda a fűben, nem mernek jelentkezni, de a nők nagyon bátrak.
0: És akkor mondják, hogy se veled, se nélküled.
1: Például. Imádom ezt a dalt is, és nagyon köszönöm, hogy...

0: szivárvány.
1: A rádió vendégem Mari Zsuzsi, és annyi mindenről beszéltünk már a kezdeteknél, majdnem azt mondom, hogy szinte mindent megbeszéltünk, vagy a kezdetekről. És hogy volt a folytatás? Mert hogy te eltűntél az életünkből, meg Magyarországról.
2: Bizony. Nem volt egyszerű, de ahogy az ember, az okos ember mondani szokta, ha nem bántam meg semmit, akkor jól csináltam. Végeredményben nem bántam meg azt sem, hogy a szerelem kivitt a férjemmel, az első férjemmel, Dobos Attilával annak idején 1970. augusztus 17-én Magyarországról, és akkor én
1: tudtad, hogy nem jössz már vissza?
2: Akkor én nem gondolkodtam. Komolyan mondom, ha tudtam volna, hát ugye akkor nem megyek ki az utcára, tudom, hogy a fejemre esik egy tégla. Tehát ha tudtam volna, hogy mi vár rám odakint, akkor nem. Akkor nem mentem volna ki. De na, így hozta a sors, végül is Németországban maradtunk, árva szót németül nem beszéltem, ott derült ki, hogy már 3 hónapos terhes vagyok. Itt hónapokon belül elítéltek bennünket 4,5 év börtönre, disszidálásért, tehát se oda, se vissza, ez a se-se, a nóta is így mondta. 10 évre el voltunk tiltva a hazajöveteltől, 6 évig a szüleim nem jöhettek, úgyhogy egy hihetetlen nehéz időszak volt. És aztán közben Attilától elváltunk, és Attila bemutatott engem a második férjemnek, Klapka Györgynek, Münchenből felmentünk Düsseldorfba. Nagy lett aztán a szerelem, abból a házasságból is 4 gyermekem született, úgyhogy én egy 6 gyermekes mama lettem, az első kis gyermekemet sajnos még itthon elvesztettem, de ő is a gyerekem, és akkor átálltam arra, hogy nekem ez a feladatom, a színpadi sikereket át kell ültetnem a család sikerbe. Tehát minden gyermekemből lett valaki, és én nagyon boldog házasságot éltem, nagyon sokáig Klapka Gyurival, és egy 28 éves házasság bomlott fel a jó pár évvel ezelőtt, mindegy, még azért ma is szem előtt vagyunk, tehát egy telken élünk, és a gyerekekre való tekintettel azért megpróbálunk, de szerintem sikerül is teljesen normálisan kijönni egymással. De ott kint nem énekeltem. És itt van az, amire kérdeztél egy pár perccel ezelőtt, hogy tudtam, vagy hallgatom-e magam, 15 évig egy hangot nem hallgattam le magamból. A gyerekeim nem is tudták, hogy én énekesnő vagyok.
1: Mit tudtak rólad?
2: Az, hogy anyuka vagyok, és főzök minden nap, viszem őket szana szét, megyünk, ja, semmit nem tudtak. Hogy én otthon mit csináltam ezt, hát akkor még ugye 15 év elteltével a leányzóm is mennyi 8 éves lehetett. Akkor még ezt úgyse tudtam volna. De a lelkem nem tudott, nem vitt rá, mert akkor én összetörtem volna. És akkor megmutattam nekik, és akkor kezdtek így nézni, hogy jé, mama tud énekelni, de jó.
1: A gyerekeknek nem énekeltél?
2: De németül főleg, mert ott kint hát inkább a németet tanulták, hiszen az volt a fontos. Én mindig magyarul beszéltem hozzájuk, ők németül válaszoltak. Így aztán kölcsönösen megtanítottuk egymást a nyelvekre.
1: Azt mondod, hogy nem bántad meg?
2: Nem bántam meg, hiszen tulajdonképp 30 évet éltem kint, tehát 30 év után jöttem haza, de egy anyanyelvvel, idézőjelben, persze elsőről magyar, gazdagabb lettem, amit itthon valószínűleg nem tudtam volna így elsajátítani, és minden nyelvvel az ember még egy emberré válik, tehát kicsit többet érünk önmagunknak legalábbis, és úgy jó volt nagyon a gyerekekkel is foglalkozni, jó volt megtanulni főzni. Tudom, hogy el tudok vezetni ma is egy háztartást. Szóval meg vagyok magammal elégedve.
1: Megkaptad a német állampolgárságot?
2: Meg. Kettős állampolgár vagyok.
1: Mai napig.
2: Igen, de én magyar vagyok. Amíg élek, az is maradok. Úgyhogy annak, aminek nagyon örülök, és ezúton is meg szeretném köszönni a kedves hallgatóknak, hogy engem úgy fogadtak vissza, 1998. augusztus 17-én.
1: Kérem szépen, tényleg meg volt a 30 év.
2: Akkor léptem át a határt, úgy fogadtak vissza a színpadra, mintha el sem mentem volna. És én ezt soha életemben nem tudom elfelejteni, és úgy néz ki, hogy a jó Isten is erre teremtett. És nagyon boldog vagyok, mert most 2 új dalt szeretnék bemutatni. Itt szerintem megszeretik a hallgatók is, Kaszás Péter 2 dalát,
1: addig élsz.
2: Te csak addig élsz, míg a szerelem él, és a második, ugye, jön még valami szép az életünkben.
1: Biztos.

0: Szivárvány.
1: Hobby rádió.
2: Kamureklám.
3: Anya is vagyok, és egyben gyermekorvos. Gereben már a harmadik kisbabánk. Az első két gyereknél még nem volt alkalmam használni ezt az univerzális pelenkát, de most használom, mert mindig bevisilek.
2: Kamureklámot hallottak.
0: Hobby rádió. Értünk szól.

0: Miközben azért itt beszélgetünk jó magyar szokásokról, ott Németországban lehetett valahogy egy kicsit magyarnak lenni?
1: Otthon. Négy fal között magyar voltam mindig is. Sajnos nehezen tudtam beilleszkedni, mert szokatlan volt nekem az a hidegség, ami ugye a német mentalitást jellemzi. Ugyanúgy kezdtem velük a kapcsolatot, például mint óvodában, az anyukákkal, vagy iskolában a gyerekeket ugye hoztam, vittem, mint amilyen itthon voltam, ez az ölelkező, ez a nyitott ember, ez a rögtön puszi-puszi, és ez a németeknél nem jön be, szóval ők csak néztek, hogy mit akarok, hát hiszen nem vagyunk rokonok, szóval éreztem azt, hogy ez itt így nem megy. Úgyhogy egy idő után szépen ugyanolyan hűvösen viselkedtem.
0: Ugyanolyan német lettél, a magyar német.
1: Nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, de tudtam, hogy itt ez van. Viszont nagyon-nagyon jót tett nekem, hogy megtanultam a rendet, betartani a szabályokat, megtanultam úgy vezetni, ahogy kellene itthon is, tehát pirosnál, ha lehet, ne menjek át, sárgánál meg ne verjenek agyon, hogy miért nem mentem át még a sárgán, ami itt azért nem egyszer van, és dudát nyomják, szoktam mondani, nekem is van, csak nem szól, mert én meg nem szeretem nyomkodni.
0: Zsuzsi, még egy pillanatig térjünk haza.
1: Igen.
0: Miért jöttetek haza?
1: Én már akkor elváltam Klapka Gyuritól, 1998. május 14-én, egészen jó benne vannak még a dátumok a fejemben.
0: És fontosak ez volt ezek a dátumok?
1: Talán életem fordulópontjai, amikor olyanok történtek, amelyekre visszaemlékszem, amíg csak élek. Ott a bíróságon, a vállópernél a gyerektartás elhelyezés miatt helyesebben el kellett dönteni, hogy akkor a két kiskorú gyermekkel én kint maradok-e, és ott élek egyedül, vagy pedig hazajövök, és itt van apuka is, anyuka is, ami nekem mindig nagyon fontos volt. És ott megegyeztünk Gyurival, hogy oké, jöjjek haza, ő megteremt mindent, lakást, a gyerekeknek teljes ellátást, mindent. Én nekem csak saját magamról kell gondoskodnom. Na, erre mondtam én, úristen, akkor voltam 52, na, még takarítónőnek talán belefér, és ma itt vagyok, elmúltam már 62, amire nagyon büszke vagyok, és a jóisten szeret engem, mert visszaadta nekem azt, amiért élek a családom mellett a színpadot.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Végezettől hoztál egy új számot. Szeretném, hogyha néhány mondatban elmondanád, hogy mit kell tudni róla.
1: Végül is, amire én születtem, ez a szeretet, a szerelem, és én szerelem nélkül élni nem tudok. Ezt nem szabad teljesen szó szerint venni, de a lelkem erről énekel magamban is. És már említettem a műsorban Sihel Feri zeneszerző nevét, ő szerezte ezt a dalt nekem, és most vagyok abban a stádiumban, hogy 7 nappal át éve hallgatom, meghallgatom, írom a szöveget jó nagy betűkkel a lakásban, fölteszem a falra, elmegyek, olvasom, mert így memorizálom, így én vizuális típus vagyok, így marad az agyamban, hogy így mondjam, mert van, így marad meg a szöveg, és ez egy újabb stílus, amit ezzel a fiúval elkezdtünk, ugyanis haladok a korral, és egy kicsit áttérek most már a mulatósra. Mert rájöttem, hogy az én dalaimra is lehet mulatni, de hogy igazán csűrdöngölő, hogy szeretem ezt a szót nagyon, ezek a dalok, amelyeken dolgozunk, és amelyeket mostanában énekelek, és ez egy új szülemény, és a címe, amilyen én vagyok, hogy szerelem nélkül élni nem tudok.
0: Ezzel a számmal búcsúzunk. Nagyon szépen köszönöm Mari Zsuzsinak, a hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Orbán Zoltán.
1: Köszönöm, és puszilok mindenkit. Esernyőt vigyenek magukról. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: Családi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak. 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
5: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
5: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 15-én köszöntjük Szonya, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat. A Szonya görög eredetű női név, a Szófia orosz becézéséből önállósult. Becézése Szonyácska, Szona, Szonika, jeles viselői a névnek. Oroszlán Szonya színésznő, valamint ön, kedves Szonya. Ezen a napon ünnepelnek még Zsófia nevű kedves hallgatóink is. A név jelentése bölcsesség, görög eredetű, a Szófia névből ered. A Zsófiákat köszönhetjük még május 15-én kívül, szeptember 17-én, április 30-án, valamint augusztus 1-én is. A Zsófia rendkívül gyors, éleseszű, találékony gondolkodású személyiség lehet. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsoci, Zsóka. Jeles viselői a névnek. Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író, újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, valamint ön, kedves Zsófia. Ezen a napon köszöntjük még Denissa, Dionízia, Döniz, Fürtike, Izaura, Izidor, Izóra, Izsák, János, Médea, Rupert, Szófia, valamint Upor nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 15-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1358. május 15-ével kezdünk, ekkor egy ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. A 15. századdal folytatjuk, 1440. május 15-én Erzsébet királyné a Visegrádról ellopatott koronával Székesfehérvárot Szécsi Dénes esztergomi érsekkel királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. Ismét egy századot ugrunk, 1567. május 15-én megszületett Claudio Giovanni Antonio Monteverdi olasz zeneszerző. Az 1607-ben bemutatott Orfeusz című szerzeményét az első operaként tartják számon, Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett, majd madrigálokat írt. 1590-től a mantulai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco katedrálisban, 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámaiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. Ismét egy századot lépünk előre, 1618. május 15-én járunk, ekkor Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. Szerinte a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a nap körül, amely egyik legjobb bizonyítéka a heliocentrikus világképnek. 1848-al folytatjuk, május 15-én a márciusi forradalom után újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben, amely kikényszerítette az általános választójog és az új alkotmány ígéretét. Most maradunk még a 19. században, 1859. május 15-én megszületett Pierre Curie Nobel-díjas francia fizikus. Az 1903-as évi fizikai Nobel-díj egyik jutalmazottja volt, a radioaktivitás kutatása során ő és felesége Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. Még mindig maradunk a 19. században, 1891. május 15-én megszületett Mihail Bulgakov, orosz regényíró novellista, akinek főműve a Mester és Margarita című szatirikus filozófiai regény. 3 évet lépünk előre, 1894. május 15-én megszületett Catherine Ann Porter, amerikai írónő, a szerkezet és a karakterek bonyolult jellemének mesteri stilisztája. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 23-as fejezetéből.
1: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne? Ígére olyat, amit nem teljesít.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. május 15-e péntek. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 20. verstől 23. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Elmélkedés. Jézus szavai egyaránt megrendítőek és vigasztalók. Nem kendőzi el a valóságot. Távozása, elmenetele miatt a tanítványokat sírás és szomorúság várja. A világ örül majd a kereszt látszólagos vereségének, miközben az Úr követői gyászolni fognak. De ez az öröm és szomorúság nem marad örökké így. Jézus megígéri, hogy a tanítványok bánata örömre fordul. Ez az evangéliumi mondat a keresztény remény alapja. Jézus nem ígér fájdalommentes életet, de biztosít minket afelől, hogy a szenvedés nem lesz értelmetlen. A kereszt nem a vég, hanem az örök élet kapuja. Az Istenbe vetett hit nem a szenvedés elkerülésében mutatkozik meg, hanem abban, hogy hisszük, minden fájdalmat Isten képes átformálni, azaz nem csak enyhíteni, hanem valóban átváltoztatni. A keresztény öröm tehát nem a nehézségek hiányát jelenti, hanem Isten jelenlétét a szenvedések közepette. Krisztus mély, szívből fakadó örömre hív, amely a sötétségben is ragyogni képes. Ez a húsvéti öröm. A sírás éjszakája után a hajnal világossága következik. A halálból új élet fakad. A veszteség után eljön az öröm ideje. A szakasz végén Jézus ezt mondja, azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ez az öröm beteljesedésének pillanata. Amikor már nincs szükség kérdésekre, mert az Úr jelenlétének fénye mindent megvilágít. Ezt az ígéretet éljük meg részben már most a földi életben, és teljességgel majd az örök életben. A keresztény ember nem menekül a szenvedés elől, hanem átadja azt Istennek, aki képes azt örömre változtatni. Uram Jézus! Te megígérted, hogy szomorúságunk örömre fordul. Köszönöm, hogy nem hitegetsz, hanem igazat szólsz, és a szenvedések által is az örömbe vezetsz. Segíts, hogy a nehézségek idején is bízzak benned, és higgyem, hogy semmi sem történik értelmetlenül, ha veled élek. Add, hogy szívem nyitott legyen a húsvéti örömre, még ha könnyek között is. És amikor majd eljön a nap, amikor téged teljes fényedben láthatlak, ne legyen több kérdésem, hanem csak örömmel dicsérjelek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy az égett testfelszín nagyságának megállapításakor a fej egy-egy felső végtag, a törzs elülső felszínének a fele, a háti felszín fele, egy-egy alsó végtag fele számít a test felület 9%-ának. Gyermekek esetében az eltérő testarányok miatt módosulnak az értékek. 5%-nál nagyobb égésnél a gyermek esetében mentőt kell hívni.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Műsorajánló.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Nem bírod már elviselni.
9: Always look on the bright side of life.
10: A régi ismerős dallam új körbösben.
11: Nézd az élet jó oldalát.
10: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
12: Engem ez így jó.
10: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
13: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: Hobby Rádió.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kis filmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
13: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobbi Rádió, a jövedelemadó vevő.
14: Társadalmi célú közleményt hallottam.
0: Hobbi Rádió,
15: műsorajánló.
16: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
17: Hagyományaink, értékeink Európában.
18: Ahol az érték a mérték.
19: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
20: Világjáró
21: a Hobbi Rádióban.
20: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
22: a Hobbi Rádióban.
23: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
24: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
25: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
26: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
27: Hobbi Rádió. Értünk szól.
28: Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
29: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bősze György vagyok, és szokás szerint tőlem tudhatják meg, hogy ma miről is lesz szó. Februárban ismét benéztünk a civil információs központba, és a szakmai vezetővel csevegtünk egy kicsit a megkezdődött évelei hajráról. Második riportunkban jövünk-megyünk, de végül is hazajárunk. A Hazajárók című televíziós műsor közönség találkozója adta a műsor apropóját, de aztán ebből kiindulva más túrázással kapcsolatos információkat is hallhatnak.
28: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
29: Elkezdtük ezt az évet, és szokás szerint, alkalmanként a civil egyesületek helyzetéről és egyéb másról szoktam megérdeklődni kedves barátomat, akit úgy hívnak, hogy...
30: Gorza Norbert, és a Vasvár megyei civil központ szakmai vezetője vagyok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
29: Szóval megint elindult az év, már volt közös programunk is, mert hogy a szemléletformálás az egy nagyon fontos dolog, és segítettél nekünk egy ilyen alkalmat létrehozni. Hol voltunk?
30: Az MCC, tehát a Matthias Corvin Magnus Kollégium szombathelyi képzési központjában voltunk, ahol tehetséggondozás zajlik fiatalok körében, és mi a Fit Klubban tartottunk érzékenyítő foglalkozást.
1: Fantasztikus kis ifjú emberek voltak, nagyon érdeklődőek, nagyon intelligensek, jól viselkedtek, öröm volt ott lenni velük, úgyhogy szólhatsz máskor is, nagyon szívesen csatlakozom ehhez a programhoz.
30: Abszolút, ez már egy ilyen bejáratott jó gyakorlat, ugye tavaly kezdtük veled, úgyhogy ha felkérés érkezik az irányunkba, akkor én mindenképpen a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületét meg fogom szólítani.
1: Mi újság a házatok táján?
30: Elindult az éve, ahogyan te is fogalmaztál, ugye nekünk ez annyiban volt más, hogy a szakmai programunk mellett azért van egy ilyen normatív finanszírozási alapja ennek az egész civil központnak. Ez most 2025 végén kifutott, és mi 3 éves ciklusban dolgozunk, tehát most 26, 27, 28-ra tekintettünk előre, nyilván volt egy főosztályi monitorozás az elvégzett szakma mienségét és minőségét illetően, de nagy örömünkre a következő 3 évben is Vasvár megyében mi tudjuk támogatni a civil szervezetek munkáját, ehhez pedig a főosztály anyagi és szakmai támogatást fog adni 2028 év végéig, és akkor volt ennek egy ilyen kis formális megünneplése. Január 23-án jártunk Budapesten a Károly Csekonics palotában, és ott volt egy ilyen ünnepélyes oklevél, címbirtokosi oklevél átadó, tehát a következő 3 évben is mi tudjuk támogatni a civil szervezeteket, úgyhogy ennek volt egy ilyen kis formális alkalma, és akkor ezután pedig tényleg elindult már a szakmai év is.
1: Lehet-e tudni a programjaitokról valamit?
30: Igen, folyton a változó világ körülményeit figyelembe véve próbáljuk csinosítgatni a programjainkat, de van ami fix és kőbevésett programunk. Például ugye a civilek napjára mindig készülünk, február 1-e, most is volt egy fotópályázatunk kiállítva, illetve még az MMIK aulájában az március végéig megtekinthető, valamint a közösségi média felületünkön tettünk közzé civil szervezeti fotókat. Ennek nagyon nagy sikere volt. A Facebookon ezeket jól lehet számszerűen látni. A fotópályázat a görgetett hírfolyamban 376 ezerszer jelent meg, és 78.900 volt azoknak a tényleges száma, akik belelapoztak online úgymond ezekbe a képtárlatokba, és végignézték a civil szervezeti képeket. Aztán ugye a civil sajtó reggeli is egy állandó programelemünk, az már volt 2 alkalommal is, január elején és február elején, valamint most már gőzelővel készülünk a február végi civil véradásra.
1: Ezt így egy szuszra végighallgatni nem volt semmi. Tehát akkor azért nagyon elismert a munkátok, a tevékenységetek így megyei szinten, ha ennyien kíváncsiak voltak akár a fotogalériára.
30: Igen, igen, azért ezt mindenféle szerénységgel fűszerezve elmondhatjuk, hogy azért tényleg egy nagyon jól működő civil központ van, és ezt Pesten is látják az irányító hatóság részéről, amit mindig ki szoktak emelni, és mi is érezzük, és talán ez a beszélgetésünk is ennek köszönhető, vagy erre ráerősít, hogy bizony ez a szakmai kémia megvan a civil szervezetek és a civil központ munkatársai között. Nyilván ez az alapja annak, hogy egy gyümölcsöző és hosszú távú munkakapcsolat alakuljon ki, mert hogy nekünk pont az a hitvallásunk, hogy minden civil szervezet érték, minden civil szervezet autonóm, tehát ő maga rendelkezik azzal, hogy mit szeretne csinálni, mi csak itt vagyunk mögöttük, mellettük, és akkor igény esetén támogatjuk az ő munkájukat. De nem mondjuk meg senki helyett, senkitől vezérelve azt, hogy egy adott civil szervezet mit csináljon, hiszen pont ettől szép, ettől értékteremtő, ettől sokrétű ez a civil világ, hogy mindannyian értéket teremtetek azáltal, hogy a különböző tevékenységterületeken működtök.
1: Hát ez már csak annyit tudok így elismerésképp hozzátenni, a megfelelő ember a megfelelő helyen.
30: Köszönöm szépen, köszönöm.
1: Ezek voltak a kőbevésett programok, amiről beszéltél.
30: Igen, igen, igen. Aztán nyilván ami ilyen láthatatlan munkavégzésünk, de párhuzamosan megy, ez egy ügyfélszolgálati irodanyitvatartásot, különböző tematikus tanácsadásaink továbbra is díjmentesen elérhetők, mint például a jogi tanácsadás, az elektronikus ügyintézés segítő tanácsadás, vagy éppen az adományozás és önkéntesség területén felmerülő tanácsadási kérdések. Aztán tényleg minden hónapra előre már megvannak a sajtóreggeli időpontok, március-áprilisban, reményem szerint ott is majd valamilyen formában találkozunk veletek. Szekér Tamásék hívtak Herényből, ugye április vége Herényi világút, ott már évek óta van egy ilyen civil liget elnevezésű kezdeményezésük, és mondta Tamás, hogy szeretné, ha idén is a civil központ egy ilyen interaktív standdal megjelenne, tehát az is lesz majd. A február végi véradó alkalmat már említettem, amit akár a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének is ajánlok a figyelmébe. Következik az SZIA 1%-os kampányidőszak tavasszal, aminek május közepe a kifutási ideje, tehát bátorítunk minden civil szervezetet, hogy gyűjtsék az SZIA 1%-os felajánlásokat.
1: Hát ehhez lehet, hogy majd egy-két ötlet miatt meglátogatlak. Természetesen mi is gyűjtjük. Újságcikkeink alatt kint van az írás, hogy adó 1%-ával támogathat bennünket a Facebookon is, a honlapunkon is. Hát bízunk benne, hogy minél többen meglátják. Egyelőre évről évre növekvő tendenciát mutat ez a gyűjtő munka.
30: Ez egy nagyon jó dolog, és egy előremutató perspektíva, ezért is bátorítjuk mi is a civil szervezeteket. Ahogy szoktam volt mondani, ez nem fáj senkinek. Adózói szempontból, tehát ez az SZIA 1%, ha nem rendelkezünk róla tudatosan, akkor bekerül egy nagy közös halmazba, szóval senki elől nem veszi el egyik civil szervezet sem a pénzt, meg a forrást, ezt is fontos elmondanunk. Itt nem egymásnak farkasai a civil szervezetek, hiszen rengeteg kiaknázatlan adóforint van még a rendszerben. Bátran mindenki éljen ezzel a lehetőséggel, mert hogy jut még mindenkinek elég SZIA 1%-os adóforint, mert tényleg még van azért puffer a rendszerben.
1: Mennyire nehéz egy adózónak felajánlani ezt a pénzt? Tehát eldöntöm, hogy kinek akarom adni, rendben van ez. Hogy tudja megcsinálni?
30: Kétféle mód van, az egyik az kicsit konzervatívabb, ez a papíralapú postai, ahol a NAV illetékes kollégáit is be kell vonni, de egyébként ez sem egy ördögtől való dolog, viszont a másik a mai digitalizált világban ez majd, hogy nem pár kattintás, tehát akár ügyfélkapun keresztül, ezek 2-3 lépcsőben azonnal rendelkezhető felajánlási összegek egy adott civil szervezet számára. De mondom, hogy ebben is minden további nélkül segítünk, mint az adózó magánszemélynek, mint pedig a civil szervezetnek, aki ezt kicsit szeretné új alapokra helyezni. Nyilván mi beadni senki helyet sem tudjuk, meg hogy tényleg itt is az önrendelkezés joga a legfontosabb, tehát például postai esetben az adózónak kell, ugye ebből volt már talán több esetben is félreértés, hogy jó hiszeműen az ember odavitte, de nem, tehát ez az adózónak kell, de hogy tényleg bátorítunk mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
1: Pont tavaly volt egy nagyon kedves, lelkes vezetőségi tagom, a munkahelyen összeszedte több embertől papír, megírták, felajánlották, borítékba rakta, behozta, bevittem az APEC-ba, és néztek rám, hogy ezekkel mit csináljunk. Itt kellene lenni meghatalmazásnak, vagy személyesen az illetőnek, konkrétan hiába volt 15 ilyen felajánlásom, semmire nem mentem velem, mert...
30: Igen, erre figyelni kell, ezt jó, hogy behoztad, ezzel többen szembesültek, nem csak ti, tehát hogyha ez a papír alapú NAV-os leadás van, igen, tehát ott az adott adózónak kell ott lenni személyesen. De egyébként ezek a céges vonalak nagyon jók, tudom rólatok is, hogy több for profit partnerrel kiemelt a kapcsolatotok. Ilyenkor ott is meg lehet szólítani a HR vezetőt, hogy egy kicsit célzottabban erősítsen rá a kollégák körében, mert hogy ahol több tíz, több száz adózó összejön, azok a közép és nagyvállalatok, tehát ott is érdemes rá erősíteni, hogy adott esetben a látássérültek Vasvármegyei Egyesülete is egy opció az SZIA felajánlás kapcsán.
1: Adó 1%-ot kiveséztük, mi lenne olyan információ, amit még mindenképpen szeretnénk, hogy ebben az adásban elhangozzon.
30: Biztos ti is láttátok, vagy akár adtatok is be pályázatot, hogy most Szombathely megyei jogúváros önkormányzatának is van ez a civil alapja, hogy jönnek folyamatosan a döntési értesítők, illetve a NEA is elkezdte kiértesíteni a civil szervezeteket, ugye a Nemzeti Együttműködési Alap. Itt is azért érdemes nézni a kommunikációs csatornáit az adott civil szervezetnek. E-mailt, hogyha a támogatás kezelő kvázi kommunikációt kezdeményez a szervezettel, akkor nehogy ez a spam mappában, vagy a törölt üzenetek mappában landoljon ez az e-mail, mert lehet, hogy fontos információkat vagy jogvesztő határidőket tartalmaz.
1: Jó, ez a digitalizáció, csak azért oda kell rá figyelni.
30: Így van. Tehát ez egy folytonos odafigyelést igényel, ahogyan te mondtad, megkönnyíti egyes munkafolyamatoknak az időbeni gyorsaságát, de azért ugyanúgy rajtra készen kell lennünk, és folyamatosan figyelemmel követni az eseményeket.
1: Hát én szurkolok, hogy a szabadtéri programokhoz jó idő legyen, hogy mindig legyen ötlet, amit meg lehet valósítani, és hát ez a kapcsolat ez maradjon továbbra is közöttünk ilyen aktív, gyümölcsöző, amilyen eddig volt.
30: Ebben én biztos vagyok, az pedig én kívánom nektek, hogy maradjatok ilyen szuperek, aktívak, értékteremtőek, ezt a fajta közösségi civil tevékenységet bátran eszközöljétek a jövőben is, mert ennek van indokoltsága is, van jövőképe is. Köszönöm szépen a beszélgetés lehetőségét.
1: Én is köszönöm.
2: Ez a Szemfüles.
1: Én olyan rendes ember vagyok, hogy hazajáró vagyok, mondhatom így, mert minden nap eljövök dolgozni, aztán hazajárok. Ezt miért is mondom? Itt van velem egy kedves barátom, aki szintén ő is hazajár naponta.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, igen, Bogáti András vagyok, speciális túravezető.
1: És a túráiról is haza szokott járni, de hogy ezt a hazajárót, ezt miért emlegetem annyiszor? Volt egy rendezvény a Szavária moziban Szombathelyen, ami a Hazajárók című film sorozatnak egy közönség találkozója volt. Erről szeretnélek kérdezni, honnét jött az ötlet?
3: Ez egy honismereti műsor. Hát az ötlet az úgy jött, hogy jó pár évvel ezelőtt a szerkesztő műsorvezetőkkel nagyon jó kapcsolatban vagyok, mondhatnám baráti kapcsolatban is, és ígértem nekik, hogy Szombathelyen mindenképp fogok tartani nekik egy közönség találkozót, mert Szombathelyen még nem jártak, nem voltak. Minden megyében, megyeszékhelyen voltak, de Szombathelyen valahogy az kimaradt. Oszi barát barátom, ő egyik szerkesztő műsorvezető, Szombathelyt a vállával szinte surolta, mert az országos kéktúra útvonala, a Dél-Dunántúli kéktúra az Szombathely határában megy át, és hát ő ennyit tapasztalt Szombathelyről. Az ígéretemet úgy illik, hogy ha már megígértem valamit, akkor az be is tartjuk. Az ötlet még pluszban onnan jött, gazdagítva ezt a rendezvényt, hogy speciális igényű emberekkel foglalkozom, gyalogtúrák, kerékpártúrák, minden, ami a természettel hasonló és azonos.
1: Hát így kerültél kapcsolatba velünk is.
3: Így van, ez így is történt, így volt jó pár túránk is, úgyhogy vidám túránk volt, mondhatnám azt, nagyon vidám túra volt.
1: Igen.
3: Most is mosolygok, meg megmondom is az embereknek, hogy nyissanak, tényleg nyissanak a világ felé, idézelbe másság felé, hogy igenis mindenki teljes értők ember, és mindenki kerülhet erre az oldalra, hozzáteszem, ha tetszik, ha nem, mert a betegség.
1: Nem biztos, hogy választás kérdés.
3: Így van, így van. De attól még boldog emberek lehetünk, és teljes életet lehet mindenkinek élni, és mindenkinek, ahogy szoktam mondani, joga van élni, joga van mindenkinek a természetben is kimenni, kijutni, és élvezni ezt a csodálatos dolgot. Na és akkor így jött az ötlet, mivel Németországban kezdődött már több mint 7 évvel ezelőtt ez a továbbképzés, ott nagyon nagy kultusza van az ilyennek, és olyan berendezések, kerékpárok, olyan segédeszközök vannak, ami én ámulok és bámulok, nem az első, meg nem az utolsó, amit láttam ilyeneket, és fantasztikus, és úgy gondolom, itt már, hogyha Fertőhansági Nemzeti Parknál voltunk, ők egy pályázaton sikerült nekik beszerezni rizskákat, ugye most bocsánat, direkt mondtam a rizskákat, mert ennek majd lesz egy kis története, szóval riksa lett beszerezve, amit lábbal kell hajtani, semmi elektromos rásegítés, hát nem olyan könnyű, van 6 darab most, amit ingyen is bérmentve kölcsön lehet kérni, de azért én tudom azt, hogy egy embert vinni nem olyan egyszerű, akár 5-10 kilométeren keresztül sem, ha még pihenést is beiktatunk. Így jött az ötlet, hogy hát Szombathelyen itt nincs a környéken semmi, hát most aki idejön Szombathelyre, vagy a környékre kirándulni, vagy csak a várost megnézni, hát akkor már legyen egy ilyen lehetőség, hogy igenis, hogy nyissunk feléjük is, meg tudják nézni a várost, vagy a környék nevezetességét, és így jött az ötletem, hogyha már hazajáró közönség találkozott szervezek, akkor miért ne egy adománygyűjtés is legyen ebből, hát így jött az ötlet, hogy mindenképp szeretnék vásárolni egy riksát, amennyi összejön, a többit azt majd úgyis én saját magam zsebéből fogom kiegészíteni. Ez bárki igénybe veheti, minden rászoruló, de egy feltétele van, hogy ezt csak is ingyen és bérmentve, tényleg aki rászoruló, az tudja kölcsönözni. Szóval még egy táblacsokit sem lehet ért elfogadni, hogy valaki most elvitte ezt a riksát.
1: Nem úgy, hogy akkor oda mennek fiatal suhancok, és akkor csak úgy brahiból, hogy ők is ki akarják próbálni, hanem ez tényleg a sérült embereknek a sportolási, környezetjárási lehetőségét segíti.
3: Így van, természetesen, ez csak így lehet. Hát eleve olyan fogja elvinni, meg úgyis látni fogom, mert én fogom ezt koordinálni, hogy olyan ember viszi el, meg hozza is vissza, aki tényleg rászoruló.
1: Ez a Hazajáró című műsor lassan a végéhez ér. A fiúk azt mondták, hogy még egy pár rész, és akkor kipipálták a Nagy Magyarország területét?
3: Hát igen, de bizakodnak benne még ők, hogy azért még ez a műsor folytatódni fog. Az idei az utolsó évad egyelőre, de én azt hiszem, hogy ez még folytatódni fog. Lesz erre még olyan anyagi forrás támogatás a televízió részéről, hogy ezt tovább tudják vinni ezt a műsort. Most például az előadás után rengetegen, akik nem is hallottak róla, csak eljöttek erre az előadásra, már volt olyan visszajelzés, hogy éjfélig a feleségével nézte ezt a műsort, hogy annyira megtetszett nekik, hogy már most hétvégén, tudom, elindultak, ahol a fiúk itt jártak, Güssing környéke, a Pinkaszurdok, szóval ezt már kezdik ezeket az útvonalakat ők is bejárni és megismerni.
1: Nekem a feleségem Erdélyből származik, és mi azért egy-két helyet megnéztünk Erdélybe, és fantasztikus volt az élmény tényleg, hogy azokra a helyekre is eljutottak ők és forgattak, ahol én is jártam annak idején, és még egy érdekesség volt, Antal Andrásnak hívták, azt hiszem, igen, a tolmácsot. Igen. Nekünk audionarrációval volt támogatva a vetítés, hát folyamatosan kaptuk a fülünkre az információt, hogy éppen mi látszik a vetítővásznon. Ez megint csak a sérült emberek iránt érzett szimpátiád, mi volt, ami erre indított?
3: Így van a szimpátia is, meg hát őszintén megmondom, nem tagadom nektek köszönhetően, mikor elmentünk a cirkuszba, és én ott a hölgyel, aki a narrációt véghez vitte, beszélgettem elég hosszadalmasan, és nagyon megtetszett, őszintén megmondom, hogy ami a képernyőn van, azt így levetítette, látható legyen. Vagy mikor veled voltunk ugye Ausztriában a
1: Maria Kögelberg, azt hiszem.
3: Így van, ott voltunk. Ott ugye mondtad, hogy hát se tetszik, hanem hogy hát most miért jöttünk ide, hát te nem látsz ebből semmit. És akkor én elkezdtem mondani, hogy jobbra erdő van, balra rét, kavicsos út, meg utána ugye te is felvetetted azt, hogy akkor menjek el veletek a cirkuszba, hogy hát tényleg hát ez valamilyen szinten ezt is láthatóvá lehet tenni, ami láthatatlan más ember számára, és akkor így jött az ötlet, hogyha már közönség találkozó, jótékonysági akciót is hirdettünk, hogy gyűjtünk, akkor miért ne legyen a szombatain is véghez vinni itt a Szavárium mozi nagy termében.
1: Ha már lúd legyen kövér.
3: Így van.
1: De hogy ez a lúd még kövérebb legyen, hol lehet támogatni ezt a riksa beszerzést?
3: Hát igen, a riksa, ami Riska, hát a Szavárium mozi igazgatója, Májer Rudi barátom, először a plakátra Riskát írt, hát mondtam neki, hogy figyelj, nem tehérre gyűjtünk, hanem egy háromkerekű segédeszközre, igazából egy riksára, úgyhogy ezen nagyon jót nevetünk a Rudival, mert tényleg a plakáton is így nyomtatta ki, hogy Riska, úgy, de aztán sikerült meg.
1: Kollégálva le.
3: Riska az riksa lett. Igen. Végül is azért helyére kerültek a dolgok.
1: Szóval ezt a háromkerekű csoda járgányt hogy lehet támogatni, ha valaki hallgatja a rádióműsort, és azt mondja, hogy nagyszerű kezdeményezés, netán még esetleg valaki ki is próbálná, hogy tud hozzájárulni egy egyszerű rádióhallgató ahhoz, hogy ez a cél ne csak cél legyen, hanem meg is valósuljon.
3: Hát én bízom benne, hogy megvalósul, sőt.
1: Mondtad, hogy magántőkéből kifogod ezt.
3: Mindenképp meg fog valósulni. Hát vagy úgy, hogy felkeresnek engem, vagy pedig van egy bankszámlaszám, amire utalnak, az egy egyesületi számlaszám, és akkor riksa megnevezéssel ezek az összegek oda jönnek, ezt én felügyelem. Kicsit hitetlen ember vagyok valamilyen szinten, őszintén megmondom, mert gondolkoztam, hogyan miképp lehetne, hogy az a pénz tényleg oda jusson, és van egy egyesület, ahol én is tag vagyok, és ezt így 100%-ban merem garantálni, hogy fillérről fillére el tudok számolni vele, meg ez oda is fog kerülni, ahova kerülnie kell. Én sok jótékonysági akció mindenben részt vettem, de mindig én olyan voltam, hogy kézből kézbe. Szóval, hogyha bármi adományt annak vittem, akinek szüksége van rá, én nem szerettem ezeket a
1: köztes megoldásokat.
3: Persze most itt tényleg nem tudok ezzel mit tenni, úgyhogy mindenkit arra biztatok, ha 10 forinttal is támogatja, mert sok kicsi sokra megy, hogy sikerüljön megvásárolni ezt a kis kerékpárt. Én hát nagyon hálás lennék tényleg mindenkinek, hogyha aki egy valamennyivel is tudná ezt támogatni.
1: Mi is ott voltunk Tamás barátommal ezen a vetítésen, és Tamás írt róla egy cikket, ami megjelenik az egyesületnek a Facebook oldalán, honlapján, több felén, Vaskarikába, több média felületen, platformon, a cikkbe bele van írva a bankszámlaszám, tehát erre figyeltünk, hogy minél több emberhez eljusson. Tovább megyek, felajánlottam az egyesület részéről azt, hogy itt bent nálunk, aki nem utalással szeretne támogatást adni, hanem behozná, felírjuk, átvettük, és továbbítjuk neked.
3: Hát nagyon szépen köszönöm. Szóval ez
1: egy hogy még egy lehetőséget felajánljunk a nagy technika mellé egy régi hagyományos támogatási
3: mert sokszor
1: módot.
3: Sokszor emberek nem is szeretnek nagyon utalni, de hogyha úgy van, tényleg azt mondom, hogy támogatás, akár én is nagyon szívesen kimegyek, értemegyek, de csak ne azt mondják, Szegedre menjek 5000 forintért, mert akkor többbe kerül az üzemanyag, akkor inkább én rakom bele persze ezt az összeget. Mindenkit arra biztatok, ha összejön, szeretnék egy túrát is szervezni, mert mondom, lesz olyan, hogy a Fertőanyasági Nemzeti Parktól el fogok hozni 5 darab riksát, akkor itt lesz ez az elektromos, és akkor egy ilyen kis kerékpár túra, avató, valami kis népünnepét összehozunk egy jó baráti beszélgetéssel, nevetéssel, szóval ez mindenképp szeretném, hogy így legyen. Hozzáteszem, nem olcsók ezek a riksák, de itt is általad sikerült kontaktokat összehozni, és jutányos áron fogok hozzájutni egy nagyon jó minőségű riksához.
1: Mire jó a kapcsolat?
3: Így van. Én mindenki azt mondom, a barátság, naponta mindig ismerünk meg egy új embert, egy új arcot, és előbbre jutunk a világba, meg legyünk nyíltak és önzetlenek, mert az előadáson is, ahogy elmondtam, én is amit dolgozok, keresek pénzt, persze mindennek megvan a maga helye, de ha majd én sem leszek, nem fogom tudni magammal vinni. Az, hogy meg a rokonok, a barátok ezen vitatkozzanak, hogy ki mennyi pénzt fog utánam kapni, hát az már ne legyen az ő problémájuk, inkább akkor eljótékonykodom én is. Jó, persze segítek mindenkit, meg családom belül is, akit lehet, de akkor leszünk igazán önzetlenek, boldog emberek, sőt, inkább így mondom, független boldog emberek. Ha valakinek adok valamit, és utána nem vágom a fejéhez, ha ne talán össze is vesznék, vagy ő balra megy, én meg jobbra megyek, hogy bezzeg, én adtam neked 10 forintot, nem, akkor leszek igazán szabad és boldog ember, hogyha ezt a 10 forintot soha az életben nem fogom felhándigálni senkinek sem, meg soha, ha adok valakinek valamit, soha nem kérek cserében. Az az ember lesz igazán boldog ember és szabad ember. És nem az a szabad ember, aki most kivegy az utcára és sétálgat.
1: Mondjuk, mindenki. Hogy felszabadult.
3: Így van, felszabadult emberek.
1: De ha így élsz tovább, hogy eddig nem nagyon fogsz összeveszni senkivel, szerintem.
3: Meg nem is akarok.
1: Hát kedves András, szurkolunk, hogy minél előbb összejöjjön ennek a járgánynak az ára. és kíváncsiak leszünk, tudósítani fogunk róla szerintem mindenképpen a próbaútról, jó magam is ott leszek, aztán megnézzük, hogy mit lehet ebből kihozni.
3: Hát én nagyon bízom benne, és tényleg mindenkinek azt kívánom, hogy ami bennem is van, a hála, a tisztelet a másság iránt, meg magunkkal szemben is legyünk hálásak. Köszönöm szépen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
28: Szemfüles. Programajánló.
1: Márciusi rendezvényeinkről is mondanék pár szót. Március 6-án nőnapi összejövetelt tartunk, ahol felköszöntjük völgytagjainkat versekkel, zenékkel és természetesen virággal, és az édesség sem marad el. 14-én a Fővárosi Nagycirkuszba látogatunk, ahol a Cirkusz Gála című műsorát fogjuk megtekinteni audionarrációval támogatva. Március 27-én a szokásos klub délutánunk következik, kis előtekintéssel a húsvétra. Egy nagyon fontos információt szeretnék még elmondani. Hamarosan megkezdődik az 1%-os adófelajánlás időszaka. Adója 1%-át felajánlhatja a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének, ezzel is támogatva a látássérültek érdekében végzett munkánkat. Adószámunk megtalálható az Egyesület honlapján, valamint Facebook oldalán, de azért én most elmondom itt is. 18 89 50 38 kötőjel 1 kötőjel 18. Ne feledje, minden kis felajánlás fontos, mert sok kicsi sokra megy. Az ön támogatása is hozzájárul sorstársainkért végzett szakmai munkánkhoz. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk, a riportokat Bősze György készítette, Kopcsándi Gyula vágta és szerkesztette. Remélem kellemes perceket töltöttek velünk. Hallgassák a Szemfülest márciusban is. A viszonthallásra!
28: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is.
27: Hobby Rádió. Rádió.
19: Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
19: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
19: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
25: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
27: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Szivárvány. Szivárvány.
27: Szivárvány.
6: Szivárvány.
27: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
27: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
19: Műsorajánlót hallottak.

0: Muzsika kérése következzék, a 24.000 bacillus.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután léptől. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

Nem szeretném önöket megfosztani a felismerés örömétől. Éppen ezért csak két nevet említek. Demjén Ferenc dalát Ler István varázsolta újjá. A jelszó love, szeretet.

0: Kamu reklám.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
8: Nos, adó vagy?
7: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
6: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: A Pécsi Tudományegyetem mérnök csapata az első díjat hozta el egy nemzetközi robotversenyen a robotvezérlés AR szemüveggel című projektjéért. A robottal és a kiterjesztett valóság okos szemüvegeivel, új módszer alkalmazásával, akár már a közeljövőben is távvezérléssel végezhetnek el bizonyos műtéteket. A versenyről és annak részleteiről Balázs Zsanett, dr. Háber Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai kar gépészmérnöki tanszék vezetőjét kérdezte.
1: Ez a verseny az Epson szempontjából arról szólt, hogy olyan alkalmazásokat találjon az ipari robotjai számára, ami kicsit túlmutatnak az ipari alkalmazásokon. Gondolom, hogy szeretnék azt, hogy piacot is nyerjenek ezáltal, tehát megmutassák a világnak azt, hogy ezek a robotok, amiket ők gyártanak üdestől a több mint 50 éve, ezek nem csak mondjuk az autóiparban használhatók, hanem az élet egyéb másik területein is.
2: Miről szól a pályázat? Mivel pályáztak és miért érte meg pályázni?
1: A jelentősége az volt ennek a projektnek számunkra, hogy egy olyan lehetőséghez jutottunk, azáltal nyertünk egy robotot, tehát hogy is bejutottunk itt a legjobb projektek közé, és kaptunk az Epsontól egy robotot, hogy ezáltal gyakorlatilag egy olyan eszközzel tudunk dolgozni, amire eddig nem volt lehetőségünk.
2: És úgy kell ezt elképzelnünk, hogy van egy robotkar, amivel dolgoznak, tehát bővítve most már ugye nem csak a saját laborukban dolgoznak, hanem egy ténylegesen működőképes robotkarral kívánják megvalósítani a projekt keretén belül az elképzeléseiket?
1: Gyakorlatilag ezt az egész projektet, amit most csinálunk, hogy ilyen AR szemüveggel irányítunk robotot, ezt egy kiválósági központ pályázat keretén belül kezdtük el, amit az egyetemen belül sikerült elnyernünk. Ennek keretén belül egyetlen lehetőségünk nyílt arra, hogy bizonyos apró eszközöket megvegyünk, és hát azt terveztük, meg hát tulajdonképpen félig meddig el is készült egy ilyen 3D nyomtatott robotkar. Ennek nyilván megvannak a maga gyermekbetegségei, és nem olyan minőséget képvisel, mint egy ipari robotkar. Hát ez az Epson robot viszont eleve a mi kis 3-tengelyes robotunknál éppen kétszer annyit tud, tehát 6-tengelyes, 6 kiló tömeget tud mozgatni, és hát van hozzá egy komoly vezérlés is, ami alapvetően használható, tehát a mi alkalmazásunkra kiegészíthető, és így könnyebben is tudjuk elérni az eredményeinket.
2: Milyen problémára fog az önök projektje választ adni, megoldást biztosítani?
1: Maga a projekt az arról szólna, hogy léteznek ezek a kiterjesztett valóság, augmented reality szemüvegek, amik ugye annyival többek, mint a virtuális valóság, hogy gyakorlatilag a valós teret látjuk szemüvegen keresztül, csak a szemüvegben van a lencsékbe beépítve két szemezett egy-egy monitor, ami két különböző képet tud megjeleníteni, és a valós térbe tud így módon bevetíteni objektumokat. Ezt úgy tudja megtenni, hogy vannak szenzorai, ami által föltérképezi a valós teret. Ezek a szenzorok azok alkalmasak arra, hogy a teret leképezik, vagy itt a 3D szkennerről van szó, meg kamerák, meg egyéb szenzorok, amiket nem arra használunk, hogy az objektumokat elhelyezzük, hanem a robotkarnak bizonyos pozícióit, hogy felismerjük, hiszen objektumokat is ezáltal fel tud ismerni, és hogyha megtaláljuk így ezzel a 3D képalkotással, szkenneléssel a robotkarnak a nullpontját, az általában megfogója, akkor ezt a szemüvegen keresztül ilyen kézvezérléssel, gesztusvezérléssel mozgatni is tudjuk. Ez azt jelenti, hogy nem kell fizikailag hozzányúlni a robothoz ahhoz, hogy mozgassuk valamilyen irányba, hanem gyakorlatilag a szenzorok hatótávolságában ezt meg tudjuk tenni. Ez az alapvető feltevésünk, illetve célunk, hogy ezt megvalósítsuk. És akkor innentől persze sok alkalmazásban is fel gondolkodni. Például orvosi beavatkozások, ami mondjuk fertőzött környezetben zajlik, ahol nem célszerű a beteggel direkt fizikai kontaktust teremteni, hanem például a robot tud elvégezni bizonyos alapvető munkákat számunkra, akár beadni egy injekciót, vagy éppen csak megmozgatni a betegnek a végtagjait, vagy alapvető operatív eljárásokat elvégezni.
2: Több mint 50 pályamű érkezett a Nyerjen egy robotot pályázatra, ebből 6 lett sikeres, többségük ugye külföldi projekt, és az egyetlen a Pécsi Egyetem által irányított projektnek az eredménye egy magyar fejlesztés is. Hány fő vett részt ebben a projektben?
1: Akik aktívan részt vesznek, az 3 hallgatónk, és 1 volt hallgatónk per pillanat, de igazából folyamatosan változik, mert már korábban voltak ilyen robotikai projekt, projektünk, általában hallgatókkal, illetve egy-két kollégával bevonva. Ezt alkalmazást konkrétan most ez a három hallgató, én és egy külsős volt hallgatónk csinálja.
2: Ez a pályázat, ez közelebb viszi önöket a cél megvalósításához?
1: Mindenképpen, mert ez a robotkar, ez egy sokkal magasabb színvonalú lehetőséget biztosít megoldásra, mint a mi kis házi projektünk kezdett volna. Mindenképpen egy nagyon pozitív és jó eredmény. Nagyon örülünk neki, hogy ezt megnyertük.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán évvél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesterei által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
6: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
6: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Műsorajánló.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
8: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Világjáró.
11: A Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
12: A Hobby Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
13: Műsorajánló.
14: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
8: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
8: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
13: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: What you gonna do? You wanna get down? Tell me. What you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do?

0: Műsorajánló.
1: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Kamu reklám.
1: Világszenzáció a fitness világában. Itt van George Michael aerobik videója. George Michael forradalmian új gyakorlataihoz nem kell tágas tér. Elég hozzá mindössze egy nyilvános WC.
2: Hello, George Michael vagyok. Első gyakorlatunk, polírozd a bohócot, és föl, és le, és föl, és le.
1: Nincs szükség öltözőre sem. Elég, ha csak a nadrágját tolja le.
2: Oké, okay, bye.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
10: Omega!
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita a külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak. 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: félre a csajos, hisztis, fogyut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés Koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
8: Köszöntöm Önöket! Május van, a szerelem hónapja, de remélem senkit sem ábrándítok ki, ha közlöm Önökkel, nem a belső értékek döntenek a szerelemről. És én már az is tudományosan bizonyított tény, hogy megsínli a házasság a gyermekvállalást. Biztosan sok-sok férfitársamnak szerzek örömet ezzel a hírrel, úszógumiból kockahasat varázsol a császárok itala. Képzeljék el, a tudósok már azt is megfejtették, hogy hol volt az édenkert. Az éjjel-nappal az interneten lógók közül a fiatalabbak alábecsülik a virtuális veszélyeket. Freddie Mercury-t 5 énekes játsza majd Magyarországon. Sok értekezést hallhattunk már arról, hogy a feminizmus a jó szex ellensége. Vajon így van-e? Azoknak pedig, akik szerelmi társukat a világhálón keresik, szolgálhatunk néhány jó tanáccsal.
9: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Azt az állítást, hogy a szerelem kialakulásánál a belső értékek, a személyiség jegyek számítanak, el lehet felejteni. A jóindulatú feltételezést bizony megdöntötte a tudomány. A legújabb kutatások szerint az illat, az arc kinézete és más testi jellemzők bizonyíthatóan lényeges szerepet játszanak a párválasztásban, méghozzá nem is véletlenszerű módon. Vizsgálatok szerint, ha a külső megjelenésről van szó, akkor a férfi és a nő a hasonlóságot, ha illatról, akkor viszont a különbözőségeket keresi. Az illat ugyanis a potenciális partner génjeiről nyújt felvilágosítást, márpedig a szaporodás szempontjából a különböző gének az előnyösek. Így a nők az illat alapján azokat a férfiakat választják, akinek a DNS állománya a lehető legnagyobb mértékben eltér az övékétől, magyarázta Hans Hatt, a bochumi Ruhr Egyetem tudósa. Viselkedésükért az a bennük mélyen élő ösztön a felelős, amely a gének megfelelő keveredésére törekszik. Az arcvonások esetében egészen más alapján dönt az ember. Egy férfi valószínűleg olyan nőt választ, akinek szeme, orra és szája lehetőség szerint az édesanyjáira hasonlít. Egy magyar tanulmány szerint a nők párválasztását szintén befolyásolja az apa kinézete. A kutatások rávilágítottak arra is, hogy a szerelmesek arcvonásai között általában kimutatható hasonlóság fedezhető fel. Na kérem, tessék a tükör elé állni párjukkal, és keresni a hasonlóságokat. Freddie Mercury-t 5 énekes játsza majd. 22 Queen dalból áll össze az Egy bohém rapszódiája elnevezésű színházszerű koncert, amelyet július 31-én és augusztus 1-én először Gyulán, majd augusztus 14-én és 15-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láthat a közönség, a legendás együttes frontemberét, Freddie Mercury-t pedig 5 énekes játsza majd. Az előadás 22 olyan Queen slágerre épül, amelyek leginkább jellemzik a rock történelem egyik legjobb énekesének pályafutását, mondta el az MTI-nek Miklós Tibor, a dalok fordítója és az előadás rendezője. A showban Szomor György, Serbán Attila, Zentai András, Ekanem Bálint és Puskás Péter alakítja majd az 1991-ben elhunyt énekest. Varga Miklós, akit a jó barát Elton John szerepében láthat a közönség, szintén előad egy Queen slágert, tette hozzá Miklós Tibor. A dalszerző, aki 2 hete vehette át az Artisius Szerzői Jogvédő Egyesület életműdíját, kiemelte. Freddie Mercury nem csak énekes, hanem egy kivételes tehetségű dalszerző is volt. Gazdag költői világa elképesztő mélységeket ért el, amikor megtudta, hogy halálos beteg. Miklós Tibor elmondta. Eredetileg zenés darabot szeretett volna írni Freddie Mercury életéből, de amikor szembesült azzal, hogy szinte lehetetlen megszerezni rá a jogokat, inkább a koncertszerű előadás mellett döntött. Az is kész csoda, hogy megengedték lefordítani a dalokat, ha jól tudom, ezt még soha nem engedélyezték. Most pedig utólag gratuláltak az elkészült fordításokhoz, tette hozzá. Az előadás mégis megőriz néhány színházszerű elemet, lesznek benne például szöveges visszaemlékezések, valamint fényképekkel és videóbejátszásokkal is színesítik az előadást. A zenét egy 6-8 tagú zenekar élőben játsza majd a koncerten, de a kórus részletek felvételről mennek majd. Miklós Tibor ezt azzal indokolta, hogy a kar táncolni is fog. A koreográfia Bakó Gábor, Finca Erika és Kátai Róbert munkája. Az előadás zenei vezetője Szomor György és Nagy Anikó színésznő-énekesnő Miklós Tibor felesége lesz, aki a színpadon is feltűnik majd. Erita Franklintől is énekel például egy dalt, azt, amelyik Freddie Mercury temetésén hangzott el. A magyarított dalokból lemez is készül, amelynek stúdió munkálatai nemrég kezdődtek el. Miklós Tibor hozzátette, terveik szerint az előadást az ország több pontjára elviszik majd, hogy végül a dupla album megjelenését a Papp László Budapest sportarénában ünnepeljék meg.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

cselekednie. Néhányan tévesen azt gondolják, ha egy nő az életben céltudatosan kiáll akarata mellett, esetleg irányító szerepet tölt be, akkor az ágyban is elvárja ezt. A nők igenis szeretnek nők lenni a szexben, még a vezető beosztású csajok között is akad jó szerével, aki szereti, ha az ágyban már nem neki kell irányítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szexben nem éppen olyan fontos az egyenrangúság, mint az élet más területein is. Fontos a kölcsönös tisztelet, hiszen a felek úgy tudják csak igazán élvezni az együttlétet. Az egészséges szexualitás titka, hogy a nők is merjék felvállalni szexualitásukat, ne érezzék kínosnak, ha ki kell nyilvánítaniuk akaratukat. Valamilyen oknál fogva, az teljesen elfogadottá vált az idők során, ha egy pasi irányítja az együttlétet és hangoztatja kívánságait, elvárásait. Hiszen az olyan férfias. Nézőpont kérdése, elvégre nincs semmiféle törvény arra, hogy a nőies dolgok csak negatívumok lehetnek, mint például a gyengeség, az érzelmesség és így tovább. Ha jobban körülnézünk, rengeteg olyan okos, független, csinos nőt láthatunk, akinek a szexuális élete elég szegényes. A férfiak félnek határozottságuktól, esetleg nem merik megszólítani őket. Minden sikeres kapcsolat titka abban rejlik, hogy őszintén megbeszélik egymással a felek, ki mit szeretne. Az ágyban is. És mi ebből a tanulság? Kedves férfitársaim, ne féljünk a határozott nőktől. Hogy hol volt az édenkert? Most már tudjuk. Hosszas genetikai elemzésekkel megtalálták a világ legrégibb népét Dél-Afrika és Namíbia határán, vagyis azokat a benszülötteket, akik az első homo sapiensek legközvetlenebb leszármazottai. Tehát az édenkert, persze képletesen szólva, Afrika délnyugati részén terült el. A gondosan összegyűjtött genetikai minták elemzése azt az eredményt hozta, hogy a világ legrégebbi népe a San törzs. Tehát e vadászó, gyűjtögető nép ősei a legközvetlenebb leszármazottai az első homo sapienseknek. Egy faj onnan származik, ahol a legnagyobb a genetikai diverzitás, vagyis változatosság, és mint kiderült, a San törzs genetikailag a legváltozatosabb nép a Földön. A kutatás 10 évig tartott, és vezetője a Pennsylvániai Egyetem munkatársa Sarah Tishkoff volt. Nemzetközi csapatával keresztül kasul beutazta Afrikát, még a legeldugottabb helyeket is felkereste, és több mint 3000 embertől vettek DNS mintát összesen 121 populációból. A teszteredmények tanúsága szerint valamennyien 14 ősi népből származnak, és különböző anyanyelveik összhangban állnak genetikai különbségeikkel. Azt is sikerült kimutatni, hogy az a maroknyi csoport, mint egy 150 ember, még egyszer mondom, mint egy 150 ember, amely elvándorolt Afrikából és lassan benépesítette a földet, a Vörös-tenger mellől származik. Továbbá arra is fény derült, hogy az afroamerikaiak 71%-a Nyugat-Afrikából származik. A szenzációs kutatási eredményről szóló tanulmány a Science amerikai tudományos magazin online kiadásában május 1-én jelent meg. Gondoljuk csak végig, hány fehérbőrű Ádám ábrázolást látunk a képzőművészetben? Egy amerikai kutatás azt bizonyítja, hogy a házasság bizony megsínyli a gyermekvállalást. Minden szülő tapasztalatból tudja, hogy a gyerekek megnehezítik a házas élet örömeinek élvezését, és kissé durván fogalmazva időnként egyszerűen csak láb alatt vannak. Egy kutatást most fényderített arra, hogy milyen mértékben sínyli meg a házasság a gyermekvállalást. Amerikai kutatók 218 pár életét tanulmányozták 8 éven át. A párok 90%-a arról számolt be, hogy az első gyerek megszületése után csökkent a házastársi élettel való elégedettségük. Idővel a gyermektelen házaspároknál is kevesebb a házastársi öröm, de a gyermek megjelenése felgyorsíthatja a visszaesés folyamatát, különösen közvetlenül a szülés utáni időszakban, mondta ez Scott Stanley, a Denver Egyetem pszichológus professzora a kutatás eredményéről. Egy másik, 2006-ban elvégzett 13 ezer emberre kiterjedt felmérés szerint a szülők általában lehangoltabbak és csüggettebbek, mint a gyermektelen párok. A tudósok a jelenséget részben azzal is magyarázzák, hogy a mostani szülők kevesebb segítséget kapnak a házi teendők elvégzéséhez, mint a korábbi nemzedékek tagjai. Az új, most közzétett tanulmány szerint a házasság előtt együtt élő párok több problémáról számoltak be az első gyermek megszületése után, mint azok a szülők, akik a

0: házasság előtt külön éltek. Akadt azonban néhány olyan házaspár is, amely tagjai szilárdabbnak érezték a kapcsolatukat azt követően, hogy kibővült a család. Kiderült róluk, hogy nagy valószínűséggel ők hosszabb ideig házasok is maradnak, és jellemző rájuk, hogy az átlagnál magasabb a jövedelmük. Azért nem mindent tesznek tönkre a gyerekek, próbált vigaszt nyújtani Scott Stanley. Elvégre az életben különböző örömök léteznek, és bár a házastársi együttlét az élet egy bizonyos szakaszában némileg megfakulhat, pótolhatja a családi boldogság és a család meglétéből fakadó elégedettség. Mi több, ez a fajta boldogság igen erős és kedvező kisugárzású tud lenni, nyilatkozta a Life Science internetes oldalon a kutató.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: A fiatalok alábecsülik a virtuális veszélyeket. Erről Berta Sándor írt cikket az sg.hu-n. A felhasználók számára vonzóak a közösségi portálok és a videó megosztó honlapok szolgáltatásai. Azonban a felszín alatt rejtőzhetnek veszélyes dolgok. Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Tartományi Média Intézet által készített tanulmányból kiderült, hogy a mai fiatalok szinte belenőttek a Web 2 világába, az azonnali üzenetküldők, csetek, videó és képmegosztó, valamint közösségi portálok használatába. Ezek a szolgáltatások fontosak a kapcsolataik fenntartásában, de egyben kockázatot is jelentenek. A különösen komoly kockázatok között említették a szakemberek a kiberzaklatást, a személyes adatok felelőtlen kiadását és az úgynevezett gyűlöletcsoportok működését. Utóbbiak egy-egy szemét választanak ki célpontul, akit aztán rendszeresen zaklatnak, becsmérelnek. A helyzetet súlyosbítja, hogy amilyen nagyszerű lehetőségek vannak a Web2-es programokban és ajánlatokban, annyira könnyű azokkal visszaélni. Sok felhasználó alábecsüli a ráleselkedő online veszélyeket, azt, hogy mások visszaélhetnek a profiljaiban megjelentetett fotóival, a megadott személyes adataival, és úgy gondolják, az internet egy nekik ártani nem tudó világ. Megdöbbentő volt, hogy a megkérdezett fiatalok többsége legalább egy alkalommal már kapcsolatba került a kiberzaklatással, vagy tanúja volt ilyen eseménynek, vagy ő volt az áldozat. A leggyakoribb példa, hogy néhány osztálytárs megszerzi az áldozat fotóját, majd azt különböző módon módosítja, és a készfelvételt utána megjelenteti valahol. Az illető kínos helyzetbe kerül, a többiek nevetnek, persze csak addig, amíg nem őket tréfálják meg ilyen módon. A közösségi portálok használata bizonyos fokú nyitottságot követel meg a felhasználóktól. Sokan azonban nincsenek igazában tudatában annak, hogy adott esetben a beállításoknak köszönhetően a profilban lévő fotókhoz, adatokhoz nem csak a barátaik férhetnek hozzá, hanem gyakorlatilag bárki. Ráadásul ezek az információk megmaradnak, jelentette ki professzor dr. Ingrid Paus-Hasebrink, a Salzburgi Egyetem munkatársa. Dr. Jürgen Brautmeier, az intézet igazgató helyettese elmondta, hogy éppen ezért nagyon komoly felelősségük van a szolgáltatóknak. A legfontosabb, hogy a látogatók tisztában legyenek a csatlakozási és adatfelhasználási feltételekkel, valamint, hogy a cégek kiemelten kezeljék az adatok védelmét. Ehhez hozzátartozik, hogy minden esetben biztosítani kell a felhasználóknak, hogy ők dönthessék el, kik és milyen mértékben tekinthetik meg a róluk megjelenő anyagokat. Emellett persze a szülőknek és az iskoláknak fel kell hívniuk a diákok figyelmét a rájuk leselkedő online veszélyekre, és arra, hogy tiszteljék az osztálytársaikat, a tanáraikat és más embereket. Sajnos azonban az emberi butaság ellen a legjobb technikai megoldások sem védenek. Ha valaki rosszul dönt, azt szinte lehetetlen megvédeni. A kutatók tanulmánya idén nyáron könyvként is megjelenik, hogy még több internetezőhöz jusson el. Íme két tudományos hír. Nem épít holdbázist a NASA a belátható jövőben. Az űrhivatal ehelyett a Marsra és a Föld közeli aszteroidákra koncentrál. A NASA vezetői korábban úgy nyilatkoztak, 2020-ig nem csak újra embert szeretnének juttatni a hold felszínére, hanem előkészítenék egy állandó bázis kiépítését is szomszédunkon. Most viszont az ügynökség megbízott vezetője arról számolt be az amerikai képviselőház bizottsága előtt, hogy a hold helyett a Marsot céloznák meg, adta hírul a New Scientist. Chris Scholese szerint még vizsgálják, milyen szerepet szánnak a Holdnak az űrkutatásban. Hangsúlyozta, a legutolsó, még Bush elnök által felvázolt vízió is a Marsot jelölte meg, mint végső célt. Azt, hogy végül milyen irányt vesz az űrprogram, sok minden befolyásolhatja. Májusra kiderül, mennyi pénzből gazdálkodhat a NASA a következő évben, illetve Barack Obama elnök új igazgatót jelölhet az űrhivatal élére. A csillagászok állandóan kutatják azokat az úgynevezett exobolygókat, vagyis naprendszeren kívüli bolygókat, amelyek tulajdonságaikban hasonlítanak a Földre. A már három bolygóval rendelkező Gliese 581-es jelű vörös törpe körül a közelmúltban egy negyediket is kimutattak, ráadásul ez az eddig talált legkisebb tömegű naprendszeren kívüli égitest, mint mondtam, exobolygó. A Gliese 581e jelű planéta különlegessége, hogy tömege mindössze 1,9-szer nagyobb a Földénél, azaz a legkisebb tömegű naprendszeren kívüli bolygó, legalábbis amit eddig felfedeztek. Az újonnan felfedezett kőzet bolygó bő 3 naponta kerüli meg a központi csillagát. A Gliese 581 a Földtől 20,5 fényévre a Mérleg csillagképben található. Az új adatok alapján a Gliese 581e csillaga lakhatósági zónáján kívül esik. A lakhatósági zóna az a csillag körüli térrész, ahol a fizikai feltételek miatt a víz hosszú időn át folyékony állapotban marad. A 7 föld tömegű Gliese 581d viszont a zónán belül mozog, és 66,8 nap alatt kerüli meg csillagát. Egyes kutatók szerint valószínűleg túl nagy a tömege ahhoz, hogy teljes egészében kőzetekből épüljön fel. Elképzelhető, hogy egy jégbolygóról van szó, amelynek felszínét nagy és mély óceánok borítják, de mindenképpen az első komoly vizes bolygó jelölt. Mint tudjuk, a földihez hasonló élet kialakulásához elsősorban vízre van szükség.
2: Hobbi Rádió!

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Tessék, tanácsok a világhálón keresgélőknek. Online szerelem, hogyan vadász le a párod az interneten? Már jó ideje vadászod a nagy őt, de semmi. Úgy érzed, eddig is túl sok estét pocsékoltál el hiába? Azóta pedig egyre azt találgatod, benned van-e a hiba, vagy túl magasra tetted-e a mércét? Inkább tanuld meg az online szabályokat, és hódíts! 1. pont. A nagy előny. Míg néhány évvel ezelőtt a netes ismerkedésről úgy hitték, az a szerencsétlenek kenyere, ma ebben az elfoglalt ember tömegben ez az egyik legnépszerűbb ismerkedési mód. Gyors, de elég rizikós, mert sokan nem őszintén vallanak magukról. Mivel a te szándékaid komolyak, ezzel ne próbálkozz, mert gyerekes. 2. pont. A megfelelő

0: ne színlej, a szexben sem szerencsés. 4. pont. Mit vaj be? Igen, legyél őszinte, de csak mértékkel. Szóval ne teregesd ki rögtön azokat a dolgokat, amik életednek csak ritka félresiklásai voltak, amire nem vagy büszke. Ha komolyra fordul, úgyis megtudtok egymásról mindent. 5. pont. Mit árulsz el akaratlanul? Az, hogy egy-egy üzenetet hogyan fogalmazol, vagy hogyan írsz le, sokat elárul rólad. Ellenőrizd magad, vagy kérj meg erre valakit. Semmiképpen ne tűnj műveletlennek. 6. pont. Kerüld a közhelyeket. Nem kellenek a szokásos mondatok, szeretem a családom, barátságos vagyok, szeretek DVD-t nézni, szeretem az életet, hú, ha lehet, inkább valami kreatívat. 7. pont. A külső. Nem lehet mindenki szupermodell. Erre ne is törekedj, inkább találd meg a számodra legelőnyösebb arcot. Neves és legyél természetes. Ez a lényeg. 8. pont. A klik jelentése. Ha valakire ráklikkelsz, vagy beteszed a kedvenceid közé, az megfelel annak, mintha rámosolyognál valakire egy bárban. Ez most nem a félszegség ideje, aktívnak kell mutatkoznod. Mire vársz? Klikkelj! 9. pont. Készíts listát. Akár 100 fiúval vagy lányjal is tarthatod a kapcsolatot, ők nem neveznek majd könnyűvérűnek. Nem ígérsz házasságot, semmi biztosat, szóval csak lazán. Még randira sem kell feltétlenül vele menned. A beszélgetés nem jár kötelezettséggel. 10. pont. Információ dömping. Az az online randizás csodás előnye, hogy többet tudhatsz meg a másikról pár óra leforgása alatt, mint élőben egy hetes randizgatás által. Azért vigyázz, mit mondasz. Ráadásul fájdalommentes is. Ha a kiszemelt nem jelöl vissza, egyszerűen bezárod. 11. pont. Figyelj oda. Ha nagy üzemben ismerkedsz, hasznos lehet a copy funkció. Eleinte ugyanis még nagyjából ugyanazokat az információkat közlöd magadról, de utána vigyázz, meg kell jegyezned, kinek, mit mondtál. 12. pont. Mivel nincsenek közvetlen reakciók, nehezebb kiderítened, mit gondol a másik. De ami árulkodó lehet, az az e-mail hossza és karakterszáma, illetve, hogy hozzád képest mennyit írt. 13. pont. Ne es rögtön szerelembe. Az első személyes találkozásig semmiképp. Hiszen, ahogy említettem az elején, bármilyen előnyös találmány is nem hasonlítható az igazi találkozással. Ha bebizonyosodik igaz minden szava, akkor viszont vágj bele. Hely, ha ez igaz lenne, úszógumiból kockahasat varázsol a császárok itala. Hatékony fegyver lehet az elhízás ellen a fehér tea, derült ki német kutatók zsírsejteken végzett kísérleteiből. Ideális, természetes gyógyír lehet a fehér tea az elhízásra, mely gyakran keringési problémákhoz és cukorbetegséghez vezet, mutatták ki a Beiersdorf AG tudósai. E teafajtának a kezelése erjesztés helyett mindössze szárításból, áztatásból áll, így több hatóanyag marad benne. A teafű elősegíti a zsírsejtek lebontását és gátolja az új zsírsejtek kialakulását, adta hírül a Psihorg tudományos portál. A fehér tea cserjéje Kína egyetlen tartományában, Fujianban nő. Nevét a finom fehér pihékről kapta, amelyek a rügyeket borítják, de nevezik a császárok italának is. A teafüvet a növény fiatal leveleiből és rügyeiből készítik. A fehér tea kedvelői szerint erősíti a csontokat és vérnyomás csökkentő hatású. Na de mindezek az előnyei eltörpülnek a kockahas kialakítás mellett. Azt pedig, hogy Magyarországon kapható-e, ne kérdezzék.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Angelina Jolie-ról minden nap írnak valahol valamit a világ sajtóban. Állítólag a kádban sincs nyugta. A tökéletes alakú szépségideálnak tartott színésznő számára a legnagyobb gondot a pihenés jelenti. Nem vonul vissza a filmezéstől, de elsősorban családanyaként érzi jól magát, bár, mint mondtam, még a kádban sincs nyugta 6 gyermekétől Angelina Jolie-nak. A filmcsillaga Das Neue Blatt című német női hetilapnak mesélt családi és szakmai életéről. A 33 éves színésznő csodálattal beszélt párjáról, Brad Pittről, akit remek társként és gondoskodó apaként jellemzett. Mint mondta, miközben a legfontosabb mindkettejük számára a család, nem könnyű időt szakítaniuk a bensőséges együttlétre. Ha becsukjuk az ajtót, már is kopognak rajta a gyerekek, s ha a nap végén a fürdőszobába menekülnénk egy közös pihentető fürdőre, ők is azonnal csatlakozni akarnak, számolt be a mindennapi élet megpróbáltatásairól. Több gyereket egyelőre nem terveznek, hiszen ezt a nagy családot már így sem könnyű egyensúlyban tartani. Jolie beszélt az ENSZ menekültügyi szervezetének jószolgálati nagyköveteként végzett munkájáról is, de utazásait nem misztifikálta. Úgy hangzik, mintha az ember nomád életet élne két nagyon különböző világ között, valójában az időm zömét otthon a 6 gyerekkel töltöm. Anya vagyok, és ez a legfontosabb számomra. Egyúttal cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy visszavonulna a filmezéstől. A filmszereplést egyszerűen munkának tekinti, és az már csak haba tortán, hogy ez a munka hírnévvel is jár, ha valakinek szerencséje van. Most akkor mi van azokkal a hírekkel, hogy Jolie ismét gyereket vár, és esetleg nem is Brad Pitt az apa? Mert egy-két héten belül ilyeneket is olvastunk.

Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazin műsorunk, ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Pott György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. A viszont hallásra!

0: Ez a Teremtés Koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót.
3: Kamu reklám.
4: A rendőr az úttesten átszaladó gyalogos után kiállt.
5: Álljon meg, hova szalad? Én lapos elemére, ha már nem értkéreztem.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita a külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak. 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyisérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
7: Reklámot hallottak.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
12: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
14: Nos, adó vagy nem adó, adó.
13: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Edő.
12: Társadalmi célú közleményt hallotta.
15: Hobby Rádió.
16: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90 a mikrofonnál.
17: Igazi nagy klasszikusok érkeznek a következő 60 percben, a 90-es évek felejthetetlen dalait idézzük fel a mintegy következő egy óra hosszában. Szommer Gábor kalauzolja önöket a felejthetetlen klasszikusok között. Már is belevágunk, és jön majd egy 1991-ben alakult technoformáció. A Two Unlimited producere egy belga úriember Jean-Paul de Koster, tagjai pedig hollandok, méghozzá a rapper Ray Slingard, illetve az énekes Anita Doss. 16 listavezetőjük volt, többek között olyan dalok, mint a Get Ready for This, a Twilight Zone, a No Limit, vagy éppen a Tribal Dance. Világszerte több mint 18 millió eladott albummal büszkélkedhetnek. 2009 áprilisában pedig újra alakult a csapat, illetve hát egy kicsit felfrissítették a kicsit elfeledett nevüket, és 2010 januárjában, igaz nem Two Unlimited néven, hanem Ray és Anita formációjaként, de újra dolgozik a legendás csapat. Hamarosan majd egy igazi technos Two Unlimited nóta, a Jump for Joy érkezik itt a Nekem 90-ben. Előtte azonban bemelegítésként a Two Brothers és a Mirror of Love kezdi meg a mai sort, szóval tartsanak velem!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Megunhatatlan dolog a 90-es évek legnagyobbjai közül, és hogyha már az előbb a Two Unlimited kapcsán kicsit felpörgetett tempóban voltunk, és a techno világától egyébként nem sokban áll messze a rave, akkor már is egy örök klasszikussal folytatjuk, a rave-nek pedig legnagyobb képviselője a német Dune volt, a Hand in Hand mindjárt indul itt a legendás multidézésben, utána pedig Olaszországba fogunk kalandozni, és egy 1967-ben Turinban, Piemont tartományban született olasz DJ-t, illetve remixert hallgatunk, méghozzá Luigino Celestino D'Agostino-t, ismertebb nevén Gigi D'Agostino-t, az Italo Disco legnagyobb olasz képviselőjét. A The Riddle érkezik, ez is egy feldolgozás. Egyébként a 90-es években nagyon nagyokat tudtunk rá bulizni, úgyhogy aki szerette ezt a dalt, mindjárt egy kis örökemlék itt a neked.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Már is folytatjuk igazi legendáinkkal. A 90-es évek legnagyobb dalaiból válogatunk a mai napon is. A folytatásban pedig majd egy Eurodance dance pop formációt hallgatunk méghozzá. Frank Farian, egy német úriember alapította a Labust, ami franciául egyébként szájat jelent. Szóval a Labust 1994-ben méghozzá Melanie Thornton, illetve Lane McCrae közreműködésével alkották a Labust. Két legnagyobb daluk volt a 90-es évek közepén, a Be My Lover, illetve a Sweet Dreams, de természetesen sok más ismert dal is van tőlük, csak hát azok nem feltétlenül értek el akkora sikereket, ilyen például a You Won't Forget Me, amit mi már is hallgatunk itt a mai multidézésben, utána pedig a Loft féle It's Rain Again-t hallgatjuk, nem sokára majd itt a mai Nekem 90-ben.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Folytatódik multidézésünk, ahol még mindig a 90-es évek legnagyobb dalaiból válogatunk. A 90-es évekre egyébként, hát hogyha azt nézzük, legtöbb évben egyébként ugye az Eurodisco, illetve az Italo Disco volt a jellemző. Így nem véletlen, hogy oly sok jó dal született egyébként ebben az évtizedben. Szóval nem is szaporítanám tovább a szót, hanem már is mennénk tovább egy német Eurodance formációval. Igazi sikereket értek el Európában, Ázsiában, Óceániában, sőt még Dél-Amerikában is az 1990-es évek közepén a legreprezentatívabb csoportnak számítottak ők a High Energy stílusában, számtalan danceklubban, illetve pop arénában lépett fel a Masterboy. Legnagyobb dalai között a Hit in the Night is szerepelt, ami természetesen mi sem hagyhatunk ki abból a sorból, amit ma összeválogattam önöknek. Úgyhogy már is jön a Masterboy féle Hit in the Night, utána pedig Paul Johnson örök megunhatatlan dala nem sokára felcsendül majd a sorban, a Get Get Down is nem sokára jön itt a mai multidézésben.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Nekem 90, mert ilyen zenék már rég

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: A végéhez érkeztünk a mai legnagyobbak talózásának a 90-es évek legjobbjaiból, azonban egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben újra fogunk válogatni, úgyhogy remélem, hogy akkor is velem fognak tartani. Két dallal azonban még mindenképpen szeretném, hogyha a 90-es években érezték magukat, Prezioso és a Tell Me Why, végül pedig de semmiképpen sem utolsó sorban Joan Osborne fogja majd zárni a sort. Joan Osborne-nak egyébként semmi köze nincs az Osborne családhoz, mármint a Ozzy Osborne féle családhoz. A One of Us, amit bizony ugye Jimmy Winchester által is ismerhetünk, ez viszont az eredeti, ezzel zárjuk a mai 90-es évekbeli multidézésünket, és ezzel köszönöm meg Sommer Gábor az elmúlt 60 perc kitüntető figyelmét, jöjjenek jövő héten is, én biztosan, hogy itt leszek, remélem, hogy önök is, további szép napot kívánok mindenkinek, és maradjanak velünk, viszont hallásra!

0: Ubi Rádió.
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a drón támadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: A Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz drón támadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzeti nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Közeledik az adóbevallás ideje.
8: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
7: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
8: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
7: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
8: A jövedelemadó vevő.
6: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Műsorajánló.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
0: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
12: Egészségedre.
13: Egészségedre.
12: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.
14: Na,

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 15-én köszöntjük Szonya, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat. A Szonya görög eredetű női név, a Szófia orosz becézéséből önállósult. Becézése Szonyácska, Szona, Szonika, jeles viselői a névnek. Oroszlán Szonya, színésznő, valamint ön, kedves Szonya. Ezen a napon ünnepelnek még Zsófia nevű kedves hallgatóink is. A név jelentése bölcsesség, görög eredetű, a Szófia névből ered. A Zsófiákat köszönhetjük még május 15-én kívül, szeptember 17-én, április 30-án, valamint augusztus 1-én is. A Zsófia rendkívül gyors, éleseszű, találékony gondolkodású személyiség lehet. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsoci, Zsóka. Jeles viselői a névnek. Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író, újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, valamint ön, kedves Zsófia. Ezen a napon köszöntjük még Denissa, Dionízia, Döniz, Fürtike, Izaura, Izidor, Izóra, Izsák, János, Médea, Rupert, Szófia, valamint Upor nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1358. május 15-ével kezdünk, ekkor egy ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. A 15. századdal folytatjuk, 1440. május 15-én Erzsébet királyné a Visegrádról ellopatott koronával Székesfehérvárot Széchy Dénes esztergomi érsekkel királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. Ismét egy századot ugrunk, 1567. május 15-én megszületett Claudio Giovanni Antonio Monteverdi olasz zeneszerző. Az 1607-ben bemutatott Orfeus című szerzeményét az első operaként tartják számon, Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett, majd madrigálokat írt. 1590-től a mantulai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco katedrálisban, 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámaiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. Ismét egy századot lépünk előre, 1618. május 15-én járunk, ekkor Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. Szerinte a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a damp körül, amely egyik legjobb bizonyítéka a heliocentrikus világképnek. 1848-al folytatjuk. Május 15-én a márciusi forradalom után újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben, amely kikényszerítette az általános választójog és az új alkotmány ígéretét. Most maradunk még a 19. században, 1859. május 15-én megszületett Pierre Curie Nobel-díjas francia fizikus. Az 1903-as évi fizikai Nobel-díj egyik jutalmazottja volt, a radioaktivitás kutatása során ő és felesége Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. Még mindig maradunk a 19. században, 1891. május 15-én megszületett Mihail Bulgakov, orosz regényíró novellista, akinek főműve a Mester és Margaréta című szatirikus filozófiai regény. 3 évet lépünk előre, 1894. május 15-én megszületett Catherine Anne Porter, amerikai írónő, a szerkezet és a karakterek bonyolult jellemének mesteri stilisztája. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 23. fejezetéből.
1: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne? Ígére olyat, amit nem teljesít.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. május 15-e péntek. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 20. verstől 23. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Elmélkedés. Jézus szavai egyaránt megrendítőek és vigasztalók. Nem kendőzi el a valóságot. Távozása, elmenetele miatt a tanítványokat sírás és szomorúság várja. A világ örül majd a kereszt látszólagos verességének, miközben az Úr követői gyászolni fognak. De ez az öröm és szomorúság nem marad örökké így. Jézus megígéri, hogy a tanítványok bánata örömre fordul. Ez az evangéliumi mondat a keresztény remény alapja. Jézus nem ígér fájdalommentes életet, de biztosít minket afelől, hogy a szenvedés nem lesz értelmetlen. A kereszt nem a vég, hanem az örök élet kapuja. Az Istenbe vetett hit nem a szenvedés elkerülésében mutatkozik meg, hanem abban, hogy hisszük, minden fájdalmat Isten képes átformálni, azaz nem csak enyhíteni, hanem valóban átváltoztatni. A keresztény öröm tehát nem a nehézségek hiányát jelenti, hanem Isten jelenlétét a szenvedések közepette. Krisztus mély, szívből fakadó örömre hív, amely a sötétségben is ragyogni képes. Ez a húsvéti öröm. A sírás éjszakája után a hajnal világossága következik. A halálból új élet fakad. A veszteség után eljön az öröm ideje. A szakasz végén Jézus ezt mondja, azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ez az öröm beteljesedésének pillanata. Amikor már nincs szükség kérdésekre, mert az Úr jelenlétének fénye mindent megvilágít. Ezt az ígéretet éljük meg részben már most a földi életben, és teljességgel majd az örök életben. A keresztény ember nem menekül a szenvedés elől, hanem átadja azt Istennek, aki képes azt örömre változtatni. Uram Jézus! Te megígérted, hogy szomorúságunk örömre fordul. Köszönöm, hogy nem hitegetsz, hanem igazat szólsz, és a szenvedések által is az örömbe vezetsz. Segíts, hogy a nehézségek idején is bízzak benned, és higgyem, hogy semmi sem történik értelmetlenül, ha veled élek. Add, hogy szívem nyitott legyen a húsvéti örömre, még ha könnyek között is. És amikor majd eljön a nap, amikor téged teljes fényedben láthatlak, ne legyen több kérdésem, hanem csak örömmel dicsérjelek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az égett testfelszín nagyságának megállapításakor a fej egy-egy felső végtag, a törzs elülső felszínének a fele, a háti felszín fele, egy-egy alsó végtag fele számít a test felület 9%-ának? Gyermekek esetében az eltérő testarányok miatt módosulnak az értékek. 5%-nál nagyobb égésnél a gyermek esetében mentőt kell hívni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: Kamu reklám.
1: Ez a csend. Ezt már hallottam valahol.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: A Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Hirdessen a Hobby Rádióval!
12: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
11: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
12: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
11: Vagy telefonon 30 913 80 80.
13: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
14: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
13: Nem lehet, hogy vírusos?
14: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
13: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
14: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
13: Majd ők megoldják.
14: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
13: Ők távolról is megoldják.
14: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
13: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbi
1: Rádió.
2: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán évfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagyszínpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
3: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
4: Reklám.
5: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, Atlanzzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
12: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
12: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
7: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
12: Hobbyradio.hu.
7: A rádiót.
13: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
14: Társadalmi célú közleményt hallottak.
15: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
16: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Fehér egerek, oly szörnyű szaporák, szegények, tenned kell szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, és én felkeltem, mint akit megbántottak, hogy végrehajtsam a halálos ítéletet, s úgy is, mint az, ki fél, mert tudja, hogy ő is sárból vétetett. Nagy ég, milyen viháncolással köszöntöttek az egerek. Orrukkal egymás farttövében szánkázgattak a meredek lépcsőcskén, s hogy harapták egymást, s marták a trágár kicsikék. Azt képzeltem, a régi Rómát látom, Szodómát, Ninivét. Fogtam a kalickát, kiráztam őket, majd rájuk húztam a fogantyút, hadd vigye le gyorsan mindüket a Niagara. De nem, a habzó örvény nem bírt velük, életéhez a száz egérke jobban ragaszkodott, mint önön sodrához a víz, úgy cikkáztak, mint a gátugró lovak, mint fehér agarak, és ugrándoztak, szökdécseltek akár a repülőhalak. Én meg a fogantyút markoltam, húztam, rángattam, de hiába, a víz nem jött, s én rámeredtem az iszonyú lubickolásra, s álltam dermedten, míg az őrült uszoda elpihent, s amíg a víztükör alatt sorjában kinyúltak gyenge lábaik. Már mentem és futottam volna, amikor észrevettem, hogy az árnyékszék deszkáján nyálas, nyomvat egérke kuporog. Piros szemével hálatelten figyelte arcomat, úgy ült vacogva, mint a tengerész ki hajótörésből menekült. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához, ki megadta néki a mindennapi kenyeret, aki a rákcsálóknak hintát, stágas kalickát faragott, s aki ellen, ha vízbe dobja, nem érez semmi haragot. De rózsaszín madárlábával oly görcsösen kapaszkodott meg a deszkában, s oly szerelmes szemmel nézett arcomba, hogy elfordultam a fal felé, majd behunytam mind a két szemem, amíg lassanként hinni kezdtem, hogy nincs egér, csak képzelem. S hirtelen úgy éreztem, nőni kezdek, mint aki isteni hatalmát kellő méltósággal s kegyetlenséggel viseli, és egyre nyúltam, magasodtam, s egyúttal összezsugorodtam, és töpörödtem, mi alatt nőttem, mert gyilkos sem lehettem úgy, hogy ne legyek áldozat, s végül huny szemmel látni kezdtem a kisegérben magamat. Térdem megcsuklott, émelyektem, aztán futottam gyorsan át a konyhán, s kinn a nyirkos kertben átkaroltam egy almafát, be előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, és végighánytam a ruhámat, én az egerek istene. London, 1961.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: A dinnye király. A szegény ember hajnalban fölkelt már, és kapáját a vállára téve elindult a kukoricaföld felé. Tarisznyájában semmi más nem volt, mint kevés szalonna, meg egy darab kemény kenyér. Mire a nap fölkelt az égen, a szegény ember nekilátott a kukorica megkapálásának. Szorgalmasan kapálgatott egészen délig, amikor a nap feje búbjára sütött már. A szegény ember nagyon elfáradt a kapálásban, melege is volt, meg éhes is volt. Leült hát, hogy megegye a kevéske szalonnát, meg a kemény kenyeret. Elővette a bicskáját, és jó ízűen falatozni kezdett. Mikor már megette kenyerét, erősen megszomjazott. A nap erősen sütött, rekkenő meleg volt, a szegény embernek egészen kiszáradt még a torka is. Majd elepett a szomjúságban egy ital víz után. Mondta, honnan szerezzek én most egy ital vizet? A falu messze van, csak nem fogok ebben a nagy melegben szomjan veszni. Akkor a kukoricásban lába előtt egyszerre csak megpillantott egy dinnyét. Szép, nagy, zöld görög dinnye volt. A vásáron bizonyára megadnának érte vagy 6 hatost. Biztosan szép, piros és jó nedves béle van. Azt, ha megeszi az ember, menten elmúlik a szomjúsága. Helynye, gondolta búsan a szegény ember, a pár hatos is jó volna, mert hát a csizmának is új talp kellene már. De akkor mi lesz a szomjúsággal? Csak nem fogok itt szomjazni estig. Sokáig töprengett. Hely, vigyek ánya, gondolta végül. Fölvágom én, és megeszem a görög dinnyét. Lesz, ami lesz. Fogta a bicskáját, és nagyot kanyarított a dinnyéből. Halljám ekkor, amint egy gyönge hang így sipít. Hé, megállj! Ketté vágsz a nagy bicskáddal! A szegény ember óvatosan visszaúszta a bicskáját, és szépen ketté nyitotta a dinnyét. Hát egy apró emberke ugrott ki a dinnyéből, az egész emberke nem lehetett nagyobb egy ceruzánál. Szép zöld ruhát hordott, aranysújtásokkal, fején icipici korona. Ki vagy te, emberke? Kérdezte hüledezve a szegény ember. Én vagyok a dinnye király, felelte az apró zöld ruhás ember, másképp dinnyemésinek is hívnak jó barátaim. Forró nyáron én a jó hűvös dinnyében lakom, de csak ritkán jelenek meg, úgyhogy az emberek is meglássanak. Akkor is csak a nagyon szomjas emberek láthatnak meg engem. Ez mind nagyon szép, felelte a szegény ember. Én még sosem láttam ilyen csodálatos kis emberkét, mint te vagy. El is hiszem, hogy te vagy a dinnye király. De hát látod, kérlek, én most te miattad maradtam szomjan, mert nem volt semmi a dinnyében. Hiányzott a szép piros bele. Az lenne most az igazság, hogy leharapjam a te fejedet. Mit fogok én most csinálni estig ebben a nagy szomjúságban? A kis zöldruhás emberke letérdelt a szegény ember tenyerén, és így könyörgött. No jó, csak tréfáltam, mondta mosolyogva a szegény ember. Majd csak kibírom valahogy estig a szomjúságot. De most már nekilátok újra a kapálásnak. Ülj le csak egy kicsit, felelte ekkor hamiskás nevetéssel a dinnye király. Hálából, hogy megmentetted az életem, majd én mutatok neked valamit. Apró fütyülőt vett elő a zsebéből, és belefújt. Hát, uramfia, egyszerre csak nagy fekete felhő közeledett zümmögve a kukoricaföld felé, és le is ereszkedett a földre. A nagy felhő csupa kis szarvasbogárból állt, minden szarvasbogár icipici kis kapát tartott szarvai között. Leereszkedtek a földre, és szorgosan kapálni kezdtek. De hogy is bántották ők a kukoricát? Csupa csodálatos szarvasbogár volt. Hip-hop, a kukoricaföld pillanat alatt meg volt kapálva. Látta ezt a szegény ember, és ugyancsak megörült neki. No, most már igazán elhiszem, hogy te vagy a dinnye király, mondta. Hát még ha a szomjúságomat is el tudnád oltani? Mi sem könnyebb annál, felelte a dinnye király. Mentem belefújt fütyülőjébe, mire nagy cincogással előbújtak a föld összes mezei egerei, és vállukon egy rúdon apró hordó csákban friss hideg vizet hoztak. A szegény ember eloltotta a szomjúságát, és így szólt. Mégiscsak derék ember vagy te, dinnyemisi. Szívesen paroláznék veled, csak valamivel nagyobb kezed lenne a csirkelábnál. Se baj, mondta a dinnye király, ezen te ne búsulj. Ha nem látom, esteledik már. Az én időm letelt, mire lemegy a nap, nekem le kell bújni a földbe, amiből a dinnye kinő. De adok neked egy jó tanácsot, hogy megháláljam a te jó szívűségedet. Ne hajd itt a dinnye magokat. Aranyat ér minden mag, mely földből nőtt. Isten veled, emlékezz jól erre a versre. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király. Azzal hip-hop már el is tűnt, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember pedig összeszedte dinnye magokat, és hazavitte őket. Otthon letettem magokat az asztalra, és így szólt. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király. Hát, uramfia, csupa fényes szín arany csengett-pengett az asztalon, csak úgy vakítottak. Volt nagy öröm, örült a szegény ember felesége, meg a három gyereke is a dinnye király csodálatos ajándékának.
1: Hobbi Rádió.

0: Kérem, vezessék be a postarablót.
1: Jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok. Tehát ön a dunaújvárosi rém.
1: Én vagyok, kérem, tisztelette.
0: Hát kérem, tessék olyan kedvesen megmondani nekem, hogy hogyan tudott ön egy olyan hatalmas pénzszállító teherautót feltartóztatni?
1: Hát kérem, én ezt magam sem tudom. Ültem a gyerekkel a konyhában, és csináltuk az orosz leckét. Amikor megállt egy teherautó.
0: A teherautót kivezette?
1: A sofőr.
0: Ismerte?
1: Nem, kérem. Ismertem.
0: No, ön pisztolyt szegezett a sofőr hátába.
1: Igen. De hogy ez hogy lehet?
0: Én kérdem, hogy hogy lehet. Most miért nem válaszol?
1: Tessék levenni a bilincset, nem tudok lopozni.
0: Tehát én kérdem azt, hogy ez hogy lehet?
1: Hát én csak arra emlékszem, hogy éppen ott tartottunk az igeragozásban, hogy knyomkomu csemu, amikor két ember hirtelen hátat fordított nekem, és feltartotta a kezét.
0: Hát mégis mit gondolt, hogy miért teszik fel a kezüket?
1: Nem tudom, kérem. Talán a karnist akarták főtenni.
0: Na jó. A pisztolyt hol szerezte?
1: Hajós Jenőnétől.
0: Ki az a Hajós Jenőné?
1: Vásározó.
0: Milyen pisztoly volt?
1: Vízi. Vízi pisztoly, de nem tudtam vele lőni. -5 fok volt, befagyott.
0: Ezután maga a pisztollyal a két férfit beterelte az árokba.
1: Lehetséges, kérem. A orosz lecke teljesen elvette az eszemet.
0: Ugyebár ön állarcot is viselt.
1: Igen.
0: Szabad tudnom, hogy miért?
1: Azért nehogy megijedjenek tőle.
0: Tudja, hogy maga szörnyű bűnt követett el?
1: Igen.
0: Most mi lesz?
1: A fiam biztos megbukik oroszba.

0: Magával mi lesz? Magával mi lesz, ember?
1: Nem tudom, kérem, én mondtam is magamnak, amikor a reklámszatyorba pakoltam azt a rengeteg pénzt, ugye...
0: A 11 milliót?
1: Lehet, kérem, le volt takarva pléddel. Szóval mondtam magamnak, Józsi, te ezt nagyon rosszul csináltad. Ekkora marhaság.
0: A rendőrség szerint nem lehetett véletlen, hogy maga azonnal kiemelte pont a 11 milliós zsákot a sok zsák közül.
1: Tetszik tudni, az egyik zsák nagyon gyanús volt.
0: Miért?
1: Sokkal nagyobb volt, mint a többi.
0: A sofőr benne volt? Mennyit ígért neki?
1: Hát a felét. 5,5 ezer forint.
0: 11 milliónak nem 5,5 ezer a fele?
1: Nem. Ezt talán a fiamtól tessék megkérdezni.
0: A családja tudta, hogy maga miben sántikál?
1: De miért sántikálnék ki? Kérem, én cipész vagyok.
0: Azt tudja, hogy maga miatt 5000 rendőr nem aludt?
1: Tudom. Mesélték. De akkor nagyon is ébren voltak a rendőrök.
0: Mikor?
1: Amikor mesélték.
0: Azt tudja, hogy a nyomozás sokáig tévútra vezette, hogy Dunaújváros és Budapest között az út szélén több zsák pisamát és kenyeret találtak.
1: Nekem tetszik mondani, én dobáltam el.
0: Hogy?
1: Úgyhogy egy csomó autót tévesen állítottam meg. Állt már maga az út mellett egész éjjel harisnyával a fején. Egymás után jön az a sok robúr, patyolat, pék, gázművek, vízművek, temetkezési művek. Kérem, én úgy megijedtem.
0: Na jó, ott tartunk, hogy megállította a pénzszállító autót, most arra feleljen, hogy tudott áthatolni a pénzt védő biztonsági rendszeren.
1: Ez még egyszer tessék megkérdezni.
0: Hogy tudta a bonyolult zárat kinyitni?
1: A tutólakatra tetszik gondolni.
0: Ember, mi lesz most ezután? Ott volt a jó kis meleg cipész műhelye.
1: Igen, kérem.
0: Mindenki szerette az utcában. Ideig aztán biztos, hogy ott tartják. Mire kikerül az iparát is elveszik. Hát mi lesz magával? Hol fog dolgozni? Hát hova veszik fel ilyen múlttal?
1: Hát talán kocsi kísérőnek a postára.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamureklám.
1: Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche Bársapsele. Porsche Buda, Porsche... Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche...
0: Kamureklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
4: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita a külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak. 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyisérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Dar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
5: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
8: Társadalmi célú közlemény következik.
9: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
10: Nos, adó vagy nem adó, adó.
9: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Edő.
8: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
12: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
0: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
13: Képviselőt kívánunk, kedves hallgatók! Igen, ez a Gépház, azt hallják! Ezt, azt, a Gépházat! Egyre még csak engem, de szerencsé megváltozik, mert itt van például Bojtor Zoltán. Szevasz, Bojtor Zoltán!
14: Gyurunk vaze! Jó estét kívánunk, kedves hallgatók! Megjöttünk, péntek van, Gépház van, jó idő van.
13: És Szakács Máté van.
15: Jó estét kívánok én is mindenkinek. Hát jó idő, egy kicsit szeles volt itt a szerdai napon, de most már javul.
13: Butira jobb idő volt. Ez Oli is ilyen kis szeles.
15: Mindegy, most jön a májusi eső, ami aranyat ér, úgyhogy lehet.
14: Hát az jöhet, mert...
13: Elvileg több kellene belőle.
14: Nagyon nagy a száj lesz így, úgyhogy jöjjön. Minden esetre mi itt vagyunk. Múlt héten kedves vendégünk volt, most meg nincs.
13: És
14: meg
13: most nincs.
14: Meg kell érniük velé.
13: Nem csak... Valami gondolkodtam, hogy poénon azért nem szólaltam meg, ami, igen, gondolkodjak tovább, igen.
14: Jobb lenne, ha ez így is igen. Maradna, amúgy sem a, szoktál poénon.
13: Az aszályról akartam valami remek szóviccet, de csak ilyen jött eszembe, hogy Zoli befogjuk az aszályadat, de hát ezt mégsem akartam így mondani. Nem, ilyet nem mondom, meg ilyet nem is gondolunk, mert nem szeretem az én Zoli barátomat.
14: Hofi mondta rá, hogy muszáj.
13: Ja, az aszályra?
14: Igen.
13: Az is eszembe jutott, de azt megemlíteni sem mertem. Ami még eszembe jut, azt most nem szeretném elmondani, úgyhogy beszélgessünk inkább másról. Beszélgessünk arról, hogy időjárás megvolt, hogy milyen lesz, az majd kiderül, de ránk mindig lehet számítani. Mindig elmondjuk, hogy milyen lesz, az majd kiderül.
15: Jöttek leveleink is, hogyha jól tudom.
13: Azok hála az égnek és a kedves hallgatóknak, azok jöttek csőstül. Igyekszünk kiemelni nyilván nem azt mondom, a legfontosokat, mert ez nem igaz, nincs fontos, a kevésbé fontos levelünk, csak elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyiket beolvasni, de nagyon igyekszünk, hogy legtöbbet sikerüljön.
14: Robikám, hajrá, hajrá, még a múlt heti termés is itt van.
13: Az ám múlt heti termés, mert szerencsére a kedves hatóban nem hat az aszály, és elég termékenyek.
14: Ennek mi örülünk, és írjanak ki továbbra is, gephaszcsapatkukac@gmail.com, majdnem a saját e-mail címet mondtam be.
15: Hát végül is. Arra is írhatnak a kedves hallgatók.
13: Csak azt én például nem látom. Ettől még persze írhatnak. Kérem szépen, akkor kezdjük talán azzal a levéllel, amit, ha jól emlékszem, akkor a 3 héttel ezelőtti műsorunkra reakcióként gépeltek nekünk. Mégpedig tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes dolog, mert nem is látássérült hallgatóink, hanem tiflopedagógus.
14: Csak nem. Kéréseim meghallgatásra találtak, hogy szakemberek reagáltak arra, hogy ez az az adás volt, amikor mi az AI-val próbáltunk érveltetni az integrált és a szegregált oktatás, munkavégzés és hasonló között.
13: Beilleszkedés, társadalmi dilemmák, stb. Stb. Igen, rászálltunk egy adást arra, hogy 3 AI-t bírtunk arra, hogy erről beszélgessen velünk. Próbáltunk kicsit bicskanyítogatók lenni, demagógok is próbáltunk lenni, hogy az AI-tól minél többféle fajta választ kicsikarhassunk. Ez szerintem úgy, ahogy sikerült is, sőt, egész tűrhetően sikerült.
14: Na most Robi promptolt, kedves hallgatók, azért azt tegyük
13: azért
14: hozzá,
13: hogy Robinak...
15: Itt a demagóg
14: Igen, tehát demagógnak és bicskanyitogatónak nem nehéz lenned.
15: Azért magát adta.
13: Bármikor. Amikor csak tetszik. Két oké minden bicsakot. A zsebben.
14: Akkor most nyissuk ki a levele.
13: Két tiflopedagógus szakember, Szemérei Éva és Fincze Renáta írt nekünk. Ez azért mondjuk így be, mert így írták alá, tehát hozzájárultak ahhoz, hogy elhangozzék a nevük. Nagyon szépen
14: köszönjük szépen.
13: Írtak,
15: köszönjük szépen.
13: És akkor nem csak az Oli kérése került meghallgatásra, hanem az adás is általuk. Azt írták nekünk, hogy az adás izgalmas volt. Ugye a kérdésünk az volt, hogy ne az AI-hoz, hanem hozzájuk, tehát szakemberekhez, hogy valid választ adtak-e az AI-ok a szegregáció inkluzió kérdésre. Egy időben számtalan kutatás, szakdolgozat született a témában, érvek pro és kontra, akár éles viták is, írják a tiflopedagógus szakemberek. Az AI válaszaiban azt tetszett, és ez mindegyikre igaz volt, hogy nagyon széles körben sorokozott fel érveket, de pártatlan maradt és nem foglalt állást. Sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy a magát hozzáértőnek tartó laikus, de akár még szakember, vagy akár szülő, ő sem marad ennyire objektív, mikor a véleményét kérdezik a témában. Ez egy tök érdekes dolog, tehát, hogy valóban érintett személyek, akár szakemberek, ahogy írják ők is, sokkal nem is, hogy elfogultabbak, de talán kevésbé bőlátókörrel fogalmaznak. A levelet folytatom. Ugyanakkor feltűnt, hogy nem feltétlen ismeri az AI a magyar viszonyokat. Ahol például mindenki integrált tanuló ingyenesen hozzájut a tankönyvekhez, a szoftverekhez, kölcsön legalább, vagy például az nem hangzott el egyik AI által sem, hogy Magyarországon a gimnáziumot választott tovább tanulát esélyű diákok sokáig kizárólag integráltan tanulhatott, tehát nem volt választási lehetőségük. De persze az is lehet, írják ők, hogyha a kérdésfelvetést egyértelműsítjük, hogy a magyar viszonyokra várunk választ, akkor ez is egyértelműbb lett volna. És egyértelmű képet adott volna az AI.
14: Nekem ez ott tűnt fel, amikor azt ecsetelte valamelyik, hogy a látássérülteket oktató intézményekben hangjelzések vannak. Hogy merre vagyunk, milyen hangjelzések vannak. Nekem ez volt fura itt.
13: Ez valószínűleg nem magyar saját, sőt pont, hogy nem az, mert Magyarországon tudomásunk szerint ilyen nincs. Ugye a hangjelzés, na erről beszélünk, majd befejezzük a levelet.
14: És azt hiszem, hogy a debreceni suli nyújt már középfokú oktatást látássérülteknek, szegregáltan.
13: Folytatom a levelet. Izgalmas volt hallgatni. Jó, hogy beemeltétek a műsorba, még ha igazából az integráció-szegregáció téma csak az eszköz volt, mert a górcső alá ugye az AI került. Levélíróink azt javasolják mindenkinek, hogy az AI mellett hallgassák meg a húsfér szakembereket is egy ilyen fontos témában, különösen akkor, hogyha döntés előtt állnak. Ők, valók egymiutazó tanárai, akik levelet nekünk írták, nyitottak erre mindenki számára. Nagyon szépen köszönjük Szemérei Évának és Vince Renátának ezt a levelet, amit kaptunk.
14: Köszönjük, hogy meghallgatták a műsorunkat, és várunk tőlük továbbra is visszajelzéseket bármivel kapcsolatban, meg hiányoltam, hogy akár elérhetőséget, hogy hogyan lehet az egymi utazó tanárokat elérni, ha esetleg van, aki akár ebből a műsorból szeretne tájékozódni a témában, hogyan tudja őket felkeresni.
13: Ez a hangjelzés téma ez érdekes, mert voltak itt már külföldön is projektek, hogy olyan applikációkkal, és ez nem is feltétlen hangjelzés, hanem vannak olyan appok, meg olyan kísérleti megoldások, mint egyfajta belső GPS, nyilván nem műholddal működik.
14: Igen, épületen belüli tájékozódás, meg ajtóra kell kitenni ilyen kis izét, meg a kukára, ezt már mi próbáltuk.
13: Azt utóbbit neked, hogy könnyen megtaláld.
14: Intézménybe te, hogy bárki megtalálja.
13: Értem én. Szóval igen, valószínűleg ilyenekre utalt az AI. Nem tudom, hogy hol működnek ezek már eredményesen, jól és üzemszerűen. Erről nincs információ, de meg lehet kérdezni például az AI-t.
15: Igen, kísérleteket olyan... én is olvastam már, egy Bluetooth-os technológiával is akár próbálkoztak ilyenekkel. Aztán...
14: Talán az Envision-nél is van ilyen, ki kell nyomtatni papírra valami QR kódot, szépen mondtam?
13: Nem, mert QR.
14: Szóval QR kódot, azt fel kell ragasztani, el kell látni címkével, mondjuk igazgatói iroda, felragasztod az ajtóra, és onnantól kezdve a telefon segít, hogy ezt megtaláld. Vagy legalábbis felolvassa,
13: ha elmész előtte. Jó, rá kell fókuszálni. A Bluetooth-os azért jobb, mert ott ugye nem kell olyan mértékben jól tartanod a készüléket, tehát ott, de az egy másik megoldás, és más infrastruktúrát is igényel, de olyan is van. Ez olyan, mint az okos botok, hogy annyiféle okos fehér botról adnak utóbbi időben hírt, meg híreket, és akkor egyik másikról szó van még később is, de legtöbb az eltűnik a bánatba. Vagy nem tudom, hogy...
15: Igen, ugye, amit én kipróbáltam ezekből okosbot, az Ariadne. Tehát abból is van már csomóféle okosbot.
13: De ugye ezt sem látjuk, hogy üzemszerűen működne. Csak ilyen teszthelyeken még mindig. Tehát ez még kiforratlan, én azt merészelem mondani. Nyitottam a bicskákat a zsebekben.
14: Én is szándékosan nem úgy mondtad, ugye Máté, hogy Ariadné, nehogy rákérdezzek, hogy az Ariad felesége
13: ellen. Felesége. Igen. Köszönjük még egyszer a levelet, és bízunk a
14: köszönjük további
13: levelekben.
15: Köszönjük, és írjanak még gephaszcsapat@gmail.com az e-mail címünk.
13: Így van, amelyre sokan írtak az androidos messengert illetően is, ugye most 3 héttel ezelőtti leveleknél indultunk, ezért van az, hogy sok levél jött. Azóta azért változás történt, ezzel foglalkoztunk szőrmentén a múlt heti adás végén. Kérem, kijött egy frissítés az androidos messengerhez, ami
15: is megjavult teljesen?
13: Tulajdonképpen megoldotta azt a hibát, amit mi nehezményeztünk, persze minden androidos felhasználó. Tehát most már az előzményekben valóban végre ismét lehet látni azokat a partnereket vagy partnercsoportokat, amelyekkel üzenetváltást végeztünk, és nem programkódokat látunk helyettük, szóval ez baromi jó. És ahhoz képest, hát tulajdonképpen azt számoltuk, egy hónap volt a történet, amíg nem jött meg a frissítés. Láttunk azért már ennél nehezebben megjavuló problémát is, ez jó, azonban sok felhasználó arra hívja a figyelmet, és ezzel mi is jól foglalkozunk egy perc erejéig, hogy ezzel párhuzamosan az új messengerben először is nem jelzi a képernyőn, a talkback biztosan nem, hogy az adott beszélgetés, amire éppen ráfókuszáltunk, az olvasatlan-e. Korábban ez jelezve volt, hogy így fejezzem ki magam, úgyhogy ez visszalépés, ez jó lenne, ha ezt is megoldanák. Nem mondom, hogy életbevágó, de azért mégiscsak jó lenne, hogyha jelezné, hogy olvasatlan beszélgetésen állunk, tehát írte valaki, vagy jött üzenet a csoportba.
14: Miért nem másfelől... tudod, hogy kivel beszélgettél?
13: Tessék, igen, én már elfelejtettem.
14: De maga... De persze, értem, vicc akart lenni.
13: A másik dolog, hogy szimpla balra pöccintéssel, és ez már ott beszélgetésre vonatkozik, tehát kinyitottunk egy beszélgetést, megnézzük a legutóbbi üzeneteket, és korábban szimpla balra söpréssel a messenger, hát nem is a végtelenség, de bizonyos mértékig visszagörgette a beszélgetést, tehát meg tudtuk nézni a jóval korábbi üzeneteket is. Hát itt ez megint csak hátrányára változott, mert szimpla balra söpréssel nem lehet megnézni a jóval korábbi üzeneteket, csak néhányat, igen keveset. És ahhoz, hogy a korábbiak is megjelenjenek, görgetni kell két ujjal. Tehát két ujjunkat felfelé kell tolnunk kvázi, és ezzel a görgetés mozdulattal tudjuk előcsalni a régebbi üzeneteket. Tehát miután ezt megtettük, már lehet balra söpörni, de ez megint csak kényelmetlen, mert itt néha a kurzor elugrik onnan, ahol volt. Tehát megjavítottak egy hibát, de jött két kisebb hiba. Szóval nem vagyunk maradéktalanul elégedettek, azt kell, hogy mondjam. Jobb, mint volt, de korán sem tökéletes.
14: Igen, ez a kétújos felfelé, ez jelentősen lassítja a folyamatokat.
13: Még ideig nem volt rá szükség, tehát egyszerűen fölösleges, idegesítő és időrabló. Szóval kedves
14: az Omegának Meta, van egy ilyen nagy lemeze.
13: Omega, Ometa, ez borzasztó volt.
14: Úristen.
13: Ez nem. Szóval köszönjük szépen a leveleket, amiket ezen téma kapcsán, most mondom ki először ebbe az adásba, ezen téma kapcsán kaptunk. Nem idézzük most tényleg íróra, mert sok van.
14: Akarunk 6 órás műsort, mert... Nem terveztünk, de kinyithatom Pandóra szelencéjét, és akkor elmondhatom, hogy elgondolkoztam telefonvásárláson.
13: Na majd. Nézd ki, mert nem lehet visszazárni.
15: Telefonvásárláson.
14: Igen, de hogy melyik irányba menjek el?
13: Ebből így nem lesznek levelek, ha ebbe most belemegyünk.
14: De nem megyünk.
15: Most egy iPhone-os vagy te is, és egy messenger tapasztalatok kapcsán.
13: Na!
15: Na jó.
13: Mi szó szökkent a fogad kerítésén?
14: Nézzük tovább a leveleket.
13: Jókor mondtad egyébként, Máté, itt nekünk Anita és Geri.
14: Ők együtt írtak?
13: Először is, nekünk? Igen, Anita, ő Geri felesége, és így írtak ők nekünk. Tehát ebből következően Geri, Anita férje, hogyha ez nem lett volna egészen világos, de szerintem ez úgy nagyjából abszolválható.
14: Köszönöm, ezt logikailag összeraktam. Kedves hallgatók, olyan jó, hogy itt van, nem? Mármint a Robi.
13: Több témakört is érintettek. Az elsőt szeretni fogod, Zoli, mert mindig rám pirít azt, és elszörnyűködsz, amikor a prompt szót használom az AI-jal történő beszélgetés. Hú, beszélgetés, ez is milyen szó azért. Beszélgetés kor. Majdnem más mondtam.
14: Kapcsán!
13: Nem?
14: Kapcsán!
13: Geriék ezt írják. Ez most Geri, mert úgy kezdődik, hogy feleségemmel mi azt tanultuk, hogy egy jó parancs a következőképpen épül fel. A. Mondd meg az AI-nak, hogy milyen szerepkörben járjon el. B. Mondd el a feladatot. C. Mondd el, milyen formában kérd az eredményt. Példa. Legyél jogász. Mondd meg, hogy Magyarországon a hatályos jogszabályok szerint hány fő kell legalább egy egyesület alapításához.
14: Ezt tudom. Csak a számot közöld.
13: Bolond. Csak a számot közöld, és mondd meg, melyik jogszabály melyik rendelkezése alapján állítottad. Jelöld meg a forrást, csak az igazat mond.
14: Tényleg meg kell kérni arra, hogy ne hazudjon?
13: Hát én téged mindig kérlek, de hiába.
14: Erre azt tetszik, amikor mondja valaki, hogy de figyelj, figyelj már, most tényleg nem hazudok, most tényleg, de miért eddig, és ezután majd igen?
13: Igen, most kérdés, hogy vajon az a utasítás az ilyen, hogy csak az igazat mond, az ére valamit, mert ha nem azt mondja, és te rá, az akkor utána elnézést kérde, hogy bocsánat, rosszul mondtam, most már majd jól mondom, aztán ugyanúgy rosszul mondja. Tehát nem tudom, hogy bivált, lehet, hogy a hatékonyságát ezzel növelni lehet, én nem tudom, hiszek.
14: Hát erre az anyám tyúkja, az tipikus példa volt. Elnézést kérek, aztán elmondja rosszul.
13: Elmondja rosszul, tehát igen, lehet, hogy tesztelve van ez, hogyha ez nincs odaírva, akkor rosszabb az eredmény, de akkor ez valóban, ahogy Zoli mondja, ez igen rossz. Na mostan így a Geri, hogy mi az AI-nak nem promptolni szoktunk, hanem parancsolni.
14: Nagyon helyes! Tessék az... Robit helyre rakni.
13: A kifejezés alapján, hiszen ők azt feltételezik, hogy az AI egy gép, a mi szolgálóeszközünk, mely a gondolkodási képességünket terjeszti ki. Ennél fogva nem egyenrangú partner velünk, tehát nem kérjük meg valamire, hanem alánk van rendelve, parancsolunk neki. Az
14: nagyon
13: első
14: helyes.
13: Az ember.
14: Dolgozzon a büdös, így van. De egyébként komolyan, nem kérjük, parancsolunk. Mi vagyunk a górék.
13: Na de a prompt az kérés? Utasítás halmaz. Mert ezzel nem a Geriék levelét szeretném hatástalanítani.
14: Én is utasításnak fordítottam volna, de parancs az jobban tetszik.
13: Igen, ők is azt írták, hogy egy magyar kifejezést akartak a prompt helyett. Tehát, hogy, és így teljesen megállja a helyét. Azt nem ígérem, hogy nem fogom a prompt kifejezést használni, valószínűleg fogom. Az adóbevallás témakörében is írnak. Geri kifejezte némi sajnálatát, hogy abban bízott, hogy bővebben lesz az adóbevallás, hogy mi azzal foglalkoztunk a két héttel ezelőtti adásban, hogy akadálymentesen el lehet fogadni a NAV által létrehozott adóbevallás tervezetet. Valóban azt el lehet fogadni, de hogyha módosítani kell, írja Geri és Anita, tudomásuk szerint már léteznek akadálymentesítési problémák. Valóban azért nehéz dolog ez, Geri, és ezt nyilván le is írta, tehát nem akarunk fölöslegesen okoskodni, főleg én mindig azt szoktam, de kedves hallgatók is mondjuk, hogy ez azért nehéz dolog, mert ugye, ha ilyet akarunk megnézni, bemutatni, ott egy valid adóbevallást kéne módosítani, ami azért, ahogy Geri is írja, Geriék is írják, nagyon sok személyes adatot és hát kényes adatot tartalmaz. Tehát itt kicsit meg van kötve a kezünk ebben a témában, hisz olyat meg nem tehetünk közzé. Tehát kicsit
14: nem hozhatjuk a saját adóbevallásunkat sem nyilvánosságra.
13: Jó lenne erre valamit kitalálni, hogy Geriék is írják, köszönjük, erre mi is gondoltunk, csak erre most nem nyílt lehetőség, de az észrevétel tökéletesen jogos. Ugye fontos, hogy a felelősség minden esetben az adóbevallásért az adózót terheli, és az elsőként bemutató adóbevallása ez az irányadó. Tehát, hogyha valaki vakon véletlen valamit elront, hiába azért, mert nem veszi észre, és utólag veszi észre, hogy elrontott valamit, akkor is az első bevallását veszik alapul. Ezt jó tisztázni tényleg, tehát az nem ment fel az alól, vagy legalábbis nagyon nem egyszerűen, hogy nem volt akadálymentes, és nem vettem észre, vagy nem láttam jól.
14: Akkor itt jön elő most az én tudatlanságom, az elfogadás, az kötelező, vagy azzal, hogyha nem nyúlsz hozzá, akkor automatikusan elfogadod.
13: Mennyire én tudom, hogyha nem nyúlsz hozzá, akkor egy bizonyos határidő, aztán május 20 után.
14: Május 20-a, igen.
13: Elfogadásra kerül. Most nem tenném ide a rozsdásbökőt, de én úgy emlékszem, hogy ez így van. Tehát egyfajta hallgatóság.
14: A május 20-ai határidőben egyetértünk. Azt én is így tudom. De én azt hiszem, hogy nem kell ott nyomni semmit, amennyiben nem szeretnél változtatni. És ugye erről volt szó, hogyha viszont igen, akkor
13: beleegyezés.
15: Egyébként én is így tudom, hogy ha nem változtatsz határidőig, akkor az elfogadódik az a tervezet, amit csináltam.
13: Csak ugye nagyon fontos azt is tudni, hogy létezhetnek olyan szituációk, amikor a tervezet módosításra
14: vár. Nem fedi a valóságot,
13: és nem a NAV a hibás, hogyha te azt elfogadod, akár hallgatólagosan is. Tehát, hogyha ez nem felel meg a valóságnak, és teszem azt, valami probléma adódik, azért nem a NAV-ot és a tervezet készítőit felheli a felelősség, hanem téged. Az adózót. Ez nagyon fontos. nem lehet hivatkozni, hogy pedig a tervezet nem én csináltam. Lehet, de elfogadtam, akkor is, ha nem fogadtam el.
14: Azzal fogadtam el, hogy nem tettem semmit.
13: Harmadik téva, ha már azon viccelődünk, hogy ki mikor milyen szavakat használ, ismétel. Geri felhívja a figyelmet a gyakori szavak kapcsán. Hoppá, megint basztak kutyafáj, hogy nem ezt írtam.
14: A te hátra?
13: Nem. A mi egymás szóra hívta fel a figyelmem Geri. Ő úgy tapasztalja, kedves Neiva Anitával, hogy ezt én szintén sokat használom. Erre idáig nem figyeltem, de most majd fogok.
14: Nekem közülünk a tehát a sok, és így vendégeink is szokták néha használni, és mi is nagyon sokat tehátazunk, jó, amikor semmi tehát, értelme nincs.
13: Ez olyan, mint az is, tehát jó, mondjuk a tehát az könnyen nem egy töltelék szónak, ez igaz, az ésnek meg általában funkciója van.
14: Tehát ne használjuk.
15: Én meg sokat úgy érzok, úgyhogy vannak ilyenek.
13: Így a Geri, hogy de hát ki kell tölteni az üres másodperceket, mindenkinek jönnek ilyenek, ez van, úgyhogy hogy hívják, stb. Egyébként Anita újságíró szemmel azt mondta, hogy ez a műsorunk most jól sikerült. Ez az
14: ilyen. Köszönjük, akkor a többi nem?
13: Igen, ezt akartam, az ugye 3 hete volt, most ez azóta már ugye a második. Lehet, hogy ezek rosszul sikerül. Ez biztos, hogy ez majd rosszul sikerül. A múltra is szerintem jó volt, mert ugye nem mi beszéltünk túl sokat, hanem a kedves vendégünk. Úgyhogy igen, de nagyon szépen köszönjük.
14: Köszönjük szépen.
15: Köszönjük szépen.
13: Barátsággal Anita és Geri, nagyon szépen köszönjük. Laci is írt nekünk.
14: Üdvözlettel a gépház család.
13: Amikor az asztali messengerről beszéltünk, akkor szóba került legutóbb, hogy változott, és a Jaws képes arra, hogy az O és Shift O billentyűkkel cikkek közt navigáljon, mert utóbbi időben az asztali messengernél egy-egy üzenet egy-egy cikk lett. Nem tudom, hogy ez milyen indítatás volt, de tényleg az lett. És mi azt kerestük valamelyik adásunkban, hogy az NVDA tud-e valamilyen billentyű parancs, vagy billentyű kombináció hatására cikkek között lépkedni. És Laci azt írja nekünk, hogy ezt be lehet állítani. Az NVDA menü beállítások, beviteli parancsok és böngésző módot. Kérem szépen 101 jelen van abban a falnézetben, mint a kiskutya. Tehát 101 van, és ott van, hogy következő cikkhez lép, előző cikkhez lép. Ezek
14: és te vagy a szörnyel a defrász.
13: Az. Esetleg szörnyelló. Csak nem leszek nőnemű szörny. Szóval, hogy itt lehet beállítani, alapban ez nincs társítva billentyű parancs, de lehet. Na most ezt elárulom, Laci, én nem tudom, hogy ez hogy lehet, az NVIDIA 2026.1-es verzióban nézem ezt most, erre beszéljük majd még, hogy mert lett közben ilyen verzió. Én a rozsdás bökőt tenném ide, Laci, hogy néztem egy hete is, amikor még nem volt kint, és 25.3-os volt, rá is kerestem itt a beállítani parancsoknál a szűrőbe, hogy cikk, és csak a dokumentumformázást adta ki, ahol csak bemondást lehet kibe kapcsolni. Most megnéztük a leveled olvasásakor megint, és most tényleg ott van, amit írtál. Nyilván én nagyon-nagyon rosszul néztem akkor, mert ennek itt kellett lennie korábban is, vagy valami hiba van, vagy elment a józan eszem, ez nyilván így van.
14: Én erre szavaznék.
13: Nem találtam meg korábban, most megtaláltam, tehát Laci, tökéletesen valid, amit írsz, nyilván, úgyhogy elmondjuk még egyszer, beállítások, beviteli parancsok, fanézetben böngészőmód, ott meg kell keresni a következő cikkhez lép nevű opciót, és ott lehet tabbal billentyűparancsot társítani hozzá, alapban nincs.
14: Adj egy hasznos billentyűparancs ötletet.
13: Hát, ami kézre állna, vagy ezek a betűk ugye mind foglaltak már.
14: Ezért.
13: Például az Y az nem foglalt, meg az E sem, de az ugye azért az nagyon messze van szerintem a Shift-től, ez kényelmetlen nyomkodni. Például a W, na az társítva van, a következő és előző hibához lép. Na most, ha nem szeretnénk hibát keresni, akkor akár, mert W az például kényelmes lenne szerintem, mert közel van a Shift-hez, jó kézre áll, az E az nem annyira kényelmes szerintem, vagy fene tudja. De akár az is
14: jó,
13: lehet,
14: legyen
13: hogy
14: az E-t átadjuk a hibára. A W, tehát
13: igen.
14: Következő cikk, előző cikk.
13: És akkor egy-egy üzenet. És akkor lehet jól, vagy jobban használni az asztali messenger-t. Azt nagyon szépen köszönjük.
15: Köszönjük szépen, csak nehogy elrontsam. Aztán a Shift helyett véletlen Ctrl-W-t nyomok,
13: és bezárom
15: az egész.
13: Laci ír még arról a vízjelről, amiről múlt héten is beszélgettünk kedves vendégünkkel, hogy ez az AI által generált, hát most zenei tartalom, ami ugye szóba került múlt héten is. Azt írja Laci, hogy a vízjel az egy nagyon bonyolult matematikai eljárásokkal generált azonosító, amit a fájban rejtenek el, és azt tanúsítja, hogy az adott fájt mondjuk egy adott AI modellel hozták létre. Vizet nyilván az AI modellek előtt is alkalmaztak már, tehát ez nem ez a találmány az AI-nak. És valóban az ilyen vízeleket szoftverrel lehet ellenőrizni, erről, mint a múlt héten is beszéltünk volna, viszonylag összhangban Laci mondandójával. A szoftver megvizsgálja a fájt, és megmondja, hogy abban van-e vízjel, és ha igen, akkor melyik modelltől származik ez a vízjel. Ezek nem hallhatók, ezek a vízjelek, tehát nem lehet kihallani mondjuk az MP3-ból, és nem is láthatók. És ebben az az érdekes, hogy ha módosítjuk is az adott fájlt, tehát mondjuk megváltoztatjuk az MP3 tempóját, vagy hangmagasságát, attól még a vízjel nem tűnik el, tehát ellenőrizhetőnek kell maradnia. Hangsúlyozza Laci, hogy a jó vízjel. Tehát ez is olyan dolog, hogy itt is többféle megoldás létezik, nyilván minden kijátszható, minden megkerülhető.
14: A fröccs, azt tudod mi? Ha összekevered a bort szóda vízjel.
13: Jaj. Itt írja Laci azt is, hogy most már a nagyobb szöveggeneráló AI-ok is alkalmaznak vízjelet, mégpedig a fogalmazásukat tekintve. Tehát elméletben egy ilyen vízjel ellenőrző szoftver meg tudná mondani, hogy az adott válasz melyik AI-tól származik. Ezt egyszerűen kipróbálnám.
15: Hú, ezt annyira kipróbálnám, akár gépházba is. Így különböző.
13: Ezek használhatók-e ingyen? Ezek az ilyen vízjel ellenőrző szoftverek, én nem ismerek egyet se.
15: Egyszer, ha lenne ilyen, akár már nyáron tök jó lenne egyszer ilyennel szórakozni.
13: De durva.
14: Visszahívjuk múlt heti kedves vendégünket, hogy esetleg az ő számítógépén van-e ilyen, és akkor megmutatunk neki valamit?
13: Mindenképp.
14: Nem tudom.
13: De igen, az ötlet érdekes. Laci az anyám tyúkja dilemma kapcsán is, van megint, írt nekünk. Érdekes a történetben, hogy nem a múlt heti adásunk után írta, hanem még előtte, és azt javasolta Zoynak és hát itt nekünk, hogy ezt az anyám tyúkja kérést futtassuk megint át az ismert AI-okon. Hát ez részben teljesült, Laci, mert múlt héten a ChatGPT-n és a Gemini-on, vagy hát nekem Gemini-n, ugye át lett futtatva, mert Laci azt írja egyébként, hogy főleg 2023 vagy 24 elején, amikor ezzel az anyám tyúkjával próbálkoztunk, akkor még a ChatGPT nem is ismerte ezt a verset, mert főként angol száz
14: anyagokból próbálkoztunk mi utána is.
13: Igen, és próbálkoztunk egy hete is, és ez volt Laci javaslata. Hát a ChatGPT-vel az eredmény ugyanaz, mint 2023-ban. Ezt, hogyha hallgattad, Laci, akkor meggyőződhettél róla, vagy hallgass majd meg. A Gemini-vel ugye más lett, azt tudta. Nem tudom mióta tudja, de most, meg hogy most ez hogy van, hogy most éppen tudja, mert itt ugye nem egy statikus állapot ez. Az AI annyira nagy mértékben változik, azt, hogy éppen mit hajlandó, mit nem hajlandó, mire lehet megkérni, mire nem lehet megkérni, még kicsit már mondjuk, hogy is mondjam.
14: Parancsolni.
13: Neked milyen igazad van? És tényleg nem is a prompttal van itt a baj, hanem a megkérés. Szóval erre utaltak Geriék. Hát igen. Laci, nagyon szépen köszönjük a leveleid.
14: Köszönjük szépen.
13: Írt nekünk Erik. Két Windowsos témát hozott fel. Az egyik az nagyon érdekes, mert lényegében nagyon zanzásítva arról van szó, hogy a Windows 10-es gépén anélkül ment fel a Windows 11, hogy Erik ezt jóvá hagyta volna. Azt írja, hogy ő mindig a frissítés elutasítása gombot választotta. Ennek ellenére egyszer csak jött a rendszertálcán, hogy funkciófrissítés elérhető, indítsa újra a számítógépet. Erik újranyitotta a számítógépet, minek utána bizonyos idő elteltét követően Windows 11 jelentkezett. Tehát lényegében Erik véleményének teljes figyelmen kívül hagyásával frissítette az MS a Windows 10-et Windows 11-re. Nekem van egy ilyen laptopom, amin próbáltam a Windows 11-et, és nagyon megbántam, tehát visszatettem a Windows 10-et. Bizonyos Acer gépről beszélünk egyébként, erről annak idején sokat beszéltünk, amikor lehetett kapni, kis kompakt, ám de kis teljesítményű gép. Amikor a frissítési figyelmeztetés kijön, akkor rámegyek, hogy elutasítás, de aztán rá kell mennem még egyszer, mert a Microsoft megkérdez engem, hogy valóban el szeretném-e utasítani. Tehát tényleg kétszer kell rámenni, de én azt gondolom, hogy Erik ezt nem hagyta figyelmen kívül, tehát ő is kétszer ment rá. Nekem még nem történt meg, amit írsz, Erik, tehát ezzel a módszerrel idáig távol tudtam a géptől tartani a Windows 11-et, bizony, mert ez így is marad, mert rettenetes, amit a 11-ből.
14: Majd amikor 8-szor kell rámenni, tényleg elutasítja? Valóban nem kívánja telepíteni? Biztos, hogy nem kíván azzal az újdonság csomaggal élni, melyet a Windows 11 rejt magában? Gondolja meg esetleg, hogy tényleg számtalan előnnyel jár, és akkor mindegyiket így el kell utasítani. El lehet ezt vinni a végtelenségig.
13: Látod, Eriknél el se vitte. Tehát egyszerűen nem foglalkozott Erik véleményével. Nem is láttam még ilyet.
15: Azért az elképesztő.
13: Ez eszem megáll. A másik kérése az a virtuális gépezéssel kapcsolatos Eriknek. Ez leginkább nekünk szól, de vettük Erik, és ha megtaláljuk azt, amire neked szükséged van...
14: Akkor vadul sikoltozunk.
13: Így van. Köszi szépen a leveled. Józsi is írt nekünk. Pár hete újra rakta a Windows 11 Home operációs rendszerét egy egyéves Asus Vivobook laptopra. És a pendrive-ról indított telepítő indításakor az a kellemetlenség érte, hogy nem volt hangkártya támogatás. Tehát csak látó segítséggel tudta lefuttatni. Sőt, mikor a Windows fölment és elindult, akkor se volt még hang, csak miután a Windows Update is lefutott és letöltötte a drivert. Korábban volt egy Dell Inspiron gépe, és ott ez nem így volt. Józsi kérdése, hogy mit tudunk javasolni, legközelebb ne legyen ez a probléma. Röviden és tömören Józsi USB-s hangkártyát tudnánk javasolni.
14: Sensor SRD 215.
13: Ami egyfelől USB-s hangkártyaként is funkcionál. Amit az Zoli most mondott, az egy remek MP3 pendrive és SD kártya lejátszó zsebrádió, ami USB-s hangkártyaként is funkcionál. Ez kb. 8000 forintba kerül, ha ennél olcsóbban szeretnéd megúszni, akkor olyan 2000 forint környékén vannak ilyen egyszerű USB-s hangkártyák. Tehát egy...
15: Tehát milyenek vannak most? Gembird, vagy az már nincs?
13: Van szerencsére Gembird, ami persze nem Jim Bird, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, de nekem az csak Gembird, ami nagyon jó, de nagyon olcsó. De működik.
14: Nagyon jó, vagy nagyon olcsó. A kettő
13: ez
14: nem
13: a kettő
14: mindig fedi egymást.
13: A pillanatban most nem zárja ki egymást.
15: Nekem még C-Media USB-s hangkártyám van, de az már több mint 10 éves.
13: Talán még az is van, de van Aprox, van Delok, nagyon sokféle van. Ha lejátszásra kell, tőleg ilyen Windows installációs szitunál, akkor gyakorlatilag mindegy, miért veszel, Józsi. Tehát bedugod a gépbe telepítés előtt a jackre, a zöldre, jó, hogy mondom, mi, ha nem látod, tehát a lejátszós jackre csatlakozhatsz egy fülest, esetleg valami olyan hangszorót, aminek van külső tápja, tehát valami hangeszközt, ami szól, és ezt a Windows telepítők, ezt már még a Windows 98 is felismerte már. Nagyon
15: mások, nem is kérdés, az bizony.
14: Sokkal egyszerűbb, kevesebb kötözéssel jár a Sencor SRD 215. Egyszerűen rádugjuk,
13: és működik. Nyilván kicsit drágább. Cserébe kapsz rádiót, meg MP3 lejátszott, ez egy komplett eszköz. És USB-s hangkártya. Igen.
15: Hát igen, hogy a Sencornak annak mini USB kábele van a rádión, de ezt adnak is hozzá, tehát egyszerűen.
14: Adnak hozzá, akkumulátor, azt is adnak hozzá, és egyszerűen csak az oldalán van egy bekapcsoló, bekapcsoljuk, rádugjuk a gépre, és szól. És ugye kihúzzuk, akkor megszólal az FM rádió, tehát hangot mindenképpen ad ki. Én ezért is szeretem, mert egy egészen vakbarát kis eszköz.
15: Abszolút. Meg hát tényleg egy ilyen USB-s hangkártya, vagy akár ez a rádió, ami USB-s hangkártyaként működik, ez tényleg bármilyen operációs rendszer. Tehát nem csak Windows telepítés, hanem ha esetleg később bárki úgy dönt, hogy Linuxozni akar, és esetleg ott is gond lenne a alaplapi hangkártyával, az USB-s hangkártya ott is működik. Tényleg.
13: De tök jó.
15: Igaz is válsz, Viska.
13: Akkor nyitogatom. A zsebedben.
15: Oké, és...
13: Józsi második kérdését a hallgatóknak tolmácsolnánk.
14: Ez azért vicces volt, azt mondta a Máté, hogy okés.
13: Okés.
15: Okés.
13: Józsi a Brave böngésző használatakor MVDN-en azt tapasztalja, hogyha jobb klikket használ, tehát környezeti menüt, kontext menüt, akkor a fókusz elveszik sokszor az MVDN-en, és fókuszmóddal kell váltani, hogy aztán visszajöjjön. Hát mi erre most nem tudunk egy kapásból megoldást mondani, hát ha valamely hallgatónk.
14: Most van az, hogy a gépházasok le vannak maradva, kedves hallgatók. Én is egyre többször hallok a Brave böngészőről, de nem használtam még. Úgy tudom, hogy tanult kollégáim sem. Vigyázó szemünket voltunk... a Brave-re kell vetni azért kicsit.
15: Még nem voltunk elég bátrak hozzá.
13: De hamarosan majd ez is megoldódik, és Brave-be érünk.
14: Jó, ennyit
15: de
14: a Brave-ről.
15: De addig is próbálták, akkor írják meg tapasztalataikat a gephaszcsapat@gmail.com e-mail címünkre.
13: Péter is írt nekünk, szintén anyám tyúkja téma, úgy látszik, ez sok mindenkit megmozgatott. Péter véleménye az, hogy az AI nem tudja, hogy nem tudja. Hogy ezt úgy érti, hogyha kap egy promptot, akkor lefut rajta egy folyamat, és amit ő előállít, bármilyen szöveg, nem csak a vers, vagy a vers hamisítása, vagy egyszerűen egy bármilyen válasz, az statisztikai alapon valószínűség számítással jön létre. Az AI-nak talán pont ez a lenyom rákfenéje, ezt csak én teszem hozzá, és ezért halucinál még mindig ennyi AI, bármilyen is ígérik, hogy nem halucinál, hogy nem nagyon tud gyakorlatilag, hogy is mondjam, tényleg nem veszi észre, ha hibázott, amennyire én dekódolni tudom Péter véleményét, és egyet is értek vele bizonyos mértékig, mert ez egy output. Tehát kijön valami a te parancsod hatására, ami akkor az AI szerint helyes.
14: És ne arra, hogy valahol... én sokkal öltözragadtabb vagyok, tehát most...
13: Mert te használni akarod, tehát nem
14: igen,
13: megérteni.
14: Tehát te megpróbálod megmagyarázni, hogy miért, meg akár Péter is, de akkor meg a másik miért tudja. Hát most már ugye erre is van példa, mert eddig elfogadtam volna, mert mindegyik elvérzett egy ennyire egyszerű feladatnál. De a Gemini már legalább tudja.
13: Hát az, hogy miért, azt meg lehet az a magyarázni, hogy egyszerűen több olyan anyagból tanult, amiben szerepelt az anyám tyúkja. Tehát máznia volt a Gemininek, vagy több adatomos adatok a rendelkezésére, és ezért megtanulta azt is. De nem tudom tényleg, tehát most ez, én nem értek ennyire ehhez.
14: De én nem is akarok ennyire érteni ehhez. Én használni szeretném, amiről azt mondták, hogy jó. Hát akkor legyen jó. Most tudom, én vagyok a demagó.
13: Amiről azt is mondták, hogy hibázhat és fontold meg. Tehát akkor itt a másik oldal.
14: Valóban, csak erre meg azt mondom, hogy nem állítottam túl bonyolult feladat elé. Nem egy valószínűségszámítást kértem tőle, hogy nekem mikor lesz majd saját lakásom. Egyébként pofon egyszerű, soha. Viszonylag egyszerű erre válaszolni, de nem erre
13: kértem meg. Szerintem, ha
14: megadtad
13: volna az altaidat, ez sokkal egyszerűbben meg tudta volna mondani, mint az anyám csukját elszavalni. Tehát kinek mi a bonyolult?
14: Gondolod?
13: Ha azért adod neki, hogy mennyit keresel, mennyit fogyasztasz átlagban egy adott hónapban, lakásárakkal, tehát ebbe például pont jó az AI. Pont az egyik olyan dolgot mondtam, amiben a legjobb.
14: Nem tudom, lehetséges. Én azt gondoltam, hogy az anyám tyúkja sem egy bonyolult feladat. Főleg azért sem, mert már verseket zenésítenek meg nagyon sokat, és nyilván ezekből ő tanul, vagy ez tanul, ugye azt mondják az okosok, hát akkor miért nem tanul?
13: Hát de pont nem a ChatGPT-re zenésed meg a verseket, hanem teszem azt mondjuk a Sunóval.
14: De az nem de a ChatGPT-re támaszkodik egyébként?
13: Szerintem nem.
14: Nem? Tök én külön?
13: Nem hinném. Bár ezt nem tudom adatokkal megerősíteni, hogy a szöveggenerálást milyen AI-jal végzi, vagy milyen modellel végzi ez a pontos.
14: Na jó, ne is menjünk ebbe bele.
13: Ugye ez messzire is vezet.
14: Egyszerűen én csak azt gondoltam, hogy ez egy viszonylag egyszerű feladat. A magam kis csökött agyából így ez jött ki, de akkor lehet, hogy tévedtem. De köszönjük Péternek.
13: Köszi szépen. Ginny is írt nekünk, azt írta, hogy a múltkori adás, itt a múlt hetire céloz, nagyon izgalmas és jó volt, érdekes kérdések hangzottak el, hasznos dolgok hangoztak el, és neki nagyon tetszett az anyám tyúkás játék a Gemini-vel és a ChatGPT-vel. Folyt a könnyű a nevetéstől. Gondolom a ChatGPT

0: a miértjéről beszélgettünk, és nem a végtermékről, ami szintén ugye végtermék, amit előbb mondtam.
1: Az.
0: Tehát, hogy az miért alakulsz így, az egyik tudja, a másik miért nem, abban teljesen igazad van, meg az ember nyilván használná. Az, hogy hiba miért állt elő, mert ugye ez egy hiba, hogy nem tudta, és a prompt más, hogy egy mást idézett elő, az megint más. Én megértem, hogyha ez a helyzet, hogy miért nem tudja, hogy nem tetszik, amit tud helyette. Ugye hát nem tud, mert ezt ő találta ki. És akkor ha már AI, Csabi is írt nekünk,
1: Gini-nek
0: azzal
1: köszönjük.
0: Játszott egyet, kösz szépen, hogy megkérdezi a ChatGPT-t, hogy mit tud arról, akivel éppen beszélget. És hihetetlenül jól leírta Csabi érdeklődési körét, személyiségjegyeit, életkort megtippelte, persze kiemelte, hogy téves lehet a becslés, de mindent érvekkel támasztotta, hosszú elemzést írt. Miért lehet ez? Ez fontos erről beszélni, mert neki nagyon megrémül. A ChatGPT és néhány más AI esetén használható az úgynevezett memória. Ez általában az adott AI beállításai közt van, általában személyre szabás, vagy testre szabás, vagy akár így, hogy memória. És ez fontos, mert amennyire én tudom, ezt úgy kapcsolhatják be az emberrel, mint amikor az ember elfogadja ezeket a sütis beállításokat, vagy kijön egy felúró ablak, és akkor oké gomb, meg nem fordom el gomb, és rá klikkentesz, hogy elfogadom, vagy oké. Tehát nem nagyon szeretik, hogyha te ezt megváltoztatod, és igyekeznek úgy rábírni, hogy fogadd el, mert ez így biztos jó lesz.
1: Olyan, mint az adóbevallás?
0: Nem, ez annál azért kicsit bonyolultabb, meg nem is hiszem, hogy minden esetben jó. Lényeg a lényeg, hogy a ChatGPT, a Gemini, meg még néhány AI képes arra az ott felhasználni fiókodban, hogy aki beszél vele, arról információkat gyűjtsön, még pedig úgy jött el a beleegyezését adta a felhasználó, akár akaratán kívül is, vagy tudtán kívül is, mert csak hirtelen ráklikkentett, hogy ok. Ekkor összegzi a beszélgetéseket, sőt a ChatGPT-nél ez két lépcsős, tehát van olyan, amikor azt kapcsolod be, hogy beszélgetések hivatkozása, amikor csak a legfontosabb dolgokat jegyzi meg, a legfontosabb dolgokra emlékszik, de a ChatGPT olyat is tud, hogy az összes létező beszélgetésedre emlékszik, és ezekre hivatkozhat is. Ezért lehet az, hogy Csabiról releváns információkat adott. Ez persze kikapcsolható. Jó, most bele lehet menni abba, hogy valóban kikapcsoljuk-e, vagy csak azt kommunikálja a felhasználó felé, hogy nem ismerlek. Vagy nem emlékszem, és közben megjegyez. Ezt nem tudjuk sohasem a büdös életben, hogy mi az igazság, de maradjunk annyiban, hogy a publikus információk szerint ez kikapcsolható a személyre szabás opció.
1: Milyen jót mondtál, én is erre tippelnék, hogy csak azt kommunikálja felét, hogy kikapcsolt a közeleg, jegyez mindent, hiszen a mai világban a legértékesebb dolog az adat.
0: Nekem is vannak kétségeim afelől, hogy ilyenkor ő zokszó nélkül mindent kitörül és nem menti el sehova, de erre soha nem tudom bizonyítékot találni majd. Minden esetre valaki...
1: De majd egyszer kijön, emlékszel a Facebooknak a Cambridge Analytica nevű botrányára?
0: De régen volt. A neve ismerős, de most nem tudom hirtelen miről szólt.
1: Pontosan én sem tudnám elmondani szaknyelven, de az is, hogy ott rengeteg adatot kiadtak felhasználókról, őriztek és kiadtak felhasználókról olyan adatokat is, amihez a felhasználók nem járultak hozzá.
0: Magam is úgy vélekedem, hogy a ChatGPT azért tárol, hanem is az egészet, és nem csak a ChatGPT, tehát félreértés ne essék. De mondják, az internet nem felejt. Hát ezek se. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a leveleiket, gephaszcsapat@gmail.com.
1: Ez egy jó végszó volt itt zene előtt.
0: Igen, zenélünk egyet, aztán még jövünk vissza egy kicsit, mert hogy egyik kedvenc szoftverünk frissült, és gyorsan áttekintjük, hogy mi frissült benne rajta.
2: Kattintás vagy kuppintás? Gépház a megoldás.

Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.

0: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Egy kattintásra öntől.
2: Kedves hallgatók, zene után folytatjuk az adást, mely a Gépház továbbra is. És Robi itt említette, hogy frissült az egyik kedvenc szoftverünk. Hát igen, van nekünk másik is, az a Jaws, de most nem az frissült, hanem az egyik, azaz az MVD-ja, mert hogy kijött a 2026.1, hát így a dátumot elnézve, hogy május van, lassan fél év, én azt mondom, hogy kicsit megkésve, legalábbis az elnevezést illetően, mert egy ideje már 2026 van, tényleg belegondoltatok már, hogy fél éve?
3: Mindjárt fél éve.
2: Lassan,
3: igen. Mindjárt a nyári műsorunk.
2: Igen, ez hihetetlen.
3: Mikor vagyunk Szabira?
2: Már ideje volna.
4: Na, dolgozom.
2: De addig is.
4: Azért meg kell dolgozni majd. Aztán járom, jön majd.
2: Most ez következik, dolgozzatok, mert hogy mutatjuk az MVD-a 2026.1-es verziójának újdonságait, változásait, melyek ezek, fiatalok?
3: Az a rögök, volt, hogy milyen későn jött az NVIDIA 2026-os verziója. Hát persze, Jaws-hoz tényleg később, mert már 25 novemberében kijött a 26-os Jaws verzió, szóval azt nehéz überelni.
2: Igen, ez valóban így van. Na de fél évkor kihozni, az meg nekem egy kissé későnek tűnik.
3: Két szélsőség.
4: Hát az iOS ott is 25-ben jött ki a 26-os verzió, úgyhogy ja.
3: Hát az NVIDIA nem kapkodták el. Úgy érdekes, mert amire én emlékszem, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy 5-6 évvel ezelőtt is, egy évben 4 fő verzió volt, most már csak 3 van. Nem biztos, hogy ez baj, tehát nem kell annyi fő verzió egy évben. Ugye jó, fő verzió az jó, mondjuk úgy, hogy egy évben egy van, de akkor 4 fő alverzió volt, hogy így mondjam. Most már csak 3, tehát 26 pont. 1-2-3 van szegény, de régebben mindig volt 4-es, tehát évszám, és 4 verzió jött ki egy adott évben, plusz az adott frissítése, de azok már tényleg alverzió.
2: Kedves hallgatók, a mai műsorból ezt a szót tegyék el. A fő alverzió.
3: De milyen, hogyha megfolytanám, és alfő verzió lenne, vagy az alfő az majdnem, mint az algyő. Kedves hallgatók, én értem. Önök nem értem?
4: Alföldjő, jó van.
2: Nekem az algyőkér jutott eszembe.
3: De ne céljozgass itt senkire. Még bántod a Mátét?
4: Vagy a Robit?
2: Nem fogom megmondani, kire céloztam, kedves Robert.
3: Hát akkor nézzük, áttekintjük az NVIDIA 2026.1 főbb újdonságait. Hát például áttekintjük Mátéval. Parancsolj, Máté!
2: Így értettem az előbb, hogy dolgozzatok.
4: Az nyilván várható volt így előbb-utóbb. Az a lényeg, hogy az NVIDIA 2026.1-es verziója már nem működik 32 bites Windows
2: újdonság
4: rendszereken.
3: 32 bites?
4: Bocsánat. Bizony. Hát eleve...
2: Megháborodott.
4: A Windows 11-ből már eleve ki se jött 32 bites változat. Tehát ez a Windows 10-es gépeket érintett, illetve most már a Windows 8.1 sem támogatott ebből se a 32, se a 64 bites változat. Már nem tudom, ilyet bárki használ-e manapság Windows 8.1-et, de most már a 2026.1-es verziótól kezdve a minimum Windows az a Windows 10.
3: És abból is a 64 bites. Legújabb verzió. A 22H2.
4: Bizony.
3: És a 64 bites, ahogy mondja Máté. Mert nyilván a következő lépés az lesz, hogy a 10-et is elengedik majd, de az nem most lesz.
4: Hát előbb-utóbb igen, érdekesek például a Freedom a 32 bites rendszereket már a Jaws-ban korábban elengedett. Tehát a 2022-es Jaws, illetve képernyő nagyítók szintjén a Zoom Textből is a 2022-es volt, ami még támogatta a 32 bites Win10-et. Szóval azért az NVIDIA kicsit tovább kitartott ebbe.
3: Ugye ez most már nem nagy veszteség, tehát tényleg a jó pár évvel ezelőtti gépek is képesek 64 bites rendszer futtatására, minimum 4 GB RAM, ami ehhez ugye kell, bár 2 GB-tal is elindul például a Windows 10 64 biten, de jobb, ha ezzel nem kísérletezünk, mert borzasztó.
4: Az ami még érdekes egyébként itt a támogatások megszűnése kapcsán, hogy ugye mi 2022-ben foglalkoztunk egy ARM-es Windows géppel, Windows 10-es.
3: Észer.
4: Acer géppel, ugye, akkor az, ami Windows 10 futott. Na, az a helyzet, hogy a 2026.1-es NVIDIA az ARM-es Windows 10-zel már nem működik, tehát ARM-es Windowsból már a 11-es kell a 2026.1-es NVIDIA-hoz. Ez érdekes, vajon miért van így?
3: Igen, mivel a technikai feltételei voltak, nem biztos, hogy ennek örülünk. Bár tény, hogy nem olyan elterjedt ugye az ARM-es Windows 10, és a 11 is éppen, hogy csak kezd el terjedni. Fontos persze az is, hogy a 2025.3-os NVIDIA letölthető az MVXS oldaláról, tehát ez nem azt jelenti, hogy most akkor az NVIDIA lejárt, és mindenkinek ezt a legújabb verziót kell használni. A szerencsére az NVIDIA tökéletesen működik régebbi verzióiban is, és ezek nem is online telepítők, tehát hogyha valakinek megvan 25.3-as telepítője, az teljesen offline, nem úgy, mint például a Joe's-nál, bár ott is létezik offline telepítő, ez fontos, csak alapban nem az jön le. Az NVIDIA-nál viszont igen, tehát ezeket meg lehet őrizni, nekem még megvan egyébként az utolsó XP támogató NVIDIA, talán 2017.3-as
4: talán. Bizony.
3: Igen.
2: Adódhat a kérdés, ha már Máté feltette a 8.1-nél, hogy kihasznál ma már XP-t. De egyébként egykor volt Suhaj Misi a vendégünk, és ő elmondta, hogy még nagyon sokan.
3: Meg ki tudja, igen, tehát még az ember sok gépnél megfordul segíteni.
4: Hogyne. Tehát még az info alapoldára le is tölthető a 15-ös Joe's legutolsó XP kompatibilitás Joe's, úgyhogy biztos, hogy még sokan használnak.
3: Jó, ha ezeket az ember megőrizgeti, persze ez, de sokan vitatkoznának így velünk, hogy ez milyen marhaság, meg milyen kocka dolog, de hát mi már csak ilyenek vagyunk.
4: Én Windows 98-hoz kiadott 6.20-as Joe's-t is megőriztem.
2: Na jó.
4: Néha nosztalgiázni egy kicsit. És miért?
2: Azt mondjátok inkább,
4: ja, igen,
2: hogy milyen újdonságai vannak az NVIDIA-nak, mert eddig körülbelül olyan, mint hogyha úgy ajánlottatok volna éttermet, hogy menjél be, szarok a kaják, bunkók a pincérek, de minden jó lesz. Tehát most elmondtátok már, hogy mire nem jó az NVIDIA, lehetne esetleg valami kettcsináló, mielőtt még itt mindannyian öngyilkosok leszünk?
3: Mondok egy kettcsinálót, én már régóta vártam ezt a funkciót, most nem akarok mindentúl Joe's-zal összehasonlítani, de ott már nagyon régóta van. Lényeg a lényeg, hogy az új NVIDIA 2026.1-es már beállítható úgy végre, hogyha a helyes...
2: Tudom, hogy olvassa a cikkeket, meg ugráljon köztük. Ezt az előbb meghalt.
3: Biztos ez is most került oda. De az is beállítható, hogyha be van kapcsolva a helyesírás ellenőrző funkció, tehát a kompatibilis alkalmazásokban jelzi a helyesírási hibákat, akkor végre ezt hangjelzéssel is tudja tenni. Tehát nem azt mondja, hogy elírt vagy gépelési hiba, mikor ráfókuszálunk az adott szóra, hanem egy hangjelzést játszik le, tehát a felolvasás maga az nem szakad meg, és nem jön ki az adott fókuszból, szerintem ez baromi jó. Tehát, hogyha egy szöveget korrektúrázol, például Word-ben, akkor sokkal-sokkal gyorsabban haladhatsz így.
2: Na, végre ez tetszik.
3: Ez egy óriási dolog. Az NVIDIA most már támogatja a 64 bites SAPI beszédszinizátorokat is. Igen, mondjuk most már nincsen tél, tehát nem kell sál meg SAPI. De hogy bocsánat, ez most ezért elásom magam. Tehát támogatja, ami nagyon jó, mert idáig csak a 32 biteseket támogatta. Örömhír viszont, hogy ezzel párhuzamosan nem szűnik meg a 32 bites SAPI beszédhangok támogatása. Tehát most gyakorlatilag külön be lehet állítani, ott van a hangprofil listában, ugye Control Caps Lock S alap esetben, hogy SAPI 32 bit, SAPI 64 bit, ott a Windows One Core, ami a Szabolcs hangot működteti, akár a Vocalizer, hogyha az is telepítve van. Tehát ezek most működnek, nagyon jó, hogy már külön 64 bites is van. Fontos viszont, hogyha valaki ilyen SAPI alapú beszédhangot használt, és használt esetleg kivételszótárat hozzá, hangkarakter kivételszótárat, az viszont tönkre megy, mert hogy új csoportosításba kerül az adott beszédhang, annak függvényében, hogy 32 vagy 64 bites-e, tehát a korábbi 32 bitesnél a hangkarakter kivételszótára eltűnik, megszűnik, tehát újra be kell állítani a kivételeket ilyen formán, ez fontos. Beépítésre került továbbá ez a MATCAT, ez a matematikai tartalomolvasó. Ugye ez most annyi, hogy nagyon belemennénk, az arra szolgál az NVIDIA-ban, ideig bővítménnyel működött, most még beépítésre került, akár csak korábban a távvezérlés, szerencsére. Tehát amikor bizonyos matematikai műveleteket az kompatibilis dokumentumoknál létrehoztak, azt tudja olvasni. De ugye a Joe's is képes, csak az egy másik szabványt használ, annyira én tudom. Nem a jeleket mondja, mik matematikában, mint egy másodfokú egyenletnél, hogy csillag, meg mit tudom, per, meg mi egymás, hanem rendesen elolvassa, mint ahogy egy matematikai műveletet felolvasnál. Tehát osztva, szorozva, háromnegyed, mit tudom én, törve, stb. Erre szolgál ez. És ez most már beépítésre került. További újdonság, ez is jó szerintem, hogyha valamelyik OCR motorral, például a Windows beépített motorjával, kérünk az NVIDIA-tól egy optikai karakterfelismerést, alapban ugye az NVIDIA gomb R szolgál erre, akkor most már be lehet állítani, hogyha elkészült a művelet, akkor történjen magától a felolvasás, tehát egyfajta automatikus folyamatos felolvasásba lépjen az NVIDIA. Ez se volt idáig, szerintem ez is tök jó.
2: Szerintem is, meg amit mondtál, hogy az R billentyű szolgál erre. Mintha ezt eddig nem tudtuk volna, hogy az R billentyű erre szolgál.
3: Van a Braille fejlesztések is, tehát a Braille kijelzők tekintetében. Például a Braille kijelzők most már akkor is működnek, hogyha a felhasználó az úgynevezett UAC képernyőn van, tehát ilyen biztonságos képernyőn, amikor például jelszót kér az operációs rendszer, vagy engedélyt kér az operációs rendszer valamire. Elvileg korábban itt nem működtek a Braille kijelzők, most már működnek a Braille kijelzők. Tök jó. Távoli hozzáférésnél, tehát távvezérlésnél a helyi gép üzenetei is megjelennek most már a Braille kijelzőn, hogyha ezt kérjük, és böngésző módban a helyesírási hibák listaelemek száma most már szintén megjelenhetnek a Braille kijelzőn, hogyha ezt szeretnénk. Van egy érdekes, hát ilyen motorvászat alatti újdonság, de fontos megemlíteni, hogy vannak olyan weboldalak, amik olyan információt is tartalmaznak, amelyeknek a szélességük vagy magasságuk nulla. Ezeket nem lehet látni. Tehát szemmel nem láthatóak, mert nincsen terjedelmük gyakorlatilag, de pont azért, hogy szemmel nem láthatóak, ezért szokták arra használni a fejlesztők, ezeket a webfejlesztők, olyan információkat rejtsenek így el, amelyek pont, hogy képernyőolvasó szoftverek számára relevánsak. Tehát látni nem kell őket, mert látó felhasználók számára gyakorlatilag nem adekváltak, de képernyőolvasóknak meg fontosak. Na ideig az NVIDIA ezeket nem kezelte jól. Most már jól kezeli, tehát felolvasásra kerülnek ezek is. És ez tök jó. Chrome-ban is például. További újdonság, hogy az NVIDIA beállítások panelén az ablakban megjelent egy új menüpont, adatvédelem és biztonság néven. Ez dáig nem volt itt, ez fontos. Gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy új beállításot kapott az NVIDIA, csak átkerült néhány dolog ide. A legfontosabb, hogy ide került a képernyőfüggöny, mint ilyen, tehát nem a vizuális kategóriában van már, hanem itt. Itt lehet a képernyő elsötétítést be, illetve kikapcsolni. Itt lehet állítani a naplózási szintet, illetve azt, hogy az NVIDIA küldjön-e a felhasználásról névtelen statisztikákat, és ezeket elküldje esetleg az NVAccess-nek. Az is fontos, hogy a képernyő függöny, mint ilyen, vagy képernyő elsötétítés, az már nem profilhoz kötött. Ugye idáig az volt, az NVIDIA-nak ugye vannak profiljai, ami azt tette lehetővé, hogy az NVIDIA egész máshogy tudott viselkedni mondjuk Excelben, mint egyéb applikációkban. Tehát csináltunk egy Excel profilt, ott bekapcsoltuk, hogy mondja a táblázat koordinátáit, hogy A1, B3, stb. Ott mondta, de a böngészőben például nem, mert ott meg zavaró, ott nem mondja. Tehát ez egy óriási dolog, de idáig a képernyő függöny, mint ilyen, szintén profilfüggő volt. Tehát ha volt egy Excel profilunk, az előző példánál maradva, ahol a képernyő függönyt mondjuk kikapcsoltuk, de alapban bekapcsolva használjuk, akkor az Excelben kikapcsolva is maradt, de minden más alkalmazásban visszakapcsolt a képernyő függöny.
2: És ezt miért vették ki?
3: Hát igen, ez egy érdekes dolog. Nem indokolták meg, ugye most az történt, hogy ez nem így van ettől kezdve már, hanem a képernyő függönyt nem lehet profillal szabályozni ettől függetlenül, hanem ahogy bekapcsoltuk, az úgy marad, ameddig ki nem kapcsoljuk. Szerintem azért vették ki, de ez csak az én véleményem, mert hogy ha használunk profilokat, és kapcsolhatjuk a képernyő függönyt, könnyen megeshet az, hogy nem vesszük észre, hogy a képernyő függöny mondjuk kikapcsolt. És abban a hitben gépezünk tovább, hogy a képernyő sötét, vagy el van sötétítve. Lehet, hogy ebből esetleg anomália.
2: Okay, de hát te állítod be a profilt, hogy hol sötétüljön el, és hol ne.
3: Hát igen, de...
2: Jó, akkor ennyi erővel mondtad az előbb, hogy a cella koordinátákat például az Excelbe mondja be máshol meg ne. És hogyha véletlenül azt állítod el, akkor ennyi erővel csak... ez is megszűnhetne.
3: Értelek, talán ilyet is értek félig meddig, annyival érvelnék az NVAccess mellett, hogyha viszont az Excelnél átállítod, ott feltűnik és megoldod, de lehet, hogy itt csak úgy tűnik fel, amikor az adataid már kikerültek. Tehát, hogy az adatvédelem erősebbnek bizonyul, mint a teste szabhatóság. Mert te azt mondtad, hogy nem akarod, hogy olvasható legyen az, amit csinálsz, de így olyan helyzetbe kerülhettél akaratodon kívül, hogy mégiscsak olvasható. Csak te erről nem szerzel tudomást, csak már akkor, amikor teljesen fölösleges, mert már megtörtént az incidens.
2: Oké, akkor mondok egy másik példát. Megpróbálok egy hétköznapi példát mondani, és nem teljesen elrugaszkodva ettől. Irodai környezetben nyitva van az Excel, és én kikapcsolom a képernyő elsötétítést, hogy igenis transzparensen lássák, hogy én dolgozom. Na de amikor véletlen át akarok ugrani egy pillanatra egy messenger ablakba, akkor igenis sötétüljön el. Azért az adatvédelemnek van egy másik oldala is, tehát véletlenül bekapcsolva marad, de véletlenül ki is kapcsolódhat, vagy fordítva. Tehát igen, de... ne lássák az én messengeremet, ha én egy pillanatra átmegyek, mondjuk az Excel táblámat, vagy irodai szoftveremet meg igenis lássák.
3: De hogyha ahhoz szoksz hozzá, hogy a képernyőfüggöny mindig kizárólagosan a te határozott billentyű leütésedre változik, akkor ezzel hosszú távon jobban jársz, én szerintem.
4: Szerintem is egyébként, hisz, hogyha minden alkalmazásnál külön kell neked kapcsolgatni, akkor mindenhol be kell állítanod, ahol mondjuk nem akarsz, vagy épp akarsz képernyőfüggönyt. Szerintem nekem legalábbis ez így tetszik, hogy egységes lett. Nem is tudom, hogy Jules-nál például
2: pont ti vagytok mindig a paraméterezhetőség mellett, és most amellett érveltek,
4: de paraméterezhető.
2: Hogy valami nem paraméterezhető, komolyan.
4: Beállítasz hozzá egy billentyű parancsot, és bármikor tudod kapcsolgatni.
2: De nem bármikor akarom kapcsolgatni, hanem beállítani, hogy az irodai szoftvereknél ne legyen képernyőfüggöny, minden másnál meg igen.
4: Oké, de amikor iPhone-ozol, akkor is egyszer bekapcsolod a képernyőfüggönyt, és utána az minden.
2: Most ne hozz nekem olyan ellenpéldát, ahol ez még nincs meg. Remélem ott is egyszer megoldják, de a telefon az egy sokkal személyesebb dolog, mint egy számítógép.
4: Hozhatnám neked is példának, ott is ugyanígy volt mindig, hogy globálisan kapcsolgatod a képernyőfüggönyt. Tehát Jaws-nál most ezt nem tudom, hogy van, sajnos.
2: Oké, de hogyha van előtted két pékség, most nagyjából ezt hozod. A baloldali pékségnél ócska a kifli, a jobb oldaladon lévő pékségnél meg jó, akkor ennyi erővel a jobb oldaladon lévő pékség is gyártson ócska kiflit?
4: Szerintem megszokás kérdése.
3: Hogyha van egy Excel, amit meg akarsz mutatni valakinek, képernyőfüggönyt kikapcsolod, megnézi, közben te bezárod, a képernyőfüggöny visszakapcsol, elfelejted, hogy az Excel-t kikapcsolva hagytad, aztán kinyitsz egy másik tálazott valamikor, amit nem akarsz mutatni senkinek, de a képernyőfüggöny mégis kikapcsol, mert korábban kikapcsoltad.
2: Lehet, hogy én vagyok a hülye, de nincsenek titkos Excel-eim.
3: Hát ez már a te magánügyed, hogy vannak-e, attól még másnak lehetnek.
2: Na de az is az én magánügyem, hogy erre figyeljek.
3: De sokkal egyszerűbb arra figyelni, hogy a képernyő függőbb mindig a te billentyűleütésedre változik. Nem profillal, nem mi egymásra. Én szerintem ezt így a jó.
4: Szerintem is.
2: Szerintem kár, hogy kivették.
3: Kedves hallgatók.
4: Hát akkor így a fejlesztőknek, hogy ezt tegyék választhatóvá.
3: Lehetne, igen, tehát az működik, lehetne, hogy választható, hogy hogy működjön. Azzal kiegyezhetünk.
2: Oké, ezzel kiegyezünk, hogy lehessen akkor, hogy globálisan mindig vagy profilokhoz kötődő legyen. De ezt is én hadd döntsem már el.
3: Figyelj.
2: Ti mondjátok mindig, hogy milyen ócska ez és ez a szoftver, meg már nem lehet a frissítéseket elhalasztani, meg tudom, most újra el lehet, zárójel, de hogy helyettünk döntenek. Tessék, most itt van, helyettetek döntenek, és ti ennek éljen eztek.
3: De pont akkor dönt helyettem, hogyha egyszer egy bizonyos, de több a hiba lehetőség, az én saját hibázásom.
2: De azt te állítottad be, nem helyetted dönt, te paraméterezted. Hát társd már magadat annyira alkalmasnak, hogy paraméterezni tudsz egy ilyet.
3: Nem veszem észre a paraméter változását, mert nem látom a képernyőt, mások meg igen.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, a képernyő elsötétítésnek van hangja.
3: Hát van egy ilyen kis fittyenés.
2: Tehát arra is tudsz figyelni.
3: Nem, kedves hallgatók, ebben nem egyezünk.
4: A felhasználói szokások. Én ha egyszer kikapcsolom, akkor azt nyilván
3: tudottan így is szeretném tartani. Írják meg a véleményüket. Ez egy tök jó téma egyébként.
4: gaphatrabatkok@gmail.com.
2: Álljanak mellém. Na, milyen újdonságok vannak még, amennyiben vannak? Drága.
3: Ami fontos még, ez már inkább meg kompatibilitás, mint újdonság. A bővítmények kapcsán. Vannak még változások. Nagyon sok bővítmény nem kompatibilis a 2026.1-es verzióval. Nagyon sok bővítmény frissült is már, de még nem mindegyik. Fontos, hogy egy jó ideje már, és ez még tök jó változtatás volt annak idején, hogy a nem kompatibilis bővítményeket is engedélyezni lehet. Tehát ott van menüben, hogy engedélyezés a kompatibilitási problémák ellenére. És most is vannak olyan bővítmények, amik...
2: Itt vannak ilyenkor... kockázatok, azért ezt mondjuk el,
3: igen,
2: hogy ez saját felelőssége.
3: Hibára futhat, meg instabilá teheti az egész MVD-t, most is ez történhet. De most sokkal több bővítmény vált inkompatibilissá, még akkor is, hogyha engedélyezzük. Ez nem jelent tényleg helyes, vagy egyáltalán bármilyen működést nem jelent. Úgyhogy nagyon fontos, hogy nézzük át a bővítményeinket, erre a frissítés figyelmeztet egyébként, amikor az MVD-t frissíteni akarjuk, akkor jön a figyelmeztető ablak, hogy ezek a bővítmények nem kompatibilisek. Nézzük át őket, és érdemes lehet várni a frissítésre, most a bővítménykezelőbe érkezik, vagy hát az kezeli a frissítéseket. Tehát nem muszáj átváltani ilyen hamar a 26.1-es verzióra, meg lehet várni, amíg a bővítmények frissülnek, és akkor már biztonságosan átválthatunk az új verzára.
2: Azt azért megjegyezném, hogy szerintem az MVD a bővítménykezelője fantasztikus lett. Én ezt nagyon szeretem.
3: Baromi jó, nagyon jó, hogy mondod, mert a bővítménykezelőben is történt némi változás, hogyha az adott bővítménynek van ilyen úgynevezett hát changes, újdonságok része, a changelog, akkor meg lehet nézni telepítés előtt. Tehát, hogy mik az újdonságok. Ezt korábban nem lehetett megnézni. Max a súgóját, de lehet, hogy még az se. Mindegy, szóval ezt most már meg lehet nézni, és ez jó, lehet tudjuk dönteni, hogy frissítünk-e.
2: Igen, csak erről meg az jut eszembe, hogy annó azt mondták talán az App Store-ban, hogy a fejlesztőknek kötelező lesz a changelogot frissíteni, és nem mindig ugyanazt kiírni, és ezt ide is beleírni az újdonságokat, és ezt kezelni. Ahhoz képest azt látom, hogy minden nagy és kis alkalmazás fejlesztő ezt magasról.
3: Hát... persze, ki lehet mindent kerülni. Itt csak garancia arra, hogy amit látok a changelogban, az a legfrissebb verzióra vonatkozik.
2: Hát a opció. YouTube-nak a több cicás videó, az már szerintem legalább 5-6 éves. Semmi fejlesztés.
3: Benne van a changelog, vagy több cicás videó van?
2: Igen, igen, hogy új fejlesztések, még mit tudom, és több cicás videó. Igen.
3: Atya világ, ezt soha nem is néztem.
4: Meg folyamatosan az van, hogy jobbá teszik az alkalmazást folyamatosan.
3: Látom.
2: Mindig tölts el a legfrissebb. Igen.
3: Egyre jobbá.
2: És ezek vannak már ilyen 6-10 éve, és senki nem ír oda semmit. És az App Store pont ennek megelőzésére egyszer volt egy ilyen ajánlás vagy figyelmeztetés a fejlesztők számára, hogy aki ezt nem frissít és nem kezeli, annak az alkalmazása eltűnik az App Store-ból. Nem tűnt el. Semmi változás nem történt. Csókolom.
3: Igen, itt mondjuk nem is ígér semmit az emberi ügyvédi kezelője, se a fejlesztője, csak az, hogy megtekinthető, az, hogy milyen információk szerepelnek.
2: Világos, azt... nem is erre akartam utalni, csak inkább arra, hogy ez mennyire hasznos, vagy nem, hát, nem biztos,
3: ja,
2: hogy...
3: ez is.
2: Tehát papíron jól néz ki, meg tök jó, hogy megnézhetjük, csak ki lesz-e töltve, erre próbáltam célolni.
3: Hát ezt mindenki meg tudja nézni a kedvenc bővítményeinél.
2: Ma úgy látszik, ilyen keket vagyok.
3: Elképzelhető. Úgyhogy menjünk is, mert eleget kekeckedtél ma már.
2: Máté, részedről is mehetünk?
4: Mehetünk, igen.
3: Na, tessék, elege van belőled, neki is.
2: Kedves hallgatók, amennyiben önöknek is elege van belőlem, akkor elmondom, hogy jövő héten jövünk, most pedig elbúcsúzik önöktől az az ember, akinek a prompt kapcsán az jut eszébe ezentúl, hogy parancs, nem pedig, hogy kérés, Rauch Róbert!
3: Én eszembe jut a prompt kapcsán a parancs, meg mi egymás, az is eszembe jut, mert annyi minden van. Kérdés felhatók, búcsúzik önöktől az az ember, aki hozzám hasonlóan módszeresen megőrzi a régi telepítő programokat, ki tudja, hogy mire lesz jó címszó alatt, és valamire mindig jó, mint ő maga, Szakács Máté.
4: Valamire.
2: Az R betű például erre jó.
4: És búcsúzik önöktől az örök, kekeszkedő, értetlen Bojtor Zoltán.
2: Tökre igazam van, milyen kekeckedő, milyen értetlen. Hát ne haragudjatok már, eddig amellett érveltetek, hogy mindennek legyen kapcsolója, meg minden legyen paraméterezhető.
4: Mert hát nem értelek.
2: Mert ti akarjátok állítgatni, most meg megszüntetnek egy beállítást, és akkor ti ennek tapsoltok, ne ennyetek a fenébe.
3: Jó, még ezt a műsornak, és mi erről fogunk beszélgetni itt még itt a
4: gépfaszcsapatkukat.
2: Nem fogok veletek beszélgetni.
4: Írjanak, kedves hallgatók, tegyék helyére Zolit, gephaszcsapatkukac.gmail.com.
3: Vagy minket. Igen.
2: Tegyék helyre akár ezeket, hát komolyan mondom, hát eddig mást mondtak. Legyen jó hétvégéjük, legyen kellemes a hetük, és igenis, hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi, meg pápá, meg viszont hallása, meg minden. Komolyan
4: szevasztok
2: mondom.
4: Szevasztok.
2: Szevasztok.
4: Hello.
2: Viszont hallásra, hello.
1: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
0: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Hó! Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
6: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
7: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
9: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
10: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
9: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
10: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
9: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
10: A jövedelemadó nevű.
9: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
11: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
12: Tudomány ma.
13: A tudomány mai állása.
12: A tudomány mai állása.
14: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
15: Műsorajánló. Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
16: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
17: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
18: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
19: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
20: Nem bírod már elviselni.
21: Always look on the bright side of life.
22: A régi ismerős dallam új köntösben.
23: Nézd az élet jó oldalát.
22: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
24: Nekem ez így jó.
22: 15 órától. Sárga Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
25: Műsorajánlót hallottak.
26: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
27: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
28: A tudomány mai állása.
27: Jó szórakozást!
11: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk, többek között arról, hogy 8500 robotot, köztük 5000 robotkutyát indít el Kína a villanyoszlopokra, hogy miről van szó egészen pontosan, ki fog derülni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, ez is egy érdekes téma, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna. Annyit elárulok előre, hogy egy vérnyomás csökkentőben találták meg azt a hatóanyagot, amit egyébként nagyon régóta keresnek a kutatók. Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére csökkenhet, hú de érdekes, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy a kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, Ami még aktualitás volt az elmúlt időszakban, hogy május 8-án 100. életévét töltötte be David Attenborough, a brit természetfilmes és természettudós. Ebből az alkalomból azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen technológiai forradalmat vezényelt le, többet is. David Attenborough a 70 éves televíziós természetfilmes munkássága során, de mindenek előtt egy szintén érdekes témával indítunk. A mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt, ezt azért jó tudni. Lássuk, hogy miről van szó. Az automatizált tartalomgyártás robbanásszerű növekedése alapjaiban változtathatja meg a podcastek ökoszisztémáját, írja az sg.hu. A platformok és a hirdetők nehéz helyzetben vannak, a minőség és a hitelesség kérdése is egyre fontosabbá válik. De csak hogy értsük, és bizonyos számokat is megtudjunk mindezzel kapcsolatban, 8 hónappal ezelőtt létrejött egy új podcast startup, amely nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készít mesterséges intelligenciával. Az iparági megfigyelők gúnyolták a cég erőfeszítéseit, miközben a cég alapítója közölte, hogy mindenki csak azért van felháborodva, mert pontosan tudja, hogy ez a jövő. Ezek után a cég új adatokat osztott meg, miszerint a vállalatnak ma már több mint 10 000 aktív műsora van, és több mint 2500-at készítettek az előző 3 hétben. A csapat egyébként 48 óra alatt például 877 új műsort tett közzé legutóbb. De hogy értsük, hogy milyen podcastekről is van szó, például az Amazon elindított egy funkciót, amely egyfajta podcastként magyaráz el egy terméket, két műsorvezető beszélgetésével és a felhasználók kérdéseinek megválaszolásával, vagy ott van Adam Levy, aki egy Epstein aktákon alapuló mesterséges intelligencia generálta podcasttel ért el sikert, majd új céget indított, hogy folytassa ezt az irányt, tervei szerint havonta 120 epizódot készít, amelyeket napi írott tartalom egészít ki. A helyzet még bonyolultabbá válik, amikor a pénzről van szó. Ezek közül a podcastek közül ugyanis sok, legalább egy olyan ingyenes szolgáltatáson fut, amely 0 belépési korláttal engedi be a műsorokat a hirdetési piac térbe, ami azt jelenti, hogy ezek a műsorok és a tárhely szolgáltató minden egyes hallgatás vagy letöltés után bevételhez jutnak. Egyébként valószínű, mondják a szakértők, hogy ezek közül, a több ezer műsor közül a legtöbb nem ér el nagy közönséget, összességében azonban a hallgatók és a bevételek összeadódhatnak. A kérdés az, hogy a hirdetők hajlandók-e társulni mesterséges intelligencia által generált tartalommal. A szektor szereplői szerint ez egy fontos szakmai kérdés lesz a jövőben.
27: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, adta hírül a Covid, miután a holland Hondius óceán járóhajó utasai közül már hárman meghaltak azt követően, hogy megjelent a fedélzeten a hantavírus. Egy nemzetközi kutatócsoport olyasmire készül, amit még egyetlen nyugati laboratóriumnak sem sikerült elérnie, hatékony védőoltást fejleszteni a fertőzés ellen. A projekt hármas együttműködésben valósul meg, egy bristoli startup fogott össze a hantavírus elleni antigént kifejlesztő texasi céggel és a vakcinákat előállító dél-afrikai céggel, tehát így néz ki az együttműködés. Bár a projekt már több mint két évvel ezelőtt, 2024. januárjában elindult, a most kitört hajójárvány sürgősebbé tette az erőfeszítéseket. Az Egészségügyi Világszervezet szerint jelenleg egyébként sem engedélyezett antivirális kezelés, sem vakcina nem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg lehet kezelni, a légzőszervi, szív- és veseszövődmények ellen küzdve. A kórokozó az úgynevezett andoki vírus, amely elsősorban Dél-Amerikában honos, és ez az egyetlen az ismert hantavírus fajok között, amely bár rendkívül ritka esetben, de emberről emberre is terjedhet. Az elsősorban rákcsálók által hordozott és terjesztett hantavírus globálisan ritka kórokozónak számít, becslések szerint évi néhány tízezer fertőzés történhet, nagyrészt Ázsiában és Európában. Egyébként, de az itt terjedő vírusfajoknak viszonylag alacsony a halálozási rátájuk, és elsősorban vérzéses lázat vagy veseelégtelenséget okozhatnak. Ezzel szemben az amerikai kontinensen terjedő formái súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhatnak, amelynek halálozási aránya az 50%-ot is elérheti. No, de lássuk, hogy hogyan áll a hantavírus elleni vakcina fejlesztés. Magának a vakcinának a fejlesztésének a kulcsa egy úgynevezett enszilikálásnak nevezett forradalmi eljárás, amelyen már több mint 15 éve dolgoznak. A módszer lényege, hogy a vakcina aktív fehérjéjét szilícium-dioxid héjba zárják, vagyis gyakorlatilag egy mikroszkópikus homokszemcsébe foglalják, amitől az oltóanyag szobahőmérsékleten, sőt, akár 100 fokos melegben is stabil marad, és hűtés nélkül akár 3 évig is eltartható. Ez különösen fontos a hantavírushoz hasonló fertőzések esetén, amelyek jellemzően olyan távoli, vidéki területeken jelennek meg, ahol a hűtőlánc fenntartása nehézkes vagy lehetetlen. Becslések szerint jelenleg a vakcinák közel fele megsemmisül szállítás és tárolás közben, a hűtés pedig akár 80%-kal is megdrágíthatja az előállítási költségeket, így az enszilikálás mindkét problémát orvosolhatja, és akár a vakcinák drónnal történő kiszállítását is lehetővé teszi. Miközben a hantavírus elleni vakcina egyelőre fejlesztés alatt áll, a jelenlegi járvány rámutatott, hogy mekkora űr tátong a globális járványügyi felkészültségben ezen a területen. A világon kizárólag egyébként Dél-Koreában és Kínában léteznek engedélyezett hantavírus vakcinák, ezek azonban más fajokat céloznak, és az andoki vírus ellen nem hatékonyak. Hamarosan újabb témával folytatjuk, ha már arról volt szó, hogy mennyire gyorsan érkezik el a hantavírus elleni védőoltás, akkor most nézzük meg, hogy mennyivel gyorsabban juthatunk el a Marshoz egy másik útvonalon, ugyanis találtak egy gyorsabb utat a Marshoz kutatók, a korábban kalkulált menetidő állítólag a felére is lecsökkenhet. Hamarosan mondom, hogy miről van szó.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elképesztő, de találtak a kutatók egy gyorsabb utat a Marshoz. A korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Ezt adták tudtára a világnak egy egészen friss tanulmányban, amely szerint az aszteroida pályák geometriájából merített ötletek révén akár egy éven belül is teljesíthető lenne egy oda-vissza út a Marsra, adta hírül a Portfólió tudományos rovata. Ez a megoldás nagyjából a felére csökkentené, tehát a jelenlegi tervekben kalkulált körülbelül 14 és 20 hónap közötti időszakot az oda-vissza menetidőre, amely a jövőbeli emberes küldetések egyik legnehezebb pontját jelenti. A jelenlegi forgatókönyvek alapján a Mars elérése 7, illetve 10 hónapot vesz igénybe, mivel a Föld és a Mars csak 26 havonta kerül olyan kedvező helyzetbe, amely lehetővé teszi az üzemanyagtakarékos bolygók közi utazást, az űrhajósoknak meg kellene várniuk a következő indítási ablakot. Emiatt egy teljes küldetés közel 3 évig tartana. Az idén áprilisban megjelent kutatás szerint azonban létezhetnek ennél lényegesen gyorsabb útvonalak is. A brazíliai Észak-Rio de Janeiro-i Állami Egyetem kozmológusa 2015-ben földközeli aszteroidák tanulmányozása közben jutott egyébként arra a felismerésre, hogy mindez lehetséges volna. A 2001 CA21 jelű kisbolygó korai, még pontatlan pálya adatai azt sugallták, hogy az égitest olyan ritka útvonalat követ, amely metszi mind a Föld, mind pedig a Mars pályáját. Bár a későbbi mérések pontosították az aszteroida valós útját, a kezdeti geometria értékes támpontokat kínált az úgynevezett ultragyors bolygóközi útvonalak tervezéséhez. A kutató a két térbeli pont közötti lehetséges pályákat meghatározó úgynevezett Lambert módszert alkalmazta. Ennek során a vizsgálatot az aszteroida pálya hajlásának mintegy 5 fokos sávjára szűkítette, és így elemezte a 2027-es, 29-es és 31-es Mars szembenállásokat. Számításai szerint a közeljövő technológiájával egyedül a 2031-es indítási ablak kínál reális lehetőséget egy ilyen gyors utazásra. Ebben az időszakban a Föld és a Mars között egy oda-vissza küldetés mindössze 153 nap lenne, vagyis nagyjából 5 hónap alatt teljesíthető lenne a táv. A kutató azt is kiszámolta, hogy az űrhajó 2031. április 20-án indulhatna a Földről, és 33 nap alatt el is érni a Marsot ezen az útvonalon keresztül. A legénység körülbelül 30 napot tölthetne a Mars felszínén, majd a jármű június 22-én

0: amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag a kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Hogy miben rejlik a felfedezés nagyszerűsége, hamarosan elmondom.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, az úgynevezett kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Az emberiség számára egyébként egyre nagyobb gondot jelentenek azok a baktériumok, amelyek már képesek ellenállni a legerősebb antibiotikumoknak is, így pedig már életveszélyes fertőzést is okozhatnak. A leküzdésükre tehát most egy nem várt helyről érkezhet a segítség, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként az egyik texasi egyetem tudósai jutottak mindenre. A kutatócsoport szerint ez a baktérium nem reagál a meticillin kezelése, ezért MRSA néven is ismert a kórokozó. A laboratóriumi és állatkísérletek során a gyógyszer károsította a baktérium sejthártyáját, ami megzavarta a sejtek működését, és végül elpusztította a baktériumot. A kutatócsoport szerint a kandezartán szilexecil az egyik legizgalmasabb hatóanyag, amit az utóbbi években az MRSA kapcsán találtak. A baktérium legyőzése kulcsfontosságú az egészségügy számára, hiszen 2019-ben mintegy 1,27 millió halálesetért volt felelős világszerte. A tudósok képalkotó technológiák segítségével is vizsgálták, hogy miként hat az MRSA-ra. A kandezartán szilexecil azt találták, hogy a hatóanyag a baktérium sejtmembránjához tapad, majd megbontja azt, ami végül a baktérium elpusztulásához vezetett. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer lyukakat ütött a baktérium membránján, amelyeken keresztül a sejt belső részei egyszerűen kiszivárogtak. A kutatók remélik, hogy a jövőben embereknél is megvizsgálhatják ezt a bizonyos baktériumölő hatást. Azt is mondhatnám, hogy maradunk az orvostudománynál, ugyanis az életünk megmentéséről lesz szó még a következő percekben egy másik hír kapcsán, de tulajdonképpen már a technológia világában fogunk járni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, adta hírül az Origo tudományos rovata. Az OpenAI bevezet egy új funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-t használók vészhelyzeti kapcsolatfelvétel céljából kijelöljenek egy megbízható felnőttet. Arról van szó, hogy amennyiben a chatbot aggasztó, önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos üzeneteket észlel, akkor a chat üzenetek belső átvizsgálását követően a cég moderátorai riaszthatják a vészkontaktot. A vészkontakt nem nézheti meg a gyanús csevegéseket, de beszélgetés indító tanácsokkal ellátja az OpenAI, hogy miként próbálja megnyílásra sarkalni a gyanús üzeneteket írt rokont vagy barátot. Az ötlet hátterében jogi és társadalmi nyomás áll, ugyanis az OpenAI ellen több haláleset kapcsán indítottak már pert. Ezekben a hozzátartozók azt állítják, hogy a ChatGPT nem megfelelően reagált a felhasználók lelki válságára, sőt, egyes esetekben ösztönözte is őket az önkárosításra. Ezt a funkciót várhatóan néhány héten belül aktiválja majd az OpenAI, de első körben csak pár országban, többek között Dél-Koreában élesítik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Május 8-án 100 éves lett David Attenborough, aki minden bizonnyal a világ legismertebb és legnagyobb hatású természetfilmese. Egy ideje már a Föld élő lelki ismerete is, hiszen próbálja felhívni a figyelmet a klímaváltozás és a természetpusztítás visszafordíthatatlan következményeire. A háromszoros Prime Time Emmy-díjas angol természettudós és dokumentumfilmes, aki 1926-ban látta meg a napvilágot Londonban. Elképesztő 100 év, és David Attenborough még mindig nagyon aktív, kiáll a kamera elé, és bátran elmondja a véleményét lényegében bármiről, még mindig forgat, és valószínűleg nagyon sok mindent el lehetne mesélni az élet útjáról, de vizsgáljuk azt meg most abból a szempontból, hogy hányféle technológiai forradalmat vezényelt le a 100 éves Sir David Attenborough, ezt se felejtsük el. A természettudós életének nagy részét esőerdőkben kamerák előtt suttogva töltötte el, ezzel páratlan életművet épített fel a televíziós természettudomány dokumentum műfajban, és nevéhez számos technológiai innováció kötődik. Például ikonikus sorozataiban, például a Bolygónk című sorozatban számos olyan technológiai innovációt használt, amelyek akkor példanélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak. Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások, vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök. Aztán például a 2006-ban bemutatott Bolygónk a Föld című sorozata az első, teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, amely végül óriási globális sikert aratott. Ennek egy jelenete azt mutatja, amikor helikopterrel és egy speciális több százezer dollárba kerülő kamera stabilizáló rendszerrel készül a felvétel. Ez akkoriban teljesen korszakos alkotó megoldásnak számított a maga műfajában, és két évtizeddel a készítését követően a drónkorszakban is lélegzet elállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét. Attenborough emellett a VR technológia jelentőségét is hamar felismerte, és tábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra. Aztán a közösségi médiát meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt 1 millió követője lett, ezzel Jennifer Aniston korábbi rekordját is megdöntötte. A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van, hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake videókkal, amelyeket Attenborough narrál, de a mesterséges intelligencia kutatásban is szerepe van, méghozzá az AI modellek intonációjának kialakítása során. David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja egyébként Végvári Tamás volt, aki Harrison Fordnak és Robert De Niro-nak is kölcsönözte a hangját. De ez csak úgy mellékesen egy információ, természetesen nem ez a legfontosabb David Attenborough-t illetően, egy biztos, a televíziózás történetének egyik leghitelesebb embere, 7 évtizeden narrálja a Föld bolygónkat, és tanít minket arra, hogy tiszteljük, óvjuk a Földet, hiszen csak egy van belőle.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
4: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul is, az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva, csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont.
5: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
6: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió.
6: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó, vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
10: Hobby Rádió, a hangadó.
6: Kattints ránk!
3: hogy ránk kattanhass.
10: Műsorajánló.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
12: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap léptől.
10: Műsorajánlót hallotta.
6: Hobby Rádió.
13: Szivárvány.
14: Orbán Zoltán.
15: És a vendég
14: Mari Zsuzsi.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Zsuzsi.
1: Körülbelül 2 óra hosszáig tartott, még végre ideértem erre a kellemes helyre.
0: Mama, hány éves a mama?
1: Most ünnepeltük, nekem a most ugye bár, hogy száll az idő, olyan, mintha most lenne. 2008-ban volt a mama 40 éves, 1968. augusztus 20-án nyertem meg a Táncdal Fesztivál Dobos Attila, Szenes Iván mama című dalával, amelyből egy hét alatt 100 000 kis lemez kelt el, ami ugye annyit jelent, hogy aranylemezes is vagyok, aminek én nagyon örülök. A mai napig nem tudom megunni ezt a dalt, de a többit sem, és ugyanúgy izgulok minden előadás előtt. Ja Istenem, csak el ne felejtsem a szöveget, pedig hát nem, egy millió
0: szere. El lehet ezt felejteni.
1: Néha a művészek azt mesélik, hogy rutinból is lehet énekelni, és ez bizony, az már veszélyes. Nem szabad. Mindig ott kell lenni, mintha életemben először, tehát mintha premier lenne, úgy kell előadni a dalokat. És akkor megvan az adrenalin, tudod, ami nálam is nagyon fontos.
2: Szivárvány Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Világjáró.
8: A Hobbi Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től a Hobbi Rádióban.
9: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
10: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
12: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
13: Csak itt a Hobbi Rádióban.

0: szivárvány.
1: Van valami hókusz-pókusz, mielőtt a színpadra lépsz?
2: Van. Körülbelül negyed órával a fellépésem előtt, tehát mielőtt bemondják a nevem, hozzám szólni nem lehet. És járok leföl az öltözőben, vagy éppen ha szabadtéren, akkor ahol lehet, és egyfolytában tiszta ideg vagyok. Tehát a barátnőm, aki egyben a segítségem is, és a menedzserem, mindig azt mondja, hogy messze kell, hogy tartsa tőlem az embereket, mert látja rajtam, hogy egy szó is robbanok. Ez kell ahhoz, hogy megfelelő hangulatba kerüljek, és akkor aztán, amikor bemondják a nevem, fölrobbanok a színpadra, és ott is fölrobbanok, és robbantom a közönséget.
1: Az alatt a negyed óra alatt a szöveget memorizálod, a dallamot, vagy az, hogy melyik szám után mi következik?
2: Ezt, mert tulajdonképp minden egyes előadáson más a sorrend. Tehát én ott szimatolom ki a színpadon, hogy vajon itt most egy lassú dal kell majd a közönségnek, vagy több a fiatal, tehát inkább pörögjek. Ha hosszabb egy műsor, akkor hogyan osszam be, hiszen hát levegővel is kell bírni. Ugye köztudott, hogy én nagyon szeretek táncolni, és úgy kell csinálnom, hogy 2-3 gyors dal után egy lassúnak muszáj, hogy benne legyen a programomban, hogy utána megint bírjam a gyors számokat.
1: Megvan az antré, ami mindig az első szám.
2: Igen, ez a mama.
1: Tényleg? Mindig bármikor, nem ezzel fejezed be?
2: Nem, mamával kezdem, amikor aztán az van, hogy vissza, és olyan helyeken, ahol közel vannak hozzám az emberek, és megkérdezem, hogy nos, akkor az egész repertoárból melyik dal az, amit szívesen hallgatnátok még egyszer, és akkor nagyon gyakran előfordul, hogy a mama című dal kérik, és akkor mondtam, hát ugye elkéstünk, ugye? Miután én ezzel kezdtem. Hol volt eddig? Ez akkor nevet mindenki, de szívesen éneklem akkor az utoljára is. De a mama az, amikor én mielőtt megszólalok, megszólal a mama.
0: Szivárvány.
3: Hobbi Rádió.

0: Annyit elárulhatok, hogy mind a ketten szegediek vagyunk.
1: Szegediek vagyunk, igen, amire igen, nagyon büszke is
0: igen,
1: vagyok.
0: Én is. Én tudom, hogy már ott a gimnáziumban, a Ságváriban mondták, hogy a Mari Zsuzsi az nagyon jól énekel, de hogy robbantál be egy pillanat alatt a zenei világba?
1: De aranyos vagy, honnan tudom?
0: Oda jártam.
1: Én nagyon kemény volt. Szegeden tudom, a Radnótival jártál. Szerencséd volt. Kemény idők voltak azok, mert akkor még nem volt szabad 18 éven alul, este 22 óra után bárhol is megjelenni, nem az, hogy még énekelni. És az akkori igazgatóm, Juhász Antal igazgató úr nagyon-nagyon haragudott rám, hogy én tulajdonképp 14 éves koromban már színpadon voltam. Volt ott egy, nem jazz, hanem inkább, hát olyan kis zenekarral kezdtem el, D plusz C, Dixieland együttes, nem volt azért annyira kicsi, nagyon nagyok voltak, mint művészek, és I'm Sorry-t énekeltem Brenda Lee-től életemben először, fonetikusan leírva a szöveg, ugye, örültem, hogy ezt is megtudtam, mert akkor még a rádiót kagylóztuk, és persze, hogy ez fülébe jutott az igazgatónak, meg lettem fenyítve, hogy amennyiben ugye nem hagyom abba az éneklést, akkor kereshetek másik gimnáziumot. És én mondtam, miután nagyon jó tanuló voltam, hogy szerintem semmi akadálya, bármelyik gimnázium szívesen vesz, és édesanyám is ugye nagyon mellettem állt, de azt mondta, rendben van, kitűnő tanuló leszel végig, akkor csinálhatod, és a mama megy, mint gárdadám veled, akkor rendben van. Szóval egy nagyon stresszes 4 éven volt, mindenki mit tudra jelentkeztem, te is tudod, hogy van városi, megyei, országos. Aztán végül megnyertem a Salgótarjáni Amatőr Tánzzal Fesztivál női énekesi első díját. Ott összejöttem a Wanderers együttessel, akik szintén nyertek. És akkor érettségi után másnap fogtam a kis bőröndömet, és föl a vonatra, és itt van előttem a világ, mert Budapest a világ közepe, és csak onnan lehet tovább jutni. És akkor 2 hétig ott laktam az egyik zenekari tagnál, a szüleivel együtt persze, és utána kerestem munkát, mert muszáj volt. Medikor műveknél dolgoztam majd 1,5 évig, hajnalban keltem, délután próba a zenekarral. Úgyhogy nagyon-nagyon keményen megdolgoztam azért, hogy végre eljussak az Oriba, ahol letehettem a működési engedélyhez szükséges
0: vizsgát. Mert hogy anélkül nem lehetett
1: anélkül fellépni. Nem, úgyhogy ma is megvan, kitűnőre vizsgáztam, aminek nagyon-nagyon örültem, és még ma is nagyon szeretem ezt a kis emléket. Sokat köszönhettem első férjemnek, Dobos Attilának, és napersze Szenes Ivánnak, a királynak, aki rengeteg gyönyörű dalszöveget írt, de Esnagy István sem szabad elfelejtenem, aki Pályer öcsivel együtt hihetetlen sok slágert írt. Csak sajnos én ugye abból kivoltam rekeszve, hát hiszen a férjem volt a zeneszerzőm. De most
0: házi zeneszerző
1: volt. Igen, igen, de akkor tudod, emlékszel, nem voltam ez divatban, hogy a kedvesemnek írjak dalt. Ezt titokban kellett tartanunk, hogy mi férj és feleség vagyunk. És úgy szerzett nekem még dalokat. És olyan sok jó dalt írt másoknak is, hogyha azt mind én énekelhettem volna, akkor hú, még sokkal több jó számom lett volna, de nem volt szabad. Ma már nyugodtan írhat az ember, sőt, önmagának. Ó, akkor meg még jobb.
2: Szivárvány. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Tegnapon, mikor nyuszikának semmi jobb dolga nem akar, elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
4: Figyú, tényleg te vagy az állatok király?

0: lábán ücsörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcs bagó. A bácsi mitől ilyen nagy fejű?

0: Szóval ma maradjunk egy pillanatra még ennél a számnál. Te kaptad ezt a számot, vagy direkt neked írták? Volt ez?
1: Direkt. Nekem írta Attila és Iván.
0: Attilával... Akkor már felesége voltál?
1: Nem, akkor még nem.
0: Akkor még csak...
1: Nem, 68 végén házasodtunk össze decemberben, és a fesztivál ugye 20-án volt, de már együtt éltünk 67 végétől, és éppen az akkori Csehszlovákiában voltunk, az Alacsony Tátrában egy kicsit egy hétre pihenni, télen ugye, imádtam, ott öleltem meg életemben először és utoljára egy fát, síelni tanultam, és azóta a kezemben tartom a fát, ennyi a síelésemről, és ott egy éjszaka Attila a bárban pötyörgött ott a zongorán, ütögetett ezt, azt, amazt, és hirtelen megjött, szóval valami ihletet kaphatott, mert reggel fölrázott engem, és azt mondja, gyere le, megvan a dal, megvan, ezzel indulunk a fesztiválon. És akkor lejátszotta nekem a mamát, hát nekem nagyon tetszett, már rohantunk haza, Szenes Ivánhoz előadtuk neki, csak la-la-la-la-la-la, és így tovább. Nem telt bele, szerintem egy negyed óra már mondta az Iván, hogy mama, ez az. Nagyon hamar megvolt. Egyetlen nehézség az volt, hogy én teljesen ismeretlen voltam így még a szakmában, és tudod, volt egy bizonyos csoport, akiknek mindig indulni kellett, és esetleg megengedtek egy-két új énekest. Beengedtek ebbe a csapatba, és képzeld, hogy nem akarták nekem adni azt a dalt. Ugye ez hihetetlen nehéz volt, az Iván és az Attila azt mondták, hogy amennyiben nem nekem adják, akkor visszavonják ezt a dalt. Mert mindenkinek tetszett, de azt mondták, hogy ezt nem. Én énekeljek mást, kaptam volna egy valami borzasztó dalt, amit nem tudom, már elfelejtettem, hogy mi volt. Lényeg az, hogy nem volt egyszerű, de nagyszerű volt, és mi sem igazolja ezt jobban, mint hogy még ma is óriási sikerrel éneklem a kicsiktől a nagyokig. Szóval egy generációt áthidaló valaki lett belőlem.
2: Szivárvány. Hobby rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Szóval lementél az Attilához, vagy felmentél hozzá?
1: Igen, le is, meg fel is, amiről most beszélni szeretnék csak egy mondatban. Én azon énekesek közé tartozom, akik, ha valaha egy sláger nagyon-nagyon tombolt, és az emberek imádták, és egy idő után már nem hallani róla, akkor elkezdek helyesebben utána menni, nyomozni, hogy miért nem. És rátaláltam egy dalra, ami nekem nagyon tetszik. Átdolgoztuk Kaszás Tiborral és Pályer Andrással, és S. Nagy István beleegyezésével éneklem azóta is, ha kell, nagyon szeretem, a Felmegyek hozzád című Popi Géza dal.
2: Felmegyek hozzád.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: szivárvány.
1: Szóval felmegyünk hozzád.
2: De jó voltam már megint. Nekem nagyon tetszik ez a dal.
1: Szoktad magad hallgatni?
2: Nem szívesen. Mostanában van egy olyan szokásom, hogy megnézem az előadásokat, amelyek felvételről mennek a tévében, de magam visszahallgatni már csak egy tökéletes stúdió munka után, de akkor is egy kis idő eltelik, amíg ráveszem magam arra, hogy magam hallgassam, mert borzasztóan maximalista vagyok, és ha valami hibát találok, akkor bennem a világ dől össze. Úgyhogy egy idő eltelik, és utána ugye ahhoz, hogy előadjam a közönség előtt, érni kell a dalnak bennem, ami annyit jelent, hogy akkor 7 nappal lát éve megy a rádióban, megy az autóban, mindenütt, és néha 3-4 óra hosszáig ugyanazt a dalt éneklem a dalommal együtt.
1: De miért? Beénekled magadnak, beéneklem. És akkor már annyira
2: beidegződik.
1: Tudod, mikor...
2: tudod, ez az úgynevezett éjszaka felköltenek is, tudjam, hogy hol kell folytatni.
1: Említetted, hogy szereted, ha jól elkészül egy CD, de azt szokták mondani a zenészek, hogy egy CD-t csak befejezni lehet, illetve abba hagyni és nem befejezni.
2: Ez így van.
1: Mert soha nincs kész. Nincs, te is így érzed? Nincs. De miért?
2: Jaj, borzasztó, nagyon rátapintottál arra, hogy én, amikor így mondasz, hogy visszahallgatom-e magam, vagy szeretem-e, mindig találok, vagy egy enyhén mély, vagy egy kicsit magasabb hangot, amit persze direkt hagyunk benne, hogy ne legyen nagyon mű az a bizonyos dal. Tehát én nagyon apárti vagyok, hogy az emberekkel együtt tudjam énekelni. Tehát egy pici, nem azt mondom, hogy fals, mert az már rossz lenne. Azt nem szabad benne hagyni. De egy kicsit mellé énekel.
1: És lebegés maradhat benne?
2: Úgyhogy egy kicsit följebb csúszom a hanggal, vagy lejjebb, ahogy az emberek is úgy, annak ellenére, hogy fülük azért van. De hogy ne legyen túl tökéletes. Mert nem vagyok operaénekesnő, konzervatóriumban sajnos nem jártam, tehát más élőbben szeretem előadni a dalokat, még egy stúdióban is.
0: Szivárvány.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
4: Kamureklám.
5: Jé, te figyusz, neked hová lett a fülcímpár?
6: Jaj, képzeld, a Dezső tegnap este úgy bevadult, hogy a fogai közé vette a fülbevalómat, és velük együtt leszakította a fülcímpámat is.
7: Mostantól vége a szakadt és begyulladt fülcímpák korának. Itt az új, lenyalható vagy lemaszatolható fülbevaló, a Nyali Maszi Füli. Termékünk nyálhatására olvad, így intim együttlétkor egyetlen szopó mozdulattal, halk cuppanással lenyalhatja azt kedvese füléről, anélkül, hogy leszakadna annak fülcímpája. Új Nyali Maszi Füli. Egy cuppantás a jóból.
8: Akció. Most a szamóca, szőlő, narancs és spenótízen kívül kedvezményes áron áruljuk a kolbász ízű változatot.
4: Amú reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
10: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabályok miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinet tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalmazott. Egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
3: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
7: Nos, adó vagy nem adó, adó.
6: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó kedő.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: Szivárvány. amikor fellépsz, legtöbb esetben nincs zenekar a hátad mögött, az fél playback?
9: Fél playback, így van, és hát sajnos bevezették a magyar televíziókban minden csatornán, hogy tökéletes az tökéletes, tehát legyen akkor teljes playback, ami persze sokkal rizikósabb, szóval sokan azt hiszik, hogy ó, hát fölmegy és tátog, nem így van ez. Aki igazán művész, és aki igazán komolyan veszi, vért izzad mielőtt elvállal egy playback előadást, mert ott úgy kell énekelni, mintha élőben menne az egész, és de még a lélegzetvétel minden is énekelni kell. Csak esetleg a mikrofont kikapcsolják, vagy én nem tudom, hogy milyen dolgokat művelnek.
8: Énekelni szoktál?
9: Én mindig. Mindig énekelek. Én akkor is, hogyha rizikós a dal, persze, hogy egy kicsit keverem én is a playbacket a fél playbackkel, főleg ha 40-50 percet végig énekelni, táncolni. Hát szóval Zsuzsi legyek a talpamon. Hogy
8: ez Zsuzsi jól, vagy, Zsuzsi vagy.
9: Keményen. Akkor bevállalom azt is, hogy playbackről, de egyfolytában énekelek. Hát soha nem tudhatom, hogy milyen technikai balhé történhet a zenével hátul. És akkor leáll a zene, de azért én a mikrofonban végig énekelem a dalt. Olyan helyen is voltunk, ahol hirtelen nem volt áram, akkor én mikrofon nélkül szólóban elénekeltem éppen azt a dalt, amit aktuálisan énekeltem végig, kész, élőben.
8: Szóval, almát eszem.
9: Igen. Fájer, és Nemes Nagy, Huszár Erika, bocsánat. Nagyon hálás vagyok ezért a feldolgozásért. Köszönöm Klementinának is, aki annak idején
8: sláger csinált.
9: Igen, magainak. Köszönöm.

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Zombi rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Yeah,
6: Hobbi Rádió.
7: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Jó nagy szuflád van.
1: Most is majd megfulladtam.
0: Jó dolog feldolgozni másnak a sikereit?
1: Jó. Ugyanis biztosra megyek. Látod, a Hofi Géza dalát feldolgozni, hát ennél csodálatosabb élmény nem volt. Tudtam, hogy ő ebből slágert csinált. Nézd, vagyok olyan jó kritikus, magamhoz meg pláne, őszinte vagyok, hogy jól áll-e ez a dal nekem, belülről jön-e, vagy csak azért csinálom, mert éppen ráérek, nem. Azért csinálom, mert nagyon szeretem is. És van egy pár. Például az előbbi dal is, az Almát eszem, ezt nagyon szerettem mindig. És most is olyan jó, hogy énekelhetem.
0: Ez jó, hogy említetted, hogy neked szeretni kell a dalt, amit előadsz. De mikor szereted meg, az első hallásra, vagy sokat zenélik neked, és játsszák azt a számot?
1: Első hallásra.
0: Tehát első látásra szerelem, és ha nem, akkor azt akkor, el is lehet dobni?
1: Igen. Ez így volt mindig is, és így is maradt szerintem. Most épp aktuális ez a téma, mert egy nagyon jó zeneszerzőnél vagyok most már hosszabb ideje, kis stílusváltás, de erről a végén majd mesélek. Sichel Feri, és nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és mutat nekem egy pár dalt, amit ő szerzett, és nem kell udvariaskodnom, hogyha éppen az a dal nálam, ahogy szokták mondani, nem jön be. Megmondhatom őszintén, hogy nézd, keressünk még, mert ez még nem fogott meg úgy rögtön.
0: Ez nem hangulatfüggő?
1: Nem. Én eleve a stúdióban megyek, a jó hangulatom itt van, az ajtó meg be van csukva. Aha. Minden, ami rossz, az kint marad.
0: Szóval trombitás.
1: Igen, jaj, hát ez is egy nagyon édes dal. Megélte már a 42. születésnapját, ugyanis én 68-ban külön díjként kimehettem Szocsiba, a régi Szovjetunióba, a Nemzetközi Tánzdal Fesztiválra, és ott harmadik díjat nyertem, a mamával szintén, aminek nagyon örültem, és ott hallottam meg ezt a dallamot. Mert ez egy orosz sláger volt.
0: Tényleg?
1: És ezt szoktam néha elmesélni a közönségnek, hogy egy valamit hazaloptam Szovjetunióból, az annó Szovjetunióból, és az nem más, mint egy dallam, ami az agyamban és a szívemben megmaradt. Hazajöttem, ledudoráztam Attilának, elmentünk az Ivánhoz, neki is előadtuk, és ők ketten aztán megszerkesztették és megoldották azt, hogy itt Magyarországon is egy nagy sláger lett, és ezt is még ma is nagyon szeretik az emberek, és én is imádom a trombitást, a pampamot, ahogy én szoktam nevezni.

0: pam, pam. Jaj, de szerettem. És ma is a közönség, ha tehetik, vonatoznak rá. Hát ez nagyon...
1: Tényleg?
0: Na, fölpattannak.

0: Szivárvány.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Zsuzsi.
2: Nálam sokáig ülni a széken nem lehet. Ott valahogy rájuk ragadt, hogy én nagyon szeretek a színpadon is táncolni. Önfeledten szoktam élvezni azt, amit csinálok.
1: Közönség közé mész, ha úgy adódik?
2: Olyan is van, igen. Az a technikától függ, tudod? Mert hogy vannak beállítva a hangszórók, monitor, hogy van, besípol a mikrofon, elég hosszú a zsinór, hogy ülnek, vagy hogy nem ülnek, állnak.
1: Van-e, hogy azt mondod, hogy jöjjön fel, mondjuk kiszúrsz a...
2: Volt ilyen is.
1: Nézek közül valakit, gondolom, egy valami csinos fiút.
2: Rövidlátó vagyok. Csak akkor tudom, hogy csinos, amikor mellettem áll. Jaj, Istenem! Nem, én úgy szoktam, hogyha látom, hogy valaki nagyon mozog már, nem bír magával, akkor mondom, hogy nyugodtan, jöjjön ide mellém, ez általában hölgyek mernek. Csinos fiúk ülnek, mint nem mondom micsoda a fűben, nem mernek jelentkezni, de a nők nagyon bátrak.
1: És akkor mondják, hogy se veled, se nélküled.
2: Például. Imádom ezt a dalt is, és nagyon köszönöm, hogy ez

0: Szivárvány.
1: A rádió vendégem Mari Zsuzsi, és annyi mindenről beszéltünk már a kezdeteknél, majdnem azt mondom, hogy szinte mindent megbeszéltünk, vagy a kezdetekről. És hogy volt a folytatás? Mert hogy te eltűntél az életünkből, meg Magyarországról.
2: Bizony. Nem volt egyszerű, de ahogy az ember, az okos ember mondani szokta, ha nem bántam meg semmit, akkor jól csináltam. Végeredményben nem bántam meg azt sem, hogy a szerelem kivitt a férjemmel, az első férjemmel, Dobos Attilával annak idején 1970. augusztus 17-én Magyarországról, és akkor én
1: tudtad, hogy nem jössz már vissza?
2: Akkor én nem gondolkodtam. Komolyan mondom, ha tudtam volna, hát ugye akkor nem megyek ki az utcára, tudom, hogy a fejemre esik egy tégla. Tehát ha tudtam volna, hogy mi vár rám odakint, akkor nem. Akkor nem mentem volna ki. De na, így hozta a sors. Végül is Németországban maradtunk. Árva szót németül nem beszéltem. Ott derült ki, hogy már 3 hónapos terhes vagyok. Itt hónapokon belül elítéltek bennünket 4,5 év börtönre, disszidálásért. Tehát se oda, se vissza, ez a se-se, a nóta is így mondta. 10 évre el voltunk tiltva a hazajöveteltől, 6 évig a szüleim nem jöhettek, úgyhogy egy hihetetlen nehéz időszak volt. És aztán közben Attilától elváltunk, és Attila bemutatott engem a második férjemnek, Klapka Györgynek, Münchenből felmentünk Düsseldorfba. Nagy lett aztán a szerelem, abból a házasságból is 4 gyermekem született, úgyhogy én egy 6 gyermekes mama lettem, az első kis gyermekemet sajnos még itthon elvesztettem, de ő is a gyerekem, és akkor átálltam arra, hogy nekem ez a feladatom, a színpadi sikereket át kell ültetnem a család sikerbe. Tehát minden gyermekemből lett valaki, és én nagyon boldog házasságot éltem, nagyon sokáig Klapka Gyurival, és egy 28 éves házasság bomlott fel a jó pár évvel ezelőtt, mindegy, még azért ma is szem előtt vagyunk, tehát egy telken élünk, és a gyerekekre való tekintettel azért megpróbálunk, de szerintem sikerül is teljesen normálisan kijönni egymással. De ott kint nem énekeltem. És itt van az, amire kérdeztél egy pár perccel ezelőtt, hogy tudtam, vagy hallgatom-e magam, 15 évig egy hangot nem hallgattam le magamból. A gyerekeim nem is tudták, hogy én énekesnő vagyok.
1: Mit tudtak rólad?
2: Az, hogy anyuka vagyok, és főzök minden nap, viszem őket szana szét, megyünk, ja, semmit nem tudtak. Hogy én otthon mit csináltam ezt, hát akkor még ugye 15 év elteltével a leányzóm is mennyi 8 éves lehetett. Akkor még ezt úgyse tudtam volna. De a lelkem nem tudott, nem vitt rá, mert akkor én összetörtem volna. És akkor megmutattam nekik, és akkor kezdtek így nézni, hogy jé, mama tud énekelni, de jó.
1: A gyerekeknek nem énekeltél?
2: De németül főleg, mert ott kint hát inkább a németet tanulták, hiszen az volt a fontos. Én mindig magyarul beszéltem hozzájuk, ők németül válaszoltak. Így aztán kölcsönösen megtanítottuk egymást a nyelvekre.
1: Azt mondod, hogy nem bántad meg?
2: Nem bántam meg, hiszen tulajdonképp 30 évet éltem kint, tehát 30 év után jöttem haza, de egy anyanyelvvel, idézőjelben, persze elsőről magyar, gazdagabb lettem, amit itthon valószínűleg nem tudtam volna így elsajátítani, és minden nyelvvel az ember még egy emberré válik, tehát kicsit többet érünk önmagunknak legalábbis, és úgy jó volt nagyon a gyerekekkel is foglalkozni, jó volt megtanulni főzni. Tudom, hogy el tudok vezetni ma is egy háztartást. Szóval meg vagyok magammal elégedve.
1: Megkaptad a német állampolgárságot?
2: Meg. Kettős most állampolgár vagyok.
1: Mai napig.
2: Igen, de én magyar vagyok. Amíg élek, az is maradok. Úgyhogy annak, aminek nagyon örülök, és ezúton is meg szeretném köszönni a kedves hallgatóknak, hogy engem úgy fogadtak vissza 1998. augusztus 17-én.
1: Kérem szépen, tényleg meg volt a 30 év.
2: Akkor léptem át a határt. Úgy fogadtak vissza a színpadra, mintha el sem mentem volna. És én ezt soha életemben nem tudom elfelejteni. És úgy néz ki, hogy a jó Isten is erre teremtett. És nagyon boldog vagyok, mert most 2 új dalt szeretnék bemutatni. Itt szerintem megszeretik a hallgatók is. Kaszás Péter 2 dalát,
1: addig élsz.
2: Te csak addig élsz, míg a szerelem él, és a második, ugye, jön még valami szép az életünkben.
1: Biztos.

0: szivárvány.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
2: Hey, bácsi kérem! Mit csinál maga itt a villanyoszlopnál? 20 méterre ott van a WC, miért nem megy oda vizelni?
3: Aj, fiam, mikor volt az már, amikor én még 20 méterre el tudtam pisálni?
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Miközben azért itt beszélgetünk jó magyar szokásokról, ott Németországban lehetett valahogy egy kicsit magyarnak lenni?
1: Otthon. Négy fal között magyar voltam mindig is. Sajnos nehezen tudtam beilleszkedni, mert szokatlan volt nekem az a hidegség, ami ugye a német mentalitást jellemzi. Ugyanúgy kezdtem velük a kapcsolatot, például mint óvodában, az anyukákkal, vagy iskolában a gyerekeket ugye hoztam, vittem, mint amilyen itthon voltam, ez az ölelkező, ez a nyitott ember, ez a rögtön puszi-puszi, és ez a németeknél nem jön be, szóval ők csak néztek, hogy mit akarok, hát hiszen nem vagyunk rokonok, szóval éreztem azt, hogy ez itt így nem megy. Úgyhogy egy idő után szépen ugyanolyan hűvösen
0: viselkedtem. Ugyanolyan német lettél, olyan magyar német.
1: Nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, de tudtam, hogy itt ez van. Viszont nagyon-nagyon jót tett nekem, hogy megtanultam a rendet, betartani a szabályokat, megtanultam úgy vezetni, ahogy kellene itthon is. Tehát pirosnál, ha lehet, ne menjek át. Sárgánál meg ne verjenek agyon, hogy miért nem mentem át még a sárgán, ami itt azért nem egyszer van, és dudát nyomják, szoktam mondani, nekem is van, csak nem szól, mert én meg nem szeretem nyomkodni.
0: Zsuzsi, még egy pillanatig térjünk haza.
1: Igen.
0: Miért jöttetek haza?
1: Én már akkor elváltam Klapka Gyuritól, 1998. május 14-én, egészen jó benne vannak még a dátumok a fejemben.
0: Fontosak és ez volt ezek a dátumok?
1: Talán életem fordulópontjai, amikor olyanok történtek, amelyekre visszaemlékszem, amíg csak élek. Ott a bíróságon, a vállópernél a gyerektartás elhelyezés miatt helyesebben el kellett dönteni, hogy akkor a két kiskorú gyermekkel én kint maradok-e, és ott élek egyedül, vagy pedig hazajövök, és itt van apuka is, anyuka is, ami nekem mindig nagyon fontos volt. És ott megegyeztünk Gyurival, hogy oké, jöjjek haza, ő megteremt mindent, lakást, a gyerekeknek teljes ellátást, mindent. Én nekem csak saját magamról kell gondoskodnom. Na, erre mondtam én, úristen, akkor voltam 52, na, még takarítónőnek talán belefér, és ma itt vagyok, elmúltam már 62, amire nagyon büszke vagyok, és a jóisten szeret engem, mert visszaadta nekem azt, amiért élek a családom mellett a színpadot.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Ha nem bírod már elviselni.
6: Always look on the bright side of life.
7: A régi ismerős dallam új körbösben.
8: Nézd az élet jó oldalát.
7: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
9: Engem ez így jó.
7: 15 órától.
10: Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
11: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
11: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
12: A tudomány mai állása.
13: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
12: Egy műsor.
13: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.

0: Rebeka.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
0: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Jó estét, fiatalok! Ágyban vagytok már? Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer, túl a térképen, egy csodálatos ország. A hóbortos divat, a buli, az őrület, a színek fényes luxus birodalma. A csodálatos élet úgy tűnt sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami.

0: Végezettől hoztál egy új számot. Szeretném, hogyha néhány mondatban elmondanád, hogy mit kell tudni róla.
1: Végül is, amire én születtem, ez a szeretet, a szerelem, és én szerelem nélkül élni nem tudok. Ezt nem szabad teljesen szó szerint venni, de a lelkem erről énekel magamban is. És már említettem a műsorban Sihel Feri zeneszerző nevét, ő szerezte ezt a dalt nekem, és most vagyok abban a stádiumban, hogy éjt-nappal át éve hallgatom, meghallgatom, írom a szöveget jó nagy betűkkel a lakásban, fölteszem a falra, elmegyek, olvasom, mert így memorizálom, így én vizuális típus vagyok, így marad az agyamban, hogy így mondjam, mert van, így marad meg a szöveg, és ez egy újabb stílus, amit ezzel a fiúval elkezdtünk, ugyanis haladok a korral, és egy kicsit áttérek most már a mulatósra. Mert rájöttem, hogy az én dalaimra is lehet mulatni, de hogy igazán csűrdöngölő, hogy szeretem ezt a szót nagyon, ezek a dalok, amelyeken dolgozunk, és amelyeket mostanában énekelek, és ez egy új szülemény, és a címe, amilyen én vagyok, hogy szerelem nélkül élni nem tudok.
0: Ezzel a számmal búcsúzunk. Nagyon szépen köszönöm Mari Zsuzsinak, a hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Orbán Zoltán.
1: Köszönöm, és puszilok mindenkit. Esernyőt vigyenek magukról. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: szivárvány.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
4: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán évfél előtt. A közzétett jogszabályok miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
5: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
6: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 16-án a Botond és Mózes nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Botond magyar eredetű férfi név, a monda szerint magyar törzsfő, aki buzogányával Bizánc érckapuján hatalmas részt ütött, és egy görög vitézt legyőzve megszégyenítette a várost, jelentése bot, valamint buzogány. Becézése a névnek Botondka, Boti, Botika és Botácska. Jeles viselői, Storc Botont sportoló, valamint ön kedves Botont. Szintén ezen a napon köszöntjük Mózes nevű kedves hallgatóinkat is. A név egyiptomi eredetű, a Biblia szerint a zsidó vallás megalapítója, jelentése vízből kihúzott, utalva arra a mondára, mely szerint Mózest, a fáraó leánya, a Nílus partján találta csecsemőkorában. Ünnepelnek még a mózesek július 26-án, augusztus 28-án, szeptember 4-én és november 4-én is. Becézése a névnek Mózeske, Mózeska, Mózi, valamint Mózika, jeles viselői Balog Mózes, prédikátor, Gálfi Mózes, nyelvész, valamint önök kedves Mózes. Ezen a napon köszöntjük még Brenda, Hannibál, János, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Ubul és Ugod nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1770. május 16-án járunk. Ekkor házasságot kötött a 14 éves Maria Antoinette és a későbbi 16. Lajos, aki ekkor 15 éves volt. Gyorsan átlépünk a 19. századba, 1839. május 16-án. Hamburgban megszületett Kühne Ede gépészmérnök, mezőgazdasági gépgyáros. Több új gyártmányt fejlesztett ki, és kis műhelye pár évtized alatt tekintélyes gyártelep lett a mezőgazdasági gépgyártás terén Magyarországon első számú gyár. 1874-ben itt kezdték gyártani a Hungária Drill elnevezésű sorvetőgépet, amelyet még rossz talajviszonya között is jól lehetett használni. Kühne érdemei elismeréseként többször kapott az uralkodótól kitüntetést. Folytatjuk a 20. századdal, és már itt is maradunk a végéig. 1920. május 16-án szentté avatták Jeanne d'Arcot Rómában. 1929. május 16-ával folytatjuk, először tartották meg az Oscar-díj átadást Hollywoodban. Ugyanebben az évben, 1929. május 16-án megszületett Betty Carter, amerikai jazzénekesnő, aki pályafutását úgynevezett bebop és scat énekesként kezdte. Dolgozott Dizzy Gillespie-vel, Ray Charles-szal és Charlie Parkerrel. És még mindig 1929. május 16-án járunk, ekkor született Adrian Rich, amerikai költő, pedagógus, akinek munkái a kapcsolatok témáit vizsgálják. 1943-mal folytatjuk, május 16-án megszületett Budapesten Grünwalski Ferenc operatőr, rendező, forgatókönyvíró. 12 évet lépünk előre, 1955. május 16-án megszületett Hazel O'Connor, a 80-as évek új hullámjának zenésze. És közelítünk a 20. század végéhez, 1984. május 16-án meghalt Irving Shaw, amerikai író. Neki köszönhetjük az Oroszlánkölykök és a Gazdag ember, szegény ember című alkotásokat. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: 2026. május 16-a szombat. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 23-tól 28. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát, hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Elmélkedés. Jézus szavai bátorítást adnak nekünk. Ő nem egy távoli, megközelíthetetlen Istent mutat be, hanem a mennyei atyát, aki hallja kérésünket és megadja, amit az ő fiának, Jézusnak nevében kérünk. Jézus nevében. Ez nem csupán egy gyakran használt szófordulat, hanem a szív teljes ráhagyatkozása Krisztusra, az ő szándékára, az ő akaratára. Amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor nem önző kívánságainkat csomagoljuk be szentnek tűnő áhítatos szavakba, hanem azt kérjük, amit ő is kérne az adott helyzetben. Az imádság nem egyirányú kérelem, hanem bizalmas párbeszéd. Az atyához fordulunk, mert Jézus feltárta előttünk az ő szeretetét. Az atya szeret titeket, mondja Jézus. Milyen mély és vigasztaló ez a kijelentés. A mennyei atya nem csak azért hallgat meg bennünket, mert Jézus közben jár, hanem mert valóban szeret bennünket. Ez a szeretet az alapja minden imának, kérésnek, reménynek. A húsvéti idő arra emlékeztet, hogy megnyílt számunkra az atyához vezető út, amelyen mi is elindulhatunk az isteni közösségbe. Amikor imádkozunk, ezen az úton lépdelünk. Az imádság nem más, mint ebben a szeretetben való előrehaladás. Az evangélium végén Jézus összefoglalja saját küldetését. Eljött a világba, és most visszatér az atyához. Ebben a mozgásban benne van a mi utunk is. A földi élet minden vándorlása, öröme és küzdelme végső soron az atya felé irányul. Az ima pedig már most elővételezi az atyával való boldog együttlétet. Amikor Jézus nevében fordulunk az atyához, már most megízleljük a vele való közösséget. Mennyei atyám, köszönöm, hogy szeretsz engem, és Jézus nevében hozzád fordulhatok. Hálás vagyok, hogy imáimat nem hagyod válasz nélkül, még ha nem is mindig úgy, és akkor teljesíted, ahogy én elképzelem. Add, hogy szívem egyre jobban igazodjon fiad akaratához, hogy valóban az ő nevében tudjak kérni, bízva szeretetedben és jóságodban. Segíts, hogy az imában ne csak kéréseimet mondjam el, hanem meghalljam válaszaidat, útmutatásaidat. Tedd teljessé örömömet azzal, hogy benned élek és benned remélek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai kutatók szerint a 15-19 éves fiúk 2, a 30-34 éves férfiak 20%-ánál előre haladott állapotban lévő lerakódások vannak az erekben? A 15-19 éves lányoknál nem tapasztaltak érelmeszesedést, a 30-34 éves nők 8%-ánál viszont igen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma bifszeket fogunk készíteni pirított zöldségekkel, édes burgonyapudinggal és mézes zöld mentamártással. Az elkészítése a következő. A bészint befűszerezzük és 40-60 percig pácolni hagyjuk. A bészin elkészítéséhez sütés előtt akár 1-2 nappal is elkezdhetjük. Törött borssal befűszerezzük, mustárral bekenjük, hozzáadunk 2-3 babérlevelet és étolajba fektetve, fóliával letakarva hűtőszekrényben tároljuk. Ehhez a zöldségekkel, édes burgonyapudinggal, mézes zöld mentamártásnál el lehet felejteni a bészin 1-2 nappal előbbi bepácolását. Elég, hogyha 40-60 perccel az étel elkészítés előtt pácoljuk. Szóval az édes főtt burgonyát meghámozzuk, összetörjük, sózzuk, borsozzuk, örölt szerecsendióval fűszerezzük. A tojások sárgáját hozzákeverjük, a fehérjét kemény habbá verjük, és ezt is az édes burgonyához adjuk. A puding formákat kivajazzuk, lisztezzük, ezt betartsuk, mert különben a pudingok nem fognak kijönni a formából, és egyenként betöltjük a burgonyamasszát, majd vízfürdőbe helyezve a sütőben 15-20 perc alatt készre sütjük. Közben az zöldségeket feldaraboljuk és leforrázzuk, majd lecsöpögtetve vajban megpároljuk. A bészineket pedig közepesre, médiumra sütjük. A sütléből angol mustárral, mézzel és mentalevéllel mártást készítünk. Mártás elkészítésénél óvakodjunk attól, hogy a mentát már az elején belehelyezzük, ugyanis különben keserű lesz a mártásunk. Először az angol mustár, méz, majd a végén a mentát adjuk a mártáshoz. A húst burgonya pudinggal és pirított zöldségekkel a mártás alá öntve forrón előmelegített tányérra tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg minden az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
5: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Miért vagy hülye? Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.
5: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Országok tucatjainak jelent ma gondot a vízhiány. Van olaj, van gyémán, de nincs víz. Az én technológiámmal a jó minőségű vizet porítani lehet. A vízpor kevés helyet foglal, könnyen zacskózható, szállítható. Így nagy mennyiségű, jó minőségű ivóvíz juttatható el a vízhiányos sivatagokba. Elég a helyszínen közönséges csapvízzel összekeverni. Néhány gram elég a porból, és íme kész az ivóvíz. Hát nem csodálatos?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Angol gyors talpaló kifejezetten haladóknak. Ha kólát akarsz megrendelni, akkor mondd.
1: Give me a coke.
0: Ha kávét és süteményt akarsz, akkor...
1: Coffee and donut.
0: Ha fáj valamid, akkor...
1: Fuck.
0: Ha az üzletben látsz valamit, ami nagyon drága, akkor...
1: Fuck.
0: Ha valaki megtámad téged, akkor...
1: Fuck.
0: Ha látsz egy szép lányt az utcán, akkor...
1: What the fuck?
0: Ha valaki azt mondja neked, hogy...
1: Fuck.
0: Erre megfelelő válasz...
1: Fuck you too.
0: Ha elveszíted a dokumentumokat, akkor...
1: I lost my fucking papers.
0: Ha hányni akarsz valakivel, akkor...
1: I wanna fuck with you.
0: Avagy...
1: Hi, can I fuck you?
0: Ha keresel egy taxit, akkor mond...
1: How to get a fucking cab.
0: Ha valami nem működik, akkor...
1: Fuck the shit.
0: Ha valaki idegesít téged, akkor a következőket mond...
1: Are you fucking with me?
0: Ha ez nem elég, akkor pedig...
1: What the fuck you want?
0: Amikor egy öreg néni kér, hogy segítsd át az utca másik oldalára, akkor...
1: Are you fucking stupid bitch?
0: Persze, természetesen. Kérek egy kilót abból a szép almából...
1: Give me a kilo fucking apples, motherfucker.
0: Mikor kérik a jegyet ellenőrzésre.
1: Are you fucking crazy asshole?
0: Jelentése természetesen tessék itt van. Mikor egy dugóban állunk és vitatkozunk a közlekedésben résztvevő más személygépkocsi vezetőkkel.
1: Vom a verb and I got your fucking ass out from the car and fuck up you nasty motherfucker bitch.
0: Jelentése kérem ne legyen ideges, mert ez nem segíthet a helyzetem. Amikor valami rossz történik.
1: Ow, shit, fuck, fuck, fuck, fuck, shit, fuck, fuck, fuck.
0: Jelentése azt a mindenit. Amikor egy hajléktalan pénzt kér tőled.
1: Gotta fuck off before I kick your motherfucking shit out.
0: Jelentése bocsánat, de ez nincs aprom.
2: Kedves a tanárom, jól megtanítom rólul.
3: Egy hamu reklámot hallottak.